Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késő éli műsorunk hallgatóit június 15-én hétfőn. Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával, aki 1916-ban ezen a napon született. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak későjeli műsorunkban egészen reggel 6 óráig. Adásunk első órájában a tegnap délben sugárzott Isten tiszteletet hallgatjuk meg, amelyet a Kolozsvár belvárosi gyülekezetben rögzítettünk. 4 óra után áhítat, kalendárium és névnapköszöntő rovatunkat sugározzuk, illetve az Evangélikus Rádió Misszió pénteki Lélekhangoló című rovatát hallgatjuk újra. A Homokóra harmadik és egyben utolsó órájában, tehát 5 óra után csütörtöki irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben Dzsida Jenő magyar költőre emlékezünk. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Most tehát Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár belvárosi református egyházközségben. Igét hirdett Füstös Paul lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel munkatársunk készítette.

Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Ámen. Helyünket elfoglalva és a Bibliaolvasásra készülve énekeljük a 476. énekünknek a negyedik verszakát. A 476. ének negyedik versét énekeljük, amely így kezdődik: harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll.

Istennek igéjét olvasom a Jakab apostol levele 5. részének 13-tól 20-ig terjedő verseiből a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön,

3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Isten beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg fennhangon bűneinket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnvallásunk és hitvallást tételünk után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 65. Zsoltár első 3 verszakát énekeljük. A 65. Zsoltár így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.

imádkozzunk. Dicsőségben lakozó mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. A Szentlélek szelíd hangjának engedelmeskedve járulunk szent színed elé ezen az ünnepnapon, és magasztaljuk az irántunk kimutatott végtelen jóságodat, amelynek ajándékaiban nem szűnsz megrészeltetni minket. Hálát adunk, Urunk, ezért az újabb alkalomért, amelyen szent házadban elcsendesedve rád tekinthetünk, amikor megszólalsz és útmutatást nyújtasz az eltévejedetteknek, vigasztalást nyújtasz a szomorkodóknak, és reményt az elcsüggedetteknek. Köszönjük, hogy kegyelmi szövetséged jeleként résztvevőivé tettél a keresztség csodálatos ajándékának mindannyiunkat, és most különösen is a kezedbe ajánljuk az előttünk álló családot és gyermekét. Nem tudjuk megköszönni méltóképpen, Urunk, azt a sok kincset, amit a hétköznapok történéseiben elrejtve, vagy éppen nyilvánvalóan előkészítettél számunkra, és amelyekben részeltetsz nap mint nap. Arra kérünk, hogy szólalj meg most igéd által, és irányítsd figyelmünket arra, hogy hogyan végezzük a keresztény hivatásunkat nehézségek és bajok közepette is. Tedd éneklésünket és imádságunkat annak a csodálatos bizonyságává, hogy nincs az a mélység, amelyből nekiállhatnánk fel te hozzád. Nyisd meg, Szent Háromság Isten, fülünket és szívünket szent ígéd előtt, hogy szolgálhassa ez az alkalom, és minden most zajló Isten tisztelet szerte a világon a te dicsőségedet. Légy áldott azért, hogy meghallgatod imádságunkat, Szent Háromság Isten. Ámen. A 433. ének 5. és 6. versének az eléneklésével készüljünk az ige hirdetésre. A 433. ének 5. verse így kezdődik: Szólj, szólj, én Istenem!

Isten hozzánk szóló igéjét olvasom, a Királyok első könyve 19. részének 9-től 14-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten a Királyok első könyve 19. részének 9-től a 14-ig terjedő verseiből, helyeteken maradva, de alázatos szívvel hallgassátok. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, sokat búzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Kedves testvéreim, immár második hete, hogy az úgynevezett ünneptelen fél évbe lépve, már nem tematikusan vizsgáljuk a mi keresztjén hitünknek egy-egy jellemző vonását vagy fontos témáját, és nem tematikusan kijelölt szakaszok mentén táplálja Isten a mi lelkünket, hanem vasárnapról vasárnapra megpróbálunk beilleszkedni bizonyos bibliai történésekbe, és ezek alapján, illetve ezek üzenete alapján próbálunk meg körülnézni a világban, és értékelni azt, ami zajlik körülöttünk. Nehéz pár mondatban összefoglalni, hogy éppen mi vesz minket körül a jelenben, és mi jellemzi a mai világot. Némelyik nemzet a problémáira a megoldást a háborútól és a fegyverek hangos zajától várja. Mások hangzatos politikai szlogenekben látják a problémákra a megoldást, egyesek abban reménykednek, hogy a technológiai forradalom egy újabb szintre lép, és majd ezzel fog megoldódni minden hétköznapi probléma. Olyankor, amikor az emberek a világi kormányzatot kritizálják, sokszor megfogalmazódik, hogy több és nagyobb kórházat kellene építeni a testi és lelki betegeknek az ellátására. Hogy jobb infrastruktúrát kellene kiépíteni ahhoz, hogy a gazdaság az országunkban vagy Európának ebben a térségében jobban működjön. De nem csak a világban vannak problémák és javaslatok ezek megoldására, hanem az egyházban is. Nagyon szeretnénk, hogyha a templomok színültig megtelnének, és nem maradna szabad hely a padokban. Nagyon szeretnénk azt, hogyha az istentiszteleti látogatottsági statisztikákban sokkal szebb számok mutatnák azt, hogy mennyire ragaszkodunk a református hitvallásossághoz. A társadalom kisebb csoportjaiban is szüntelen vannak ellentétek és feszültségek. A szülők arra panaszkodnak, hogy a tanárok nem végzik megfelelőképpen a dolgukat. A tanárok azt mondják, hogy a szülők nem nevelik rendesen a gyermekeiket. A gyermekek a szüleik ellen fordulnak, és nincsenek megelégedve velük, a szülők szerint pedig a gyermekekkel van a legnagyobb baj. Sok probléma van tehát, és sokféle megoldási javaslat. Kiállnak a politikusok, és azt mondják, mi mindent megpróbáltunk, de nem sikerült. Kiállnak a lelkészek, és azt mondják, hogy minden energiát belefektettünk, de attól még ürülnek a templomaink.
egymásra néznek a szülők és a tanárok, és azt mondják, minden energiánkat belefektettük a nevelésbe, és mégis csődöt mondtunk benne. Gyermekek és szülők között a szakadék egyre nagyobb lesz, de a válvonogatáson kívül tulajdonképpen semmi sem történik. Mindezt látjuk, halljuk és érzékeljük magunk körül a hétköznapokban. És olyankor, amikor ilyen nagy, bennünket egyébként meghaladónak tűnő problémákkal szembesülünk, általában azt szoktuk csinálni, hogy elrejtőzünk, visszavonulunk, a háttérbe kényszerítjük magunkat, és fejet csóválva hallgatunk. Ilyenkor, amikor kívül tombol a világ, és bennünk látszólag szélcsend van, azonban megszólal Isten. Az az Isten, aki nem szereti azt látni, hogy visszavonultunk, és nem próbáltunk meg valamit hozzáadni ahhoz, hogy ezen a világon a dolgok jobban menjenek, hogy az ő országa épülni tudjon. Ebben a történetben megmutatkozik az, hogy olyankor, amikor ez az Isten megszólít bennünket, nagyon rövid és tömör, de találó kérdéseket tud feltenni nekünk. Ha elkezdjük lapozni a Bibliát, nagyon sok ilyen tömör kérdéssel találkozunk. Hol vagy? Kérdezi Isten az első emberpártól az Édenkertben. Az ember pedig azon nyomban rájön arra, hogy valamit nem jól csinált. Mit tettél? Kérdezi a testvérgyilkost Káintól kint a mezőn Isten, és a kérdésnek a hanglejtésében és a hangfekvésében már is ott van a válasz. Mit csinálsz itt, Illés? Kérdezi Isten Illéstől a felolvasott történetben, és valahogy érezzük, hogy ez a kérdés akár felénk is elhangozhatna most ezen a vasárnapon. Mit csinálsz te, testvérem, aki itt ülsz most a padban? Mit csinálsz te, Kolozsvár Farkas utcai gyülekezet? Mit csinálsz, erdélyi reformátusság? Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. Hívja az Úr Illést, és hív most bennünket is. Nem csak az történik, hogy Illés némán kiáll a Hóreb hegyére, arra a bizonyos sziklára, hanem meg is szólal. Az ő válaszát nagyon-nagyon érdekes dinamika jellemzi. Először még csak hallgat, szótlan marad, és a palástjával eltakarja az arcát. Annak a jelképe ez az Ószövetségben, testvéreim, hogy valaki tudja, hogy Isten szól hozzá, és tudja magáról azt, hogy nem méltó arra, hogy Isten megszólítottjává váljon. Kedves testvéreim, miután Illés eltakarja az arcát, megszólal és kiönti a lelkét Isten előtt. Egyébként ennek a mozzanatnak a mai Isten tisztelet sem volt hiány. Mert hogyha megfigyeljük az Isten tiszteleteinknek a szerkezetét és azt, hogy hogyan épülnek fel, akkor meglátjuk azt, hogy a mi Isten tiszteleteink is az arcunknak a palástal való eltakarásával kezdődnek, és utána a bűnvallással, amikor kiönthetjük lelkünket Isten előtt, és ő feloldoz bennünket. Ma is megbántuk a bűneinket a bűnvalló imádság szavaival. Jó erre odafigyelni, és minden egyes szavára koncentrálni. Ma is imádkoztunk, Isten ma is megtisztított bennünket, és küldte az ő áldását, az ő feloldozó áldását ránk, és most úgy állhatunk előtte, mint Illés annak idején, azon a bizonyos Hóreb-hegyi sziklán. De nem csak egyszer kérdezi meg Isten Illéstől, hogy mit csinálsz itt, Illés, hanem másodszor is elhangzik a kérdés. És szabad nekünk is, hogyha Isten másodszor kérdez, másodszor megismételnünk a válaszunkat, ugyanúgy, ahogyan Illés is megismételte. Ezt mondja Illés, sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Ma valahogy másképp mondanánk ezt. Valahogy úgy hangzana az ajkunkról, hogy mindent megpróbáltunk, Urunk. A pecsétet annak a pártnak a nevére nyomtuk oda, amelyben reménykedtünk, hogy majd elhozza a változást. Adakoztunk, megpróbáltunk segíteni a rászorulókon, sőt, befogadtuk a nyomorultakat, a betegeket, kiálltunk az elesettek mellett. Tanításban és nevelésben mindent megtettünk azért, hogy a te útjaidra vezessük azokat, akiket reánk bíztál.
és ez mégsem volt elég. Vártunk, Urunk, téged, mondhatnánk ma, tűzben, szélben, földrengésben, de egyikben sem voltál ott. Bíztunk benne, hogy egyik pillanatról a másikra gyökeres változás fog beállni az életünkben, Urunk, de ez nem történt meg. Sőt, áldozataivá váltunk a saját buzgóságunknak. Mondunk ilyeneket a hétköznapokban egészen gyakran, és hogyha elkezdjük elemezni a szavainkat, akkor arra jövünk rá egészen gyorsan, hogy nem azt tesszük, amit kell, hiszen ilyenkor újjal mutogatunk Istenre. Vádoljuk őt ahelyett, hogy akkor, amikor valamilyen változásra való igényt látunk a világban, kérdeznénk őt, útmutatást kérnénk tőle. Inkább azt szeretjük csinálni mi emberek, hogy tisztázzuk magunkat, és közben észrevétlenül egyébként és szándékunkon kívül elmarasztaljuk Istent. Pedig Isten azért kérdez és olyan választ vár, amelyben az ember elkezdi önmagát elemezni, reflektál önmagára, megnézi a múltját, a jelenét és a jövőjét, és úgy áll Isten elé, hogy mindezeket elé viszi. Isten azért kérdez, hogy az ember helyes önértékelésre jusson, helyesen lássa magát a világban, és helyesen lássa azt, hogy milyennek kell lennie az Isten és az ember közötti viszonynak. Illésnek a válasza az alapigében folytatódik, azt mondja Illés, hogy egyedül én maradtam meg, és az én életemet is el akarják venni. Az olyan embernek az alakját testesíti meg Illés ebben a történetben, aki már látja az életének a végét, aki érzi azt, hogy azáltal sodródott veszélybe, hogy kimerült, hogy megtört, hogy elvesztette a reményét. Azt látjuk ezen az Úrnak egyébként kitüntetett szerepű prófétáján, hogy nagyon-nagyon elfáradt és elszomorodott amiatt, hogy látszólag totális kudarcot vallott. Úgy látja, hogy minden erőfeszítése hiába való volt. De nem tudunk ítélkezni Illés fölött. Nem tudjuk vádolni őt azzal, hogy nem próbálja meg folytatni az ő feladatát és a hivatását, mert csodálatos dolog ebben a történetben az, hogy Illés még akkor is, hogyha megtörik, még akkor is, hogyha elveszti a reményét, ezeket az érzéseit is Isten elé viszi, és vele osztja meg őket. Nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de tudja azt, hogy a legegészségesebb és a legjobb eljárás az, hogyha Istenhez fordul és válaszol az ő kérdésére. A felolvasott történet Hórebnek a hegyén zajlik. Minden bizonnyal sokak számára ismerős Hóreb hegye, de inkább a Mózessel kapcsolatos történetekből. Jól tudjuk azt, hogy nem csak Illés találkozott Hóreb hegyén Istennel, hanem maga Mózes is, amikor Isten a 10 parancsolatot kijelentette Mózesnek, és amikor szövetséget kötött Izraelnek a népével. Jelképes dolog az, testvéreim, hogy Illés éppen a Hóreb hegyén áll. Mert miután eltávolodott a forrástól, eltávolodott attól az Istentől, aki folyamatosan új feladatokat adott neki az életben, Istennek éppen az volt a célja, hogy ismét közel hívja magához, hogy kiállítsa maga elé arra a helyre, ahol a szövetség köttetett. Az is jelképes, hogy Illés egy barlangból jön elő Isten színe előtt. Isten ugyanúgy kihív bennünket is a hétköznapi barlangjainkból, a rejtek helyekről, azokról a helyekről, ahova el szoktunk bújni akkor, amikor nem tudjuk, hogy hogyan folytassuk a feladatainkat. Állj elém és mondd el, hogy mi a helyzet. Ezt kéri Isten mindannyiunktól, és boldogító és örömteljes dolog, hogy vagyunk olyanok, akik ezt megtesszük, és akik itt a gyülekezet közösségében jelen vagyunk. Aki Isten elé áll, kedves testvéreim, Illéshez hasonlóan, az meghallhatja egy adott ponton azt a szelíd, halk suttogáshoz hasonló hangot, amit Illés is meghallott, a szél, a földrengés és a tűz után. Finom, alig érzékelhető ennek a hangnak a rezonálása, mégis valami csodálatosat garantál. Mégpedig azt, hogy Isten, még hogyha halkan is szól hozzánk, sosem marad néma. Ő mindig szól. Ő a csendet is képes felhasználni arra, hogy valamilyen üzenetet eljuttasson az elcsüggedett embernek a szívébe. Kicsit szokatlan nekünk ez, mert a mai ember a látványosságot szereti,
az erődemonstrációt. Azt szeretjük, hogyha valami kellően hangos, hogy minél többen meghallják, azt szeretjük, hogyha valami kellően színes és látványos ahhoz, hogy mindenki gyönyörködhessen benne. De üzenetértékű kell legyen számunkra is az, hogy Isten illést halk és szelíd hangon szólította meg. Csend volt, és ebben a csendben, még akkor is, hogyha fájdalmas lelki élmények közepette, találkozhatott Illés Istennel. A csend is lehet garanciája annak, hogy Isten munkálkodik. Nem látványosan, de neki mindig van terve. És mindig vannak emberei és angyalai, akiket ennek a tervnek a szolgálatába állít. Istennek a terve Illéssel az volt, hogy úgy gyógyítsa meg őt a csüggedtségéből és a reményvesztettségéből, hogy új feladatot adjon neki. Velünk is előfordul az, hogy azért nem tudunk valóban boldogok lenni, és azért nem tudunk valóban beteljesedni, mert azt érezzük, hogy céltalan az életünk, hogy nincs egy következő fázisa az életünknek, amelynek az lenne a mozgató rugója, hogy egy cél áll előttünk, amit el kell érni. De Isten Illésnek ad célt és ad feladatot. A 15. vers, amit már nem olvastam fel, így folytatja az alapigét. Ekkor azt mondta Illésnek az Úr, menj, kelj ismét a pusztán át, és tedd azt, amit én parancsolok neked, most szabadon újra fogalmazva. Illésnek tehát ismét el kell indulnia. És ez lesz valóban a gyógyulás folyamatában, az ő gyógyulásának a folyamatában a legfontosabb dolog, hogy Isten ad célt az életében. Igaz az, hogy az útja Illésnek kezdetben a pusztán keresztül vezet. Nem túl ígéretes látvány, hogyha lelki szemeink előtt elképzeljük a pusztát. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a puszta egy ingerszegény környezet, ahol nagyon sok veszély leselkedik az emberre. De Illés eleget tett ennek a megbízásnak is, mert az Úr parancsolta neki. És jól tudjuk, hogy életének a végén az Úr magához ragadta őt, tehát beteljesült az ő élete. Nem véletlenül olvastam fel, kedves testvéreim, a Jakab apostol levelének 5. részében a bibliaolvasás rendjén azokat a bizonyos verseket. Mert van ebben az ige szakaszban egy olyan mondat, ami talán akkor még nem ütötte meg a fületeket, de érdemes rá visszagondolni. Így hangzik ez a mondat. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Hasonlíthatjuk magunkat Illéshez, és helyén való az, hogyha az ő képében megtaláljuk a saját magunk képét is. Jakab egyébként az imádsággal összefüggésben írja Illésről mindezeket, leírja, hogy mindaz, amiért Illés imádkozott, megadatott neki, ez Illés életének más történéseivel áll összefüggésben. És azért adatott meg Illésnek mindaz, amit kért Istentől, mert ő teljesítette Istennek a parancsolatait, és azért, mert imádkozott, és nagy az ereje, írja Jakab apostol, az igaz ember buzgó könyörgésének. Az Istentől kapott küldetésünknek létfontosságú eleme az imádság. Akkor is, hogyha az utunk a pusztán keresztül vezet. Sőt, akkor igazán fontos az imádság, amikor a pusztán keresztül vezet az embernek az útja. Sok különbség van, kedves testvéreim, Illés története között és a sajátunk között, még akkor is, hogyha a Szentírás a vele való azonosulásunkat lehetővé teszi. Az ige hirdetés végéhez közeledve, hadd világítsak meg ezek közül kettőt. Azokban a napokban, amikor a barlangból kihívta Illést Isten, Illés egyedül állt meg azon a bizonyos sziklán Isten előtt. És amikor kiállt egyedül előtt, és amikor kiállt egyedül a sziklára, akkor Isten elmondta neki, és hogyha tovább olvassuk a történetet, akkor épp

Az ösvény a továbbiakban van, akire támaszkodnunk. A másik különbség, ami Illésnek a története és a mi történetünk között fennáll, az az, hogy mi, amikor Isten tiszteletre jövünk, és itt együtt vagyunk, és Isten színe elé állunk, hogy Isten megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, nem csak a Hóreb hegyére állunk, hanem a Sion hegyére is, ahogyan énekeltük. A Hóreb az Ószövetségben a kijelentésnek és a szövetség kötésnek, a prófétai elhívásnak a helye volt. De a Sion a királyságnak és az Isten tiszteletnek a helye. Az a hely, ahol Isten választott népe várja az ő Krisztusát. Csodálatos dolog, hogy a mi Isten tiszteleti jelenlétünkben Hóreb és Sion összeér, és a kettő együtt tesz minket alkalmasabbká arra, hogy folytassuk az utunkat, miután a templomból kilépünk. És ne felejtsük el, amiután a templom kapuján kiléptünk, hogy ugyanúgy, ahogy Illést, Isten minket is arra hív, hogyha elveszünk az élet nagy útvesztőjében, hogyha problémáink vannak, csüggettek és reményvesztettek vagyunk, akkor mindig van lehetőség az újrakezdésre. Ő mindig ad erre lehetőséget, és ad ehhez kitartást, ad ehhez fáradhatatlan szolgálat végzéshez energiát és bátorságot. Lehet, testvéreim, hogy némelyiketeknek az útja most a templomból kilépve a pusztán keresztül vezet, de higgyétek azt, hogy Isten a pusztán keresztül is el tud vezetni minket a célhoz. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 434. ének 5. és 6. verszakának az eléneklésével. A 434. ének utolsó két versét énekeljük, az 5. vers így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.

Imádkozzunk. Szent Istenünk, csodálattal hajtunk fejet előtted, aki sokszor szélben, földrengésben és tűzben, de sokszor csak halk szavakban és csendes ígéretekben vagy jelen az életünkben. Köszönjük neked, hogy nem szűnsz meg szólni hozzánk, és amiután elhívtál, újból és újból küldetéssel bízol meg bennünket. Kérünk, ne engedj elcsüggednünk, hogyha körülöttünk a dolgok összeomlani látszanak, hanem segíts, hogy tőled

kapott illési bátorsággal imádkozzunk útmutatásért, és előtted megállva tudjuk kiönteni a szívünket. Szólaltasd meg újból és újból kérdéseidet a lelkünkben, hogy azokra választ keresve felismerjük, egyedül nálad van megoldás életünk minden egyes gondjára, bajára. Eléd hozzuk most azokat, akik ilyen gondokkal és bajokkal küzdenek. A betegeket, a nélkülözőket, a gyászolókat, az árvákat és özvegyeket, foglyokat és üldözötteket. Imádkozunk azért, hogy adj bölcsességet az egyházi és világi kormányzatnak döntéseik meghozatalában. Kérünk Istenünk, teremts békét ott, ahol háború van. Csendet ott, ahol eluralkodott a hangzavar, és teremts szeretetet ott, ahol egymás ellen fordulnak az emberek. Légy továbbra is családjaink vezetője, népünk és nemzetünk őre, anyaszent egyházad és abban gyülekezeteidnek a pásztora. Viseld gondját, Urunk, a teremtett világnak és abban mindannyiunknak egyen-egyenként, hogy küldetésünket teljesítve építhessük országodat, és haladhassunk töretlenül a cél felé. Köszönjük, hogy meghallgattad hangosan, és meghallgatod csendben elmondott imánkat is. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

A jótékonyságról és az adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Örömmel hirdetjük, hogy az Isten tisztelet elején a keresztség szentségében részesült Marton Szabolcs és Kun Erzsébet, Márk Dávid nevű kisfia. Isten áldása legyen a kicsiny és a hozzátartozói életén. Kegyelettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk az elmúlt héten eltemetett özvegy Takács Gyuláné Szakál Magdolna asszony testvérünkre, aki életének 78. évében hunyt el. Isten vigasztalja meg a gyászoló hozzátartozókat. Hirdetjük, hogy ma délután 6 órától Isten tisztelet lesz a templomban, holnap délután 6 órától pedig gyülekezeti bibliaórát tartunk a parókia imatermében. Szeretettel várjuk testvéreinket a meghirdetett alkalmainkra. Most pedig jöjjetek áldásra várva, énekeljük a 458. énekünket. A 458. énekünk így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Órában a tegnap délelőtt rögzített istentiszteletet sugároztuk a Kolozsvár belvárosi református egyházközségből. Igét hirdetett Füstös Paul lelkipásztor, a felvételt Barabás Ábel munkatársunk készítette.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késői éli műsorunk hallgatóit június 15-én hétfőn. Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával, aki 1916-ban ezen a napon született. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak későjeli műsorunkban egészen reggel 6 óráig. Most hamarosan áhítat kalendárium névnapköszöntő hármasunk csendül fel, utána pedig a pénteki lélekhangoló rovatot hallgatjuk újra. 5 óra után pedig csütörtöki irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben Dzsida Jenő magyar költőre emlékeztünk. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Feltöltő rádió hallgatást kívánok! A mai áhítatunk címe Felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliuma első részének 37. verse. Ma Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szeretem a plüssállatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során, szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüssállatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy érzem, mintha így lenne. Néhány évvel ezelőtt, hogy édesapám hazatért az úrhoz, beszéltünk róla, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem. Végül meg is vettem. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfele néz. Többször is bátorító emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem és a menny dicsőségére gondolok, ha imádkozom és az imádság lelkületében maradok, ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívemben felemelő, bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy, magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosnak kell lennem ebben. Nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a fókuszt. Istennel azonban semmi sem lehetetlen.

Imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Ámen. Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Üzeni Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja a figyelmünket.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Június 15-ét írunk, ez az év 166. szökőévben 167. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 199 nap van hátra. Lapozzuk fel június 15-i kalendáriumunkat, nézzük, milyen események, évfordulók rejlenek benne. 1309-ben Tamás esztergomi érsek első Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai nagyboldogasszony templomban. 1312-ben a Rozgonyi csatában Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait és Csák Máté segédcsapatait. 1682-ben Bátori Zsófia halála után 2 évvel Munkácson házasságot köt Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1713-ban országgyűlést tartanak Szebenben. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtja híres sárkányos kísérletét Philadelphiában, amelynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. 1844. július 15-én Charles Goodyear, amerikai vegyész, a gumi vulkanizálásának feltalálója szabadalmaztatta eljárását. A gumi, mint alapanyag régóta érdekelte, és meggyőződése volt, hogy egyszer széles körben mindenfélére használni fogják. Elkezdett vele kísérletezni, de nem sok eredményt tudott felmutatni. Felesége többször is jelenetet rendezett haszontalan elfoglaltsága miatt, így csak titokban próbálkozott tovább. Állítólag épp ennek köszönhette, hogy végül feltalálta a vulkanizált gumit. Felesége egyszer váratlanul ért haza, ő pedig hirtelen csak a meleg kályhába tudta rejteni a kénnel kezelt gumidarabot. Mikor órák múlva visszament érte, döbbenten látta, hogy tartós, de rugalmas lett a végeredmény. Ugyanabban az évben, 1844-ben Erkel Ferencét nyilvánította győztesnek a Kölcsey Ferenc Himnusz a magyar nép zivataros századaiból című költeményének megzenésítésére kiírt pályázaton. A 14 beérkezett pályamunka közül ő nyerte el az első díjat. A himnuszt először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be 1844. július 2-án. 1876-ban Magyarországon egy törvény alapján e napon

Határozta el a Magyar Mérnök és Építész Egylet, hogy áttérünk a méterrendszerre. 1986-ban megnyitották a Hungaroringet. 1969-ben június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után a francia elnökválasztáson Georges Pompidou győzött, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. 1990-ben ezen a napon fejeződött be a Bukaresti Egyetem téren áprilistól tartó tömegtüntetés, ami az 1989. decembere utáni politikai fejleményekkel kapcsolatos általános elégedetlenség miatt indult. A tüntetők az egyetem teret neokommunizmustól mentes területté nyilvánították, megjelölve a demokrácia 0 kilométerével. Az 53 napot tartó demonstráció során minden este legalább 50 ezer ember gyűlt össze a téren. A hatalom úgy állította le a kitartó megmozdulást, hogy bányászokat vitt a fővárosba, akik a résztvevőket feladásra kényszerítették. 2007-ben ezen a napon kezdetét vette az Európai Unió saját rendőri missziója Afganisztánban, amelynek keretében 160 rendőr érkezett az ázsiai országba.

naphoz kapcsolódó események után most emlékezzünk azokra, akik ezen a napon születtek. 1595-ben ezen a napon született Nicolas Poussin, francia barokk festő, az egységes heroikus tájképfestés megalapítója. Szigorú formaérzéke és a természet bámulatos ismerete, képein a hangulat és a légtávlat tökéletességeként nyilvánulnak meg. Poussinban a franciák méltán egyik legnagyobb festőjüket ünneplik. 1829-ben született Szemerjai Szász Károly, református lelkész, a Duna melléki református egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig, emellett költő, drámaíró, műfordító, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Minden irodalmi műfajban alkotott, de jelentős szerepet játszottak műfordításai és irodalmi elemzései is. Madács Imre az Ember tragédiája című drámájáról, ő írta az első elemzést. 1843-ban jött a világra Edvard Grieg, norvég zeneszerző, zongoraművész. 1880-ban pedig Roska Márton, régész. Fő kutatási területe a honfoglalás kora volt, Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett. 1882-ben született Ion Antonescu, román katonatiszt, diktátor. 1903-ban jött a világra Fekete József, szobrász, a romániai modern szobrászat kiemelkedő egyénisége. A bukaresti Bellart Művészeti Egyetemen tanult, itt ő volt az első magyar hallgató. Bukarestben 20 évet, azután Budapesten 4 évet élt, majd 1945-től Nagyváradon az Iparművészeti Iskolában tanított. 1928-tól 30-ig készült monumentális alkotása a Repülősök emlékműve, ami 20 méter magas kompozíció és a bukaresti repülősök terének közepén áll. A három pilótát és Ikaruszt ábrázoló bronzszobrok Fekete József szobrászművész jogvédett alkotása 2049-ig. Műveiből állandó kiállítást tekinthető meg a Nagyváradi Körösvidéki Múzeumban. 1908-ban született Asztalos Sándor, jogász, jogi szakíró, Kolozsvárt volt ügyvéd. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület jogtanácsosaként vezette az Erdélyi Gazda jogi mellékletét, Mikó Imrével szerkesztette a Magyar Kisebbség jogi mellékletét, illetve a kisebbségi jogéletet. 1913-ban jött a világra Ádám Zsigmond, erdélyi magyar nyelvész, költő, műfordító, újságíró és középiskolai tanár, lektor a Kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem nyelvészeti tanszékén. Utolsó könyve, a Tanuljunk helyesen románul, 1993-ban jelent meg. 1928-ban született Tábori Nóra, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Végszínház tagjaként a színházi adattárban 125 bemutatóval tartják számon, játék és tévéfilmekben is sokszor szerepelt. 1965-ben jött a világra Rost Andrea, Kossuth, Prima Primissima és Liszt Ferenc díjas szoprán operaénekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Nemzetközi pályája a Milánói Scalában kezdődött 1994-ben. Eddig 38 alkalommal énekelt a New Yorki Metropolitan Opera színpadán. Partnerei voltak többek közt Luciano Pavarotti, Placido Domingo és José Carreras. Ő lesz a 2024-es Budapesti Olimpia és Paralimpia nagykövete.

A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 15-éhez köthető. 1521-ben távozott az élők sorából Bakócz Tamás, esztergomi érsek bíboros. 1671-ben adta vissza lelkét teremtőjének, Nagyváradi Csengeri István, református lelkész, kollégiumi tanár. A gyulafehérvári kollégiumban majd a Franekeri és a Leideni egyetemekre járt. Hazatérve Dézsön és Kolozsváron volt lelkész, 1659-től udvari papságot viselt, Barcsai Ákos, majd Kemény János fejedelmek mellett. 1668-tól a Nagyenyedi Református Kollégium tanára és gondnoka, valamint a városlelkésze. 1889-ben halt meg Mihály Eminescu, eredeti nevén Mihail Eminovics, a legismertebb román költő. Életműve döntő hatással volt a modern román nyelv kialakulására, a költői nyelv fejlődésére. Írt szép prózát, színműveket, a román sajtó egyik legkiemelkedőbb alakja volt. 1893-ban hunyt el Erkel Ferenc magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a Pesti Sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen ott telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint a Budai Magyar Színjátszó Körnél dolgozott karnagyként. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került, előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1840-ben írta meg első operáját, a Bátori Máriát. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni, aki ezután egészen haláláig segítőtársa volt operaszerzői munkájában. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmoniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánkbán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, amelynek ezután 10 éven át igazgatója és zongoratanára volt. Az 1884-ben megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Erkel nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Opera megteremtése. 1938-ban hunyt el Ernst Ludwig Kirchner, német expresszionista festő, grafikus, szobrász és fametszőművész. Rendkívül termékeny alkotó volt, napjainkban közel 30 ezer alkotását tartják számon. 1992-ben megnyitották a Kirchner Múzeumot a svájci Davosban. 1996-ban távozott az élők sorából Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő, akit sokan a jazz éneklés nagyasszonyának tartanak. Háromszor volt Amerikában az év jazz énekesnője, 8-szor kapott Grammy-díjat. 1934-ben tűnt fel egy harlemi amatőr tehetségkutató versenyen. Ennek nyomán azonnal Chick Webb zenekarához került és elindult egyedülálló karrierje. 2019-ben hunyt el Franco Zeffirelli, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. Az 1960-as évek második felétől forgat rendszeresen mozifilmeket. Színházi rendezőként több évtizede a legkiválóbbak között tartják számon, főleg opera rendezései legendás hírűek. Az igazi világsikert 1967-ben a Makrancos hölgy hozta meg számára. A következő évben a Rómeó és Júlia filmváltozatával még nagyobb sikert aratott. A közönség nagy tetszéssel fogadta az 1972-es Napfivér Holdnővér című filmjét is. Zeffirelli következő monumentális vállalkozása a Názáreti Jézus volt, amely 5 részes tévésorozatként és 2 részes mozifilmként egyaránt elkészült. Június 15-e Szent Vitus ünnepe a katolikus egyházban. Szent Vitus vértanú a gyógyszerészek, vendéglősök, sörfőzők, vincellérek, rézművesek, táncosok és színészek, fiatalok, háziállatok védőszentje. A 14 segítő szent egyike. Ezek a fontosabb évfordulók, események kapcsolódtak a mai naphoz, a napkalendáriumát lapoztuk.

0: Vigyázz! Vigyázzunk a szomszédokra is!
1: Június 15-én Julán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Julán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Julánka Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették. A Vid a délszláv Guido magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin vitus névből ered, jelentése szíves, készséges. Az Ábrahám héber eredetű név. Jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. A Viola latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. A Bernát germán eredetű név, a Berhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. Az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik. Jelentése aranyos. Köszöntünk tehát június 15-én minden Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

Kalendáriuma után Boldi Zsázeik Anna köszöntötte az ünnepelteket, Demjén Ferenc dala szólt nekik, Isten éltesse őket. A következő percekben az Evangélikus Rádió Misszió pénteki lélekhangoló című műsorát ismételjük meg, amelyben Surman László lelkipásztor költővel, egyebek mellett a kerülő utak után megelevenedő hitről és az Isten vezetésének megértéséről is beszélgetett Győri Gábor Dávid.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr, és aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen.

világom te vagy. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Műsorunkban Surman László lelkipásztorral, költővel beszélget Győri Gábor Dávid gyerekkorról, a Jézushoz való visszatalálásról, a roma emberek eléréséről és az Istentől kapott víziókról. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntjük a Lélekhangoló műsornak a hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Surman Lászlót, pünkösdi lelkipásztor, költő. Már évtizedes a mi kapcsolatunk, úgy évről évre össze szoktunk futni az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ha máshol nem, akkor ott egy cigánymissziós kurzus kapcsán, aminek te az első perctől kezdve meghívott előadója vagy, mindig betekintést engedsz a ti szolgálatotokba, és te elkötelezett munkatársa vagy ennek a szolgálatnak. Neked is sváb, magyar és cigány felmenőid is vannak, de talán ezzel a személyiségedhez meg a szolgálatodhoz is a legközelebb, hogy a cigányság képviselője vagy, és felük szolgálsz. Azért hívtalak meg, mert olyan gazdag a te szolgálatod, és olyan mély a te történeted, amit azt gondolom, hogy jó, ha minél többen hallhatnak a Lélekhangoló hallgatói közül is. Mi az, ami igazán fontos számodra, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, vagy amikor bemutatkoznál, akkor mit mondanál ezek közül?
1: Nagyon köszönöm először is a meghívást, mindig jól esik nekem az evangélikus testvérekkel közösséget ápolni. Hogy ki vagyok, azt hiszem, hogy Krisztusnak egy megkegyelmezettje legelső sorba. Így az évtizedek, ahogy mögöttem vannak, egyre inkább azt tapasztalom, hogy semmilyen pozíció, semmilyen felhatalmazás önmagában nem tudja kifejezni azt, hogy igazából én ki is vagyok. Csak a Krisztusban vagyok úgy valaki, amit Péter apostol is mond, hogy királyi pap, szent nép, megtartásra való nemzet. Ha csak röviden kell magam definiálni, akkor Krisztusnak egy megkegyelmezettje, egy gyermeke vagyok.
0: Azon gondolkodom, ahogy ezt mondod, hogy miért olyan fontos neked ez a megkegyelmezettség. Egy szép karrierív van mögötted, de talán rögösebben indult ez az út. Ott vannak azok a fordulatok, ami miatt azért mégis ez egy jelentős pillanat az életedben megtényező.
1: Igazából minden nap kegyelemből vagyunk megtartva, és ezt a napi kegyelmet, ezt illik komolyan vennünk, hogy minden nap egy kegyelem, ami számunkra. Ugye az életem, ha most a legelejére megyek vissza, egy cigány telepen születtem Békésvárosban, és egészen 6 éves koromig éltünk ott. Majd édesapám úgy döntött édesanyámmal, hogy ők szeretnének egy más sorsot a mi számunkra, ezért elköltöztünk a városnak egy másik részébe, egy teljesen ellentétes település részbe, ahol már közvetlenül nem voltak körülöttünk cigány emberek. Hát én nagyon sokáig nem is értettem, hogy mit jelent az, hogy valaki cigány vagy romának lenni, hogy mit jelent. Valamikor általános iskolás koromban tapasztaltam az első ilyen szerelmi kapcsolat révén, hogy az a lány, akit én szeretek, és ő is szeret engem, mi nem lehetünk együtt a kapcsolatban, talán 7. osztályos voltam. Elmondta, hogy azért nem, mert hát mondta az apukája, hogy én cigány vagyok, és hogy ő nem, és hogy nem lehet kapcsolatban lenni. Az évek alatt ezek a dolgok úgy megkeményítették így a szívemet, de nekem a nagyszüleim, ők pünkösdi hívők voltak, és ők vittek édesanyám, főleg mindig vasárnap menni kellett a gyülekezetbe, és 16 évesen jutottam el oda, hogy személyes kapcsolatba kerültem Krisztussal, tehát megismertem őt, megszólított engem, bűnbánatot tartottam, megtértem, újjászülettem. Utána 3 év telt el, azt hiszem 19 éves koromban bevonultam Szegedre, a Török Ignác laktanyába katonának, és ebben az időszakban az életem egy teljesen más irányt vett. Amikor leszereltem 1994-ben, akkor én már nem mentem vissza a gyülekezetbe. Vonzott a világ, tetszett az, ami van a világban, amivel addig nem találkoztam még úgy, és hát talán nem túlzás, azt mondom, hogy egy elzülött állapotba kerültem. Ez tartott 2005-ig. 2005-ben talált rám az Úr.

0: Ez egy hosszú időszaka voltak az életednek, mégis, amikor más utakon jártál, valahogy eltávolodtál a gyermekkornak a kötelékeit.
1: Hát abszolút, a gyermekkoromat tekintve én nagyon kívánnám, hogy sok embernek ilyen gyermekkora legyen. Az én apám nekem, az anyám példaképeim voltak. Aztán valóban ez a több mint 10 év úgy telt el, hogy olyan bűnös életet éltem, amivel nemhogy nem dicsekednék, hanem szégyellem így utólag. 2005-ben miután megtértem, visszatértem helyesebben az Úrhoz. Elég sok embertől kellett bocsánatot kérnem verekedésekért, ugye diszkóba kidobó voltam, fegyveres őrszolgálatot teljesítettem, ebből kifolyólag is voltak ügyek. Elmondtam, hogy találkoztam Jézussal, megbocsájtott nekem, és én is szeretnék bocsánatot kérni, és nyilván én is megbocsájtani másoknak. Hiteles keresztény életet élni úgy, hogy nem rendezem a bűneimet, nem lehet. Voltak olyan személyek, akikkel tudatosan készültem erre a bocsánatkérésre, és voltak olyanok, akikkel az Úr spontán összehozott egy-egy találkozót, beszélgettünk, nem volt harag közöttünk, de mégis úgy bennem volt, hogy fel kell hoznom, és bocsánatot kell kérnem egy pofonért, vagy egy olyan helyzetért, ami kellemetlenség volt a másik fél számára.
0: Nem arról volt, hogy csak a munkádat végezted? Mondjuk kidobó fiúként?
1: Nem, sajnos. Bár csak ennyi lett volna. Egy olyan baráti társaságba keveredtem bele, hogy hárman voltunk. Egyik barátunk az a börtönbe halt meg, tehát nagyon tudatos kötekedés, verekedés és egyéb dolgok voltak ezek. Érdekes történet talán, volt egy lelkipásztor, akit szívemből utáltam. És már akkor jártam gyülekezetbe, prédikáltam, és felhozta az Úr a szívembe a megbocsájtás kérdését. És amikor prédikáltam az embereknek a gyülekezetben, úgy mindig az Úr közbe szólt hozzám is, hogy és te mikor bocsájtasz meg, és te mikor rendezed le ezt a kapcsolatodat. Gyerekkoromtól élt bennem ez az ellenszenv, ez a gyűlölködés. És hát elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ha azt akarod, hogy ezt lerendezzem, akkor segíts, mert ezt magamtól nem tudom. Évekig nem találkoztam vele, és onnantól kezdve, hogy az Úr elkezdte ezt munkálni, szinte havonta, hetente összefutottunk. És egyszer úgy volt erőm, az Úr úgy mozdított, felhívtam telefonon, elmentem hozzá, és akkor elmondtam neki, hogy figyelj, nagyon haragudtam rád, gyűlölet volt a szívembe, úgy érzem, hogy én szellemi értelemben is az én indulataimmal megkötöztelek téged, ártottam neked, és én szeretnék bocsánatot kérni tőled, és nagyon érdekes volt, mert egy kemény ember egyébként ő, de életemben akkor láttam először, hogy könnyek voltak a szemébe, és annyit mondott, hogy hát egy igazi férfi az én szememben olyan, mint te vagy, tud bocsánatot kérni. Úgyhogy onnantól kezdve szolgáltunk is már együtt, nem egyszer, szolgálunk is együtt, ha úgy adódik. Úgyhogy az Úr csodákra képes a megbocsájtáson keresztül.
0: Mondtad, hogy keresztül mentél egy ilyen nagy visszatérésen. Mi kell ahhoz, hogy az embernek az élete ilyen gyökeres fordulatot vegyen?
1: Nekem ugye, ahogy említettem, a nagyszüleim, szüleim, ők hívemberek voltak. 46 éves volt édesapám, amikor elköltözött az Úrhoz. Nekem aznap volt a születésnapom, akkor voltam 25 éves. És hát ugye édesanyám egyedül maradt ebbe a helyzetbe. 8 éven keresztül borzasztóan szenvedett így a gyász folyamatba, és az én feleségem volt az, aki odaállt mellé, és azt mondta, hogy hát mama, én elmegyek veled a gyülekezetbe, elkísérlek, hogy ne egyedül menjél. És így ennek kapcsán a feleségem megtért, meg is keresztelkedett, be is merítkezett, és hát meg kell említenem a Durkó Albertnek a nevét, aki feleségemmel beszélgettek rólam, hogy látja a feleségem, hogy nyitott lennék-e arra, hogy ő is beszélgessen velem, így a megtérésről, az Úr Jézusról, a visszatérésről, és hát nyilván ezt én utólag tudtam meg, de hát úgy alakult, hogy az Albert megkeresett, és mondta, hogy hát ő neki az Úr azt mutatta, hogy be kell íratni engem egy bibliaiskolába, mert az Istennek terve van velem. Először kinevettem, és aztán elmentem, és hát ebben a bibliaiskolában semmi másról nem hallottam, csak az Istennek a beszédéről. Nagyon haragudtam Júdásra még úgy gyerekként, hogy mit tett Jézussal, és ugye azzal szembesültem, hogy én magam is olyan vagyok, mint a Júdás, hogy Jézust elárulom. Ott hagytam, elmentem, lehezülöttem, és azt el tudtam hinni, hogy Isten megbocsájt nekem, de nekem 3 évre volt szükség ahhoz, hogy elfogadjam igazán ezt a megbocsájtást, és hogy én magamat is tudjam úgy látni, hogy egy megkegyelmezett ember vagyok. Ezért ragaszkodok így az Isten kegyelméhez.
0: Egy veszteségen keresztül történt ez a változás tulajdonképpen.
1: Ugye édesapám az egy autóbalesetbe veszítette el az életét. Nagyon dühös voltam, haragudtam az Istenre, nagyon csúnyán káromkodtam. Akkor egyre inkább, ahogy elteltek az évek édesapám halála után, és láttam a feleségem megtérését, édesanyám.

0: folytatjuk a lélekhangolót. Vendégünk Surman László, lelkipásztor.
1: Szó esett itt az irodalomról, és hát több verses kötet is van már. Hogy indult el ez az életedben? Honnan jön ez, hogy te verseket írsz?
2: Hát ez általános iskola harmadik osztályos koromba kezdődött. Akkor a Dörmögő Dömötör nevű újság volt még, és ott volt egy pályázati felhívás meseíró versenyre. Írtam egy mesét, nagyon jó eredményt értem el egyébként, és utána tehát nem foglalkoztam vele. Majd amikor 1994-ben leszereltem a seregből, megalakítottam egy civil szervezetet, Elfelejtett Tüzek néven, egy művészeti egyesület volt, és ahogy velük foglalkoztam, szerveztem a különböző fellépéseket, szponzorokat kerestem, úgy felmerült bennem, hogy jó lenne nekem is valamit tenni így a kultúra területén, és lényegében dalszövegeket kezdtem el írni a zenekar számára, és a dalszövegekből lettek versek, és a versek ugye azok pedig úgy alakultak, egy nagyon drága barátom, aki szintén az Úrhoz költözött, Kántor Zsolt, a Teon könyvkiadónak volt ő a vezetője, egy megtért hívő ember. Hát ő, amikor olvasgatta az írásaimat, illetve még a Csétót János, aki később a Móra könyvkiadónak lett a vezetője, ők voltak azok, akik nézték a verseket, és hát ők bátorítottak, hogy érdemes lenne kiadni könyvbe. 1998-ban jelent meg az első kötet Sóhajok címmel. Az édesapám elvesztése 1998-ban történt, tehát ott nagyon rányomta a bélyegét. Ki tudtam írni az érzelmeket, a fájdalmat. Nyilván az eltelt évtizedek alatt egy folyamatos késztetés van az emberben, hogy van egy gondolatom, akkor azt le kéne írni, meg kellene fogalmazni. Hobbiként művelem lényegében a versírás, de főleg az elmúlt fél évben majdnem egy fél kötetet már megírtam, ami majd 2027-ben van tervezve, hogy megjelenjen. Az előbbi kötetem, meg a mostani kötetem is, az kifejezetten a hitre, a Krisztusra épül, és ott bibliai módon igyekszek megfogalmazni gondolatokat, Krisztusra mutatni, és hát ezek azok az érzések, azok a mindennapi impulzusok, amiket tapasztalok, azok valahogy mondattá formálódnak.
1: A bevétele ezeknek a köteteknek valamilyen önmagán túlmutató célra megy. Beszélnél erről egy kicsit?
2: Az előző verses kötet, ugye, ami 2019-ben jelent meg, ennek a kötetnek a címe Akarom é. Egy látomásom volt, egy víziót láttam, édesanyámnál ültem, éppen a kávét készítette elő, amikor láttam magam előtt egy templomnak a homlokzatát, és egy kandelláber világította meg a homlokzatát a templomnak. És az Úr, mintha a fejembe, szívembe megszólalt volna, hogy ezt mezővelénybe, a cigánytelepen, amit

0: Delhinek neveznek, hogy ott akar az úr felépíteni egy templomot, és hát én nagyon ellenkeztem ez ellen, hiszen soha ilyet nem csináltam, meg hát egy templomot felépíteni az nem 1-2 millió forintba kerül, és hát sokat imádkoztam. És volt egy finn házas pár, 10 évig itt voltak Magyarországon, és a Pirjo Rita egy reggel 6 órai időpontban kapott egy telefonhívást Finnországból. Az egyik testvérnő hívta, hogy egész éjszaka egy álommal küszködött, és azt álmodta, hogy van egy hosszú utca, egy egyenes utca, és annak a végén valami nagyon nagy építkezés van, és hogy szeretnék kérdezni, hogy mit csináltok ti ott? A Rita elmondta nekem ezt az álmot, amit ő vele közöltek Finnországból, miközben én ott már vagy 2-3 napja magamba hordoztam ezt a látomást, hogy a cigány telepen Isten templomot akar építeni. Úgyhogy elindultam telket nézni, és ennek az egész kötetnek lényegében a bevételét, illetve minden irodalmi rendezvényen, ahol én részt vettem, és bármilyen jellegű költséget, tiszteletdíjat, vagy bármit kaptam, azt úgy egy az egybe a Mezőberényi templom felépítésére adtam támogatásként, és hát az úr kegyelméből már ezt a templomot belakták. A következő kötetem, ami nyomdában van, ennek az lesz a címe, hogy Csöndbeszéd, de ennek egy nagyon nagy különlegessége van, ugyanis az én kedves feleségem fest, és azt gondoltuk, hogy jó lenne egy közös kötetet készíteni, de tegyük ezt azzal a céllal, hogy a felvidéki testvéreket, akik ott vannak Csoltó nevű településen konkrétan, hogy az ő missziós szolgálatukat támogassuk.
1: Több egyére hallottam tőled ezt a történetet a Mezőberényi templomról is, de mindig úgy megborzongtat, hogy amikor az Isten elkezd munkálkodni, akkor ezt több helyen is teszi, és nem hagy minket egyrészt magunkra, másrészt milyen izgalmas ez, hogy megerősítést kapsz Finnországból, hogy valaki ugyanazt azt a látomást, vagy víziót, vagy álmot láthatta, vagy valami nagyon hasonlót, amit te. Ugyanakkor meg kinek jutott volna eszébe egy cigánytelep közepére templomot építeni, szóval, hogy van ezekben valami ilyen emberi szempontból őrült dolog is, azt gondolom, hogy az Isten vezet minket.
0: Hát nagyon sok esetben megkaptam, hogy nem vagyok normális. Aztán ugye azért ez sok évig tartott ez az építkezés, tehát 2019-től 2025-ben lett átadva lényegében az épület használatra. El kell mondani, hogy nagyon nagy segítség volt, hogy a Durko Albert, a cigánymissziónak a vezetője, odáll teljes merszélességgel emelé az ügy mellé, és ő is azt mondta, hogy hát az úr mutatta, akkor ez fel fog épülni. Hogy még mindig vannak nehézségek így a gyülekezettel kapcsolatban, de hiszem, hogy ha Isten ezt az egészet munkálta, építette, akkor az ottani dolgok is el fognak indulni, ugyanis ez a templom a cigánytelepen nem csak egy szakrális terület, hanem egy olyan közösségi tér, ahol az emberek képzést kapnak, szociális, egyéb támogatást, önéletrajzírást, munkakereséshez lehetőséget, tehát minden olyan dolog, ami a számukra nem egyértelműen elérhető. Ahhoz, hogy a ruhát kimossák a gyerekeknek az iskolába, bejönnek, és itt van lehetőség erre.

0: Beszéltél arról, hogy te magad is sokszor keresed és megéred az Istennek a vezetését, néha talán ilyen álmokon vagy látomásokon keresztül. Ez kicsit olyan furcsán hathat sokaknak, vagy egy ilyen bizonytalan határterület, ugye az álmok kérdése. Te hogy tapasztalod meg az Isten vezetését az életedben? Itt már néhány példát mondtál. Hogy áll ez össze egy egész szép?
1: Az Isten az kijelenti önmagát természetbe, embereken keresztül, Jézus Krisztusba, Szentíráson keresztül, és nagyon sok esetben, amikor én egy kijelentést vagy egy vezetést kapok az Úrtól, akkor mindig az az első dolog, hogy megmérem a Szentírással, hogy mit mond az ige, mit tanít Jézus, mit tanít az Isten az adott témáról, illetve megkérdezek másokat, hogy ők ezt hogy látják, és kérek ima támogatást, és én is imádkozok érte, tehát nem egyik pillanatról a másikra állok ki, hanem van egy ilyen vizsgálat bennem. Nagyon sokszor voltak olyan álmaim, amikor az Úr megszólított, és ott is az volt, hogy az első mérce a Szentírás. A második, hogy megkérdezek hozzám közel álló barátokat, lelkipásztorokat, hogy ők ezt hogy látják, szintén imádkozunk, és amikor az Úr megerősít különböző dolgokat, akkor tudom azt, hogy mehetek ebbe az irányba tovább. Ugyanakkor a Bibliában olvassuk, ugye rengeteg eset van a prófétáknak az eset, amikor Isten szól hozzájuk, beszél hozzájuk. Hát az Isten hangját azt meg lehet hallani, néha fizikailag is, de az a belső fül, ami benne a lelkünkben, a szívünkben van, és az Isten, amikor megszólít, az egy szelíd hang, az nem tör ajtót, ablakot ránk, hanem ő nagyon szelíden, nagyon kedvesen szólít, meg lehet tanulni, meghallani az ő hangját. Én nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy legyek rá érzékeny. Néha olyan titkokat fed fel az Úr számomra, amin én magam is meglepődök. És feltétlen, hogyha ez megerősödik, hogy az Úrtól van, akkor engedelmeskedni kell.
0: Baj lehet belőle, baj hogyha lehet fontos belőle. Hangoknak nem engedelmeskedünk. A szavaidból is átjön, hogy a cigányok felé szolgálsz, a sajátjaid felé. Fontos dolog, hogy te hitelesen képviselsz sok mindent közöttük, hiszen te magad is ebből a közegből érkezel. Hogy látod annak a helyzetét itt a hazánkban, hogy sokféle feszültség van, nem csak a népek között, hanem általában a társadalmunkban, hogy lehet ezen munkálkodni?
1: Jézus szintén erről nagyon jó példát adott számunkra. Ő nem személyválogató. Tehát őnála minden ember, akit az Isten megalkotott, megteremtett, az egy Isten arcú, egy Krisztus arcú ember. Nincs kivétel, hogy milyen rasszhoz vagy milyen fajhoz tartozik valaki, mindenki Krisztus arcú. És azt gondolom, hogy ha mi valóban Jézusra akarunk hasonlítani, akkor ezek a kérdések már nem is lesznek kérdések, hanem természetesek lesznek, hogy szeretem az én fele barátomat, szeretem az én embertársamat. Nyilván vannak nehézségek, de ezek a nehézségek is mind azért vannak, hogy megerősítsenek bennünket, hogy változni tudjunk, szükség van a változásra, mert néha azt hiszük, hogy minden rendben van. Az, ami mondjuk az ellentéteket illeti, én mindig úgy tapasztaltam, hogy a közbeszéd az, ami gerjeszthet ellentéteket, vagy éppen barátságokat. És mikor mi az adott társadalomnak, vagy épp a politikai elitnek a szándéka, az valahogy mindig leképeződik a legutolsó falvakba, a nagyvárosokba is. Például a médiának a szerepe azt gondolom, hogy óriási. Ugye mindannyiunkban ott van a különböző előítélet, a sztereotípia, amivel önmagában talán nincs is probléma, hiszen meg is véd bennünket ezek a mechanizmusok. De ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, azt gondolom, hogy itt az egyházaknak kulcs szerepe van, hogy szólaljon meg, amikor egy-egy kisebbséget valamilyen atrocitás vagy valamilyen helyzet ér. Ha eljutna minden ország, minden társadalom mondjuk a Széchenyinek a magasságaiba, aki külön értéknek tartotta egy nemzetbe vagy egy országba, hogyha több nemzet van együtt, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy olyan országot tudunk építeni, egy olyan közös hazát tudunk építeni, amiben értékes az emberi élet.
0: Az egyes ember szintjén van felelősségünk abban, hogy hagyjuk, hogy tényleg ez a tömeg indulat elkapjon minket, vagy pedig tudunk ellentétesen cselekedni. Rendezni ezeket a kapcsolatokat, és ne teret engedni annak az irigységnek, meg gyűlölködésnek, amit az ördög valahogy mindig azért elindít és csepegtet.
1: A Nehémiásnál van egy ilyen történet, ugye, amikor megérkezik Hanáni, és megkérdezi, hogy mi újság van Jeruzsálemben, hogy vannak az otthoniak. Szinte sok hatásként éri, hogy milyen állapotban van a nép, a nemzet. Sírt és elkezdett imádkozni, bőtölni, keresni az Urat. Ő a saját bűneit és a népének, a nemzetének a bűneit megvallotta az Isten előtt. És azt gondolom, hogy nekünk talán ez kötelező ima téma kellene, hogy legyen hívő embereknek, hogy akár a saját bűneinket is, de hogy a mi nemzetünknek a bűnét is odavinni Isten elé. Mert tudjuk, hogy nagy az Isten, erős az Isten, hatalmas Isten, rettenetes az Isten, de ugyanakkor könyörülő, szeretettel teljes, megmentő az Isten. És hogyha egy nemzetnek a felemelkedésében mi hívő emberek ott tudunk lenni, nem ideológiákhoz kapcsolódni, hanem a Krisztusnak a keresztjénél, a Krisztusnak a lábánál megalázkodva ott vagyunk, akkor az Isten tud csodákat tenni. És nyilván itt azért az egyéni felelősségünk benne van, és a közösségeink, az egyházaink felelőssége.

Kedves hallgatóink, útkeresésről, költészetről, mindannyiunk Isten arcúságáról beszélgetett Surman László lelkipásztorral, költővel, Győri Gábor Dávid, rádiómissziunk főszerkesztője. A lélekhangoló beszélgetéseit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

Az elmúlt percekben az Evangélikus Rádió Misszió pénteki lélekhangoló című műsorát ismételtük meg, amelyben Surman László lelkipásztor költővel Győri Gábor Dávid beszélgetett. A lélekhangoló legközelebb pénteken 12 óra 25 perckor jelentkezik.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késő éli műsorunk hallgatóit június 15-én hétfőn. Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával, aki 1916-ban ezen a napon született. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A következő percekben csütörtök irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk Szabó Anita szerkesztésében. Mai rovatunkban Dzsida Jenő erdélyi magyar költőre emlékezünk, aki 1938. június 7-én hunyt el. A 2017. június 8-ai rovatot hallgatjuk meg.
2: Irodalmi kincsek.

Szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Mai Irodalmi Kincsek rovatunkban egy erdélyi magyar költőre, Dzsida Jenőre emlékezünk.

Csida Jenő 1907-ben született, Binder Jenő Emilként, Szatmár Németiben. Apja Csida Aladár az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. Anyja Csengeri Tóth Margit, aki Beregszászban élt. Itt ismerkedett össze és szerettek egymásba, házasságkötésüknek regényes története van. Csida Jenő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Apja orosz hadifogságba került. Nagybátyja, akitől keresztnevét kapta, elesett a galíciai harcmezőn. Családja tönkrement, apjának polgári foglalkozást kellett keresnie, így lett az erdélyi római katolikus státus tisztviselője. Csida Jenő Budapesten, Beregszászban és Szatmár Németiben végezte tanulmányait. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. 1923. augusztusától 1927. márciusáig, 16-tól 20 éves koráig a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. Elek nagyapó unokáknak kiáró szeretettel és felelősségtudattal segítette a pályakezdő költőt az önmagára találásban, tehetségek kibontakoztatásában. 1925-ben szülei akaratát követve

0: a Kolozsvári Egyetem jogi karára iratkozott be. Tanulmányait nem fejezte be. 1936-ban jegyezte el nagy szerelmét Imberi Melindát, 1937-ben összeházasodtak. Nem csak versei, hanem levelezésük is méltó emléke kapcsolatuknak. Dzsida Jenő szívbetegségben szenvedett. 1938-ban meghűlt, hónapokig feküdt a kolozsvári kórházban, de nem sikerült megmenteni. 1938. június 7-én csendben meghalt. A házsongárdi temetőben temették el, a szertartást Márton Áron kanonok plébános végezte. Dzsida Jenő 1927-től a Pásztortűz című irodalmi folyóirat szerkesztője lett. 1928. októberétől következő év nyaráig a Báróhuszár családnál vállalt házi tanítóskodást Aba fáján. Majd az erdélyi Helikon belső munkatársa, az Erdély Lapok kolozsvári tudósítója lett. 1930-ban részt vállalt az Erdélyi Fiatalok című folyóirat alapításában. Verseivel szerepelt az Új arcvonal és Új Erdély antológia című gyűjteményes kötetekben. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak 1929-től, titkára lett az Erdély Katolikus Akadémiának, a PEN Klub romániai magyar tagozatának tagja, majd az Erdélyi Szépmíves C. lektora lett. A híres marosvécsi összejövetelek Kemény János báró kastélyában 1926-tól szerveződtek, melyhez Dzsida Jenő is csatlakozott. A társaság tagjai voltak többek között Áprili Lajos, Reményik Sándor, Tompa László, Bartalis János, Kós Károly, Bánfi Miklós, Kunc Aladár, Makkai Sándor, Karácsony Benő, Tabéri Géza, Szent Imre Jenő, Tamás Járon, Kacsó Sándor, Vas Albert. Dzsida Jenő 1929-től kezdve vett részt rendszeresen a Helikon munkájában. Ő, Szemlér Ferenc, Kis Jenő, Asztalos István, Balázs Ferenc tartoztak a fiatalabb nemzedékbe. 1928-ban adták ki a Leselkedő Magány című verses kötetét, 1933-ban a Nagy Csütörtök, 1938-ban halála után az Angyalok citeráján című kötetét. Versein kívül egyetlen kisebb könyve jelent meg életében, Magyar Karaván Itálián keresztül. Útirajz, amely az Erdély Lapok által szervezett római szentévi zarándoklatról számolt be, olvasmányos stílusban. 1933 tavaszán utazott Olaszországba, május 5-én Rómában pápai kihallgatáson vett részt, majd Firenzébe, Velencébe ment. Élményeit naplóba foglalta és kiadta. Dzsida Jenő egyénisége elütött a történelemmel viaskodó hitvallókétól. Ő nem a végzettel kívánt pereskedni, egyszerűen énekelni akart. A természetről, a szerelemről, az ifjúságról, akár a késő romantikusok. Úgy érkezett az irodalomba, akár egy kamasz angyal, mámoros ifjúsággal, lobogó szőkén, telve leselkedéssel és önbizalommal. Verseinek többsége vidám, bravúros rím és ritmusjátékkal, melankolikus életérzéssel, a szépség és a jóság hirdetésének jegyében íródott. Ő maga így vall erről. Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban. A háború, a trianoni diktátum következményei és fiatalkori szívbetegsége rányomta bélyegét a költő életművére. A részvét a szenvedőkkel való együttérzés költője volt, aki szeretettel fordult mindenki felé. Visszatérő témái a hazaszeretet, a mély katolikus vallásosság, a szerelem és a halálfélelem. Egyik leghíresebb verse a Psalmus Hungaricus, magyar zsoltár, melynek létezését megpróbálták örökre elfelettetni. Ezt az alkotását kísérte a legtöbb tanácstalanság és félreértés. Különösen mostoha sors várt rá az 1950-es és 1960-as években, amikor nem csak ezt a versét, hanem egész életművét méltatlan vádakkal illették. lekicsinylő hangsúlyokkal, kismesternek, grófok barátjának, az öncélú szépség és az absztrakt humánum költőjének bélyegezték, aki miniatürizálta, az izolált és feneketlen kútjába süllyesztette a világot, s akinek főben járó tapintatlanságai közé tartozott erdélyisége, igyekeztek is lemosni róla ezt a szégyenfoltot, megligálva lírájának a szűkebb haza hagyományaival, a kisebbségi léttel összefüggő sajátosságait és értékeit. Ha egyéb téren találtak is mentségeket és kibúvókat számára, a Psalmus Hungaricusnak még hosszú ideig nem kegyelmeztek. Egyértelmű elutasításban volt része lényegében 1980-ig, amikor Jékely Zoltán, sokunk megkönnyebbülésére és örömére, közzétette a Magyar Irodalom Gyöngyszemei című sorozat Dzsida válogatásában. A vers 44 évi várakozás után akkor látott napvilágot először Dzsida kötetben, az előtte megjelent 6 gyűjteményből rendre kimaradt. Most hallgassuk meg a Psalmus Hungaricus című vers részletét Csurka László, Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész előadásában.
1: Dzsida Jenő, Psalmus Hungaricus részlet. Vagy fél ezernyi dalt megírtam, se szót magyar még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, Mihályok, borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján. Elhagytam koldus tékozló apámat, s aranyatást, amén gonosz fiú. Mi szent vagy, te koldusság, s te sárarany, te szépség, mi hiú. Koldus apám, visszafogadsz-e, bedölt viskódban helyet adsz-e, ha most lábadhoz borulok, s elédöntöm minden dalom, s férges rongyait csókkal illetem, s üszkös sebeit tisztára nyalom. Nagy éj sötét átkot mondok magamra, verset, mely nem zenél, csak felhörög, eget nyitó, poklot nyitó átkot, hogy zúgjon, mint a szél, bőgjön, mint megtépet szakálú vénzsidó, zsoltáros jajgatás a Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emlegett. Húnjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint népem, te szent, te kárhozott, te drága. 8 nemzet nyelvén szóltam életemben, s minden fajták lelke fürdetett. És most mégis áruló vagyok, a minden eszme sajgó árulója, most mégis bűz barlanglakó vagyok, vonító vad ki vackát félti ója, vadállat tízköröm és csattogó agyar. És ki eddig mondtam ember, most azt mondom magyar. És háromszor kiáltom, és holtomig kiáltom. Magyar, magyar, magyar. Mert annak fia vagyok én, ki a küszöbre téve, a külső sötétségre vettetett, kit vernek ezer éve, kit nem fogad magába soha a békeréve. Pércsurgott rám, és nem tudom lemosni. Jajt hallottam, és nem tudom feledni. A holtakat nem tudom eltemetni. Egy eszelős dal lett az utitársam, rekedt dal, nem zenél, csak hörög, mint a szél, zúg, mint vihartól ráncigált fák Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Húnjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint népem, te szent. Te kárhozott, te drága! Mit nékem, mikor tetsz halott véreimre, hull már a föld és dübörög a hant, mikor a búskor harsonája falakat dönt és lelket ingat, mikor felejtett ősi szóra kell megtanítani fiainkat, mikor rémít a falvak csendjes, elönt a semmi árja minket, és szülni kell és nem zeni, s magunk képére kalapálni vágyat gyermekeinket. Mit bánom én a történelmet, s hogy egykorom mi volt? Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költő, mikor anyát sikolt? Fáj a földnek és fáj a napnak, s a mindenségnek fájdalom. De aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom. Vallom, hogy minden fegyver jogtalan, a szelíd Isten könnyezett, s úgy tanította ezt, ám annak a kezében, kit fegyver szorongat, a fegyver megdicsőül, és ragyogni kezd. Nekem is fáj, hogy búcsúzom, mert immár más utakra kell mennem. De így zeng most a trónja vesztett magyar Isten parancsa bennem, s én nem tagadhatom meg őt, mikor beteg és reszkető, és nincs többé hatalma, mikor palástja szafatos, és fekvőhelye szalma. Nincs más testvérem, csak magyar. Ha virrasztok, miatta állok poszton, csak tőle kérek kenyeret, csak ő, kivel a kenyeret megosztom. Sok tévejgés és sok kanyar után jutottam el ide. Ha bűnös is magyar, ha tolva is magyar, ha gyilkos is magyar, itt nincsen alku, nincsen semmi de. Zúgjon fel hát a magyar zsoltár, dúljon a boldog éj álamokon, seperjen át a fekete tarajos és hideg hullámokon, férkönnyed csepegő fákják fényinél, Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Húnjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint népem, te szent, te kárhozott, te drága. Száraz nyelven kisebzett, égő fejem zavart. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden magyart. Székelyek, ott a bércek szikla mellén, üljetek mellé. Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a Tóthegyek közt, s a bácskai szőlőhegyek közt, üljetek mellé. Magyarok Afrikában, Ázsiában, Párizsban vagy Amerikában, üljetek mellé. Ti esztán születők, s ti porlócsontú ősök, ti rég halott regősök, ti vértanúk, ti hősök, üljetek mellé. Ülj ide népem, s hallgasd, amint énekelek, amint a hárfa húrjait feszült idegem húrjait jajgatva tépem. Ó népem, árva népem, dalolj velem. Mint akit füstös lángokra szítottak, vérszínű, ósetét, nehéz fanyarborok. Dalolj velem hörögve, és zúgva, és dörögve, 10 millió, 100 millió torok. Énekelj, hogy világgá hömpölyögön zsoltárod, mint a poklok tikkat kénköve szele. S Európa fogja be fülét, s nyögjön a borzalomtól, s őrüljön bele. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Húnjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint népem, de szent, de kárhozott, de drága.

0: Dzsida Jenőről írták, mondták már azt is, hogy pesszimizmusra hajló lélek volt, pedig csupán ismerte a szomorúságot, mint magányélményt, a bánatos vágyakozásokat, mint ahogy ezt ismeri minden valamennyire értékes emberi lélek. De ezek a bánatok nem komorították el számára sem a világot, sem a saját, eleve rövidre szabott életét. A külső és belső rosszak is témákat adtak, amelyekkel magát és másokat gyönyörködtetve játszott, olyan tökéletes és fülnek kellemes formákat találva számukra, amelyek létrejöttükkel kétségessé tették, hogy az ilyen alkatú költőre érvényes lehet-e a pesszimista jelző. Persze nem volt naívan optimista sem, hiszen tudata világosan tartotta nyilván a veszélyekkel fenyegető valóságot. Gyermekkora az első világháború éveiben telt, és ha a második világháború kezdetét már nem is érte meg, a 30-as években egyre ijesztőbben fenyegetett világégéssel a fasizmus. Tudta, hogy gyűlölet és gonosz indulatok hálózata közt botladozik a jó indulatú ember. Éppen ezek elől rejtőzik a költészet ritmus és rimmámorába. És végső éveiben, amikor betegsége is jobban kínoszta, a világ veszedelem is növekedett, verseibe is belopózkodott a csöndes bánatosság, amely azonban sokkal jobban emlékeztet a hajdani szentimentalizmus érzelmes világfájdalmára, mint a kortársak rémületeire és szorongásaira. Még meg is mosolyogja a kísértő szomorúságot, finom és bölcsumorral figyeli saját bánatát is. Voltaképpen attól fogva, hogy az expresszionista kezdetek után megtalálta formajátékos hangját, tehát úgy 25-26 éves korától érett költő lett, mégis szüntelen fejlődést mutat rövid költői útja. Sorai minden újabb kötetben jobban fénylenek, érzelemgazdagsága bővül és mélyül, formajátéka egyre bravúrosabb, és a csúcspontot a halála után megjelenő végső kötetben érte el. Ez az Angyalok citeráján. Ennek a könyvnek a költeményei jelzik a halk bánatok növekedését is, az örömök teljességét is. Hiszen miközben kívülről, belülről kopogtat a halál, a költő 30 éves korában felemelkedhet a szerelmi mámor mennyországáig. Feleségül nyerte az oly derűs és oly mélységes áhítattal szeretett nőt. Filozófiai sejtelmei alkalmasak még egy enyhe misztikával való játékra is, de nem annyira vallásos és nem annyira vallástalan, hogy versei akár erre, akár arra irányítsák, vagy éppen vezéreljék a lelkeket. Kritikái és irodalmi elmélkedései nagy hozzáértésre, érzékenységre, elmélyültségre vallanak, ugyanakkor műgonddal készültek, mint költeményei. De ezekből sem bontakozik ki egy bárki számára iránymutató esztétikai világnézet, azon túl, hogy jó élmény szép könyveket olvasni. Dzsida gyönyörködtet, ezt azonban a legművészibb színvonalon, mindig édes gyönyörűséget szerezve olvasóinak. Most hallgassuk meg a Tavaszi újongás című versét, Gubás Gabi, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész előadásában.
1: Dzsida Jenő, Tavaszi újongás. Tarka virágnak illata kábít. Édes a méz, mint kelyhekénál, lebben a lepke, röppen a mély. Sok kicsi vándor kedvese ajkán csókra talál. Nincs ma halál. Él ma a földön, mit csak az Isten élni teremtett. Harsog a himnusz, hangos a táj. Semmi se fáj. Minden örömre, tűzlobogásra szítja a lelket. Újra születtünk. Zöld lobogóval, lepkefogóval táncra megint. Csókot a földnek, csókot a fának, csókot a rügynek, mert a hatalmas égi jövendő hírnöke mind. Halka, mi szépen csendül a nóta, csörtet a csermely, csattan a csók, messze az erdő lombjai közt a nyár keze int. Hirdeti minden, hirdetem én is, itt a tavasz!
0: A továbbiakban az Édesanyám keze című versét hallgassuk meg, Lux Ádám magyar színész előadásában.

édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz áldja szenteli meg a napnak étkét italát. Ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ez tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mely csupa-csupa szeretet? Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út, ujjaid rögtön megmutatták. Látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még, adja ég. Ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egy más, szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is, az örök jóság s szeretet. Némán, nagy forró áhítattal csókolom meg.

Nem nevezhető forradalmárnak, de az akkori marxista szóhasználat értelmében haladó volt. A jószándékú apologéta azonban akaratlanul is rossz hírbe keverte az utókor személyében Dzsida Jenőt. Mert nem volt haladó, Dzsida Jenő világképe a keresztény hagyományokban gyökeredzett, egész lényét és költészetét áthatotta az evangéliumok üzenete. Katolicizmussal átszőtt, veretesen nemes, magyarság vállalása merőben idegen volt a bolsevisták által respektált művészettől. Szilágyi András marxista szemszögből kétségbe is vonta a költő új értékelésének valóságtartalmát. Dzsida Jenőben azonban semmi olyat nem tapasztaltunk, hogy benne demokrácia van, haladó szellem, szociális érzés. Tudtuk róla, hogy a grófok embere, meg aztán olyan körök dédelgetik, szeretik, támogatják, amelyek később, Dzsida halála után, a Horthy uralomnak nem csak kiszolgálói, hanem legfőbb támaszai voltak. Panek Zoltán a társadalmi bajokra és nélkülözésre értékeny sorait citálta, mire kihívója így felelt. Én viszont a magyar fasizmus első Erdély napi lapjára, az Erdély lapokra hivatkozhatom, amelyben Dzsidának cikke jelent meg Markovics Rodionról. Kedves Jakab, így kezdődik a cikk, és ilyen hangnemben folytatódik. Minősítő jelzőt aggatott a szerző egy keresztény orgánumra, ám kibonthatatlanul hagyta bírálatát. Azt, hogy valójában mit is kifogásolt az írásban. De ki is volt a Vörös Sándor által szép hangúnak nevezett poéta vitapartnere? Markovics Rodion született Markovics Jakab az első világháborúban az osztrák-magyar monarchia katonájaként került orosz hadifogságba. Belépett a Vörös Hadseregbe, a cári családtól rabolt kincseket őrző vonaton szolgált szovjet egyenruhában. Erről szóló népszerű kollektív riportregényével, a Szibériai Garnizon című könyvével váltott belépőt az Erdély Helikon Marosvécsi literátor szentélybe. A megtiszteltetés babérját nyert író azonban cikkekből font tövis koronát pályatársainak, azoknak, akiket klasszikussá érlelt az idő. Dzsida Jenő a kifogásolt cikkben ezt a méltánytalanságot kéri számon Markovics Rodiontól, őt és a dolgokat nevén nevezve. Útjaik tehát szétváltak, Markovics Rodiont, aztán cserben hagyta a siker, csalódottsága visszaűzte gyermekkori élményeinek helyszínére, s megírta Sánta Farsang című művét szülőfaluja román paraszti életéről. Aztán a Reb Áncsli és más avasi zsidó szép históriák címmel közölt önéletrajzi ihletésű elbeszéléseket, Dzsida Jenő pedig megírta nemzeti hitvallását, a Psalmus Hungaricust.

0: A továbbiakban hallgassunk meg egy verset, amelyet a költő második 1933-ban megjelent kötetének címéül is adott, Nagy Csütörtök. Előadja Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze.
1: Dzsida Jenő, Nagy Csütörtök.

Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek. És a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indul, végzetes földön csillagok szavára. Sors elől szökve, mégis szembesül.

sorssal, és finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint a roppant denevérszány legyintett arcú. Tompa borzalom fogott el. Mély, állati félelem.

körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel. De nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, és végig csorogtak gyűrött arcomon.

0: irodalmi kincsek.
1: Az elmúlt percekben csütörtök irodalmi kincsek rovatunkat ismételtük meg Szabó Anita szerkesztésében, amelyben Dzsida Jenőre emlékeztünk, aki 1960

38. június 7-én hunyt el. A következő percekben jazz dallamokkal várom hallgatóinkat. A 100 legjobb jazz dal albumról válogattam, többek között Ini Ross, Charlie Hunter és Norah Jones dalai szólnak.

Az elmúlt percekben a 100 legjobb jazz dal című albumról szóltak a dalok. Többek között Eni Ross, Charlie Hunter és Norah Jones dalait hallgattuk. Ezzel lassan homokóra késői műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, ugyanis 6 és 8 óra között Ungvári Szende várja a koránkelőket friss hírekkel, aktualitásokkal, krédóhitépítő rovatunkkal és egy újabb izgalmas recepttel is. Úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak velünk egészen 8 óráig. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdász és pszichológustól választottunk. Az információ felemészti a figyelmünket, az információ bősége a figyelem énségét jelenti, úgyhogy akár erre is figyelhetünk a mai napon vagy egész héten. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, áldott szép napot és hetet, könnyű ébredést mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 15-én hétfő reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Ér Mihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Orbán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Orbán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait. Polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátette, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy politikai megoldás vezethet ki a válságból. Nikus Orbán Tomák miniszter jelöltjeinek is köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk félretenni saját szakmai pályafutásukat, hogy miniszterként a román állampolgárok szolgálatába álljanak. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiánu szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestea miniszterelnök jelölti nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiánu azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestea Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölti nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestián megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Ezt megelőzően a pártfőtitkári tisztséget is betöltötte, és fejlesztési miniszter is volt. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestiát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestiá jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja, a Nemzeti Liberális Párt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy amennyiben Adrián Vestiát tárgyalni hívja a szövetséget, részt vesznek az egyeztetéseken, ahogyan korábban Eugene Tomák esetében is tették. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Érmihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúrafejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsődeépítési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDS kezdeményezése és munkája nyomán. Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter a mihályfalvi új bölcsőde átadásán felidézte, hogy amikor 2021 végén egy évnyi tervezés után elindult a program, amelyre országos költségvetési és Európai Uniós finanszírozást is biztosítottak. Hozzátette, hogy szerinte a bölcsődeépítési program több más fejlesztési program között is kivétel. 2022-ben, amikor megvolt rá a lehetőség, az RMDS javaslatára a bölcsőde fenntartás költségeit a helyi önkormányzatok válláról levették, és áttették a tanügyminisztérium költségvetésébe. Ez azért fontos, mondta a fejlesztési miniszter, mert a bölcsődék fenntartását azelőtt nagyon kevés önkormányzat tudta megengedni magának, a kisebb városok és települések számára pedig ez teljesen lehetetlen volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szól hozzánk ma Isten igéje, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Húsvét, Húsvétség című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 5. és 6. verséből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Jákob forrása mellett ül Jézus. Jákob a 12 zsidó törzs ősatja. A zsidó ősforrásból nem csak a zsidók, hanem a később oda telepedett idegenek, a samáriaiak merítenek most. A teremtés óta jelkép a folyóvíz. Az élet, az áldás, Isten jelenlétének és kiáradó, előre haladó jóságának a jelképe. A víz, az evangélium, Isten megtartó, életet adó jó hírének a jelképe is. A forrás Jézus, akibe belemeríti magát a hívő, amikor megkeresztelkedik. És utána ő is forrás lesz, viszi az evangéliumot a teljes világba. Ott látjuk a kiáradó forrást, majd a jelenések könyvében is, amint Isten trónja alul indul, és ahogy halad, egyre dagad, és amerre megy, életet ad. A forrás Jákóbé volt, most a nem zsidójé. Jézus ezzel, hogy odaül a kút mellé, megmutatja. Ő a Jákób kútjánál, egy mély gödörbe gyűlő víznél több. Ő a folyóvíz. A vízfolyás iránya pedig Jákóbtól, a zsidóktól, az idegenek, a pogányok felé van. A samáriaiak az a nép, akiket az északi országrész Asszíriába való deportálása után telepítettek be Asszíriából. És bár megtartották saját hitüket, a csak helybeli Istennek gondolt Jávé tiszteletét is gyakorolták azért, hogy az ne haragudjon meg rájuk. Emiatt visszaküldtek papot az Asszíriába elhurcoltak közül, hogy tanítsa őket meg a Jávé tiszteletére, amit a samáriaiak egy külön erre a célra épített templomban gyakoroltak. Jávé is, és a saját népi házi Isten is. Mindmáig ez a kétfelé sántikálás kísért. Így néz ki az egyik változata ennek, amit mi gyakorolunk. Van valamennyi bibliai Isten hitünk, de mellette jól megfér, sőt, vezető helyen áll a babona, vagy újabban a horoszkóp. A másik még elterjedtebb. A bibliás hitünket csak mint egy képkeretet használjuk, de belé Jézus helyett a magam alkotta hitemet, felfogásomat teszem. Régen ezt bálványkészítésnek nevezték. Sokan mondják, megvan az én saját hitem. A harmadik változata a szinkrétista hitforma, mindenféle vallásból, hitből összefőzött lecsóhit, mert így mindenkit tiszteletben tartunk. No meg, biztos, ami biztos. Ma is a magát bibliásnak tudó szigorú hívő lenézi az ilyen tévelygőt, ahogy akkor a magukat hithűnek tekintő zsidók, a samáriaiakat. Jézus pedig ezekért a samáriaiakért odaül a forráshoz, átlépi a rossz társadalmi beidegződést. Nem akar részese lenni az évszázadok óta fenntartott gyűlölködésnek. Ezzel valami fontosat üzen. Jákob forrása. Izrael istenében hívő ember forrása. A több mint 20 méter mélyen levő víz felett ül Jézus, aki egészen más vizet kínál. Melyikkel inkább? A sürgető testi igényt enyhítő forrásai a mindennapi életünknek, vagy az éppen most munkanélkül felkínált lélekgyógyító Jézus víz, a benne visszahozott éden. Hiszen nem volt kis feladat egy 20 méteres kútból vizet húzni. Ezért Jákob kútja a törvény jelképe is.
A gút mellett ülő Jézus viszont a földre, Jézusban visszahozott Isten országának, a korábban elveszített Édennek a jelképe, ahol Isten a gazda, a király, és benne Jézus az élet forrása. Elég nekem a csak földi víz, ami csak egy ideig éltet? Vagy sietek Jézusból inni? Jézus, köszönöm, hogy azért vársz rám, mert jobban tudod, mint én, hogy rád van szükségem. Jövök. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Húsvét, Húsvétség című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Húsvét, húsvétség. Kurt Márti. Tévsú, gestévsú. Kitaszítja el nekünk a keresztjén limlomot az Úr sírja elől. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Mózes 2. könyve, 20. részének 4. verse.

Vizsgáljuk meg ezt a verset, és lássuk, mit is akart a költő üzenni nekünk ezzel a furcsa verssel, ugye? A cím rögtön egy szójátékkal indít. A húsvét, az ünnep, a feltámadás valósága, a húsvétség, így rövid úval a hús szóból képezve, a pusztán testi, felszínes, megszokásokon alapuló valóságra utalhat. Arra a materiális vagy kiüresedett formára, amit az ember csinált, csinál az ünnepből. Amikor húsvétra gondolunk, akkor a feltámadás csodája jut eszünkbe, de a svájci teológus költő Kurt Marti egy egészen újszerű, mély belső tükröt tart elénk. Már a címben is figyelmeztet, különbség van a valódi húsvét és a külsőségekben kimerülő, felszínes húsvétség között. És így megérkeztünk a két furcsán hangzó szóhoz. Tehát mi van a vers elején található különös, kifordított szavakkal? A vers elején található különös, kifordított szó, a tévsú, a héber tesuvá szóból ered, ami a megtérést, a gondolkodásunk radikális megváltoztatását jelenti. Arra utal ezzel a költő, hogy a valódi hithez néha fel kell forgatni a megszokott sémáinkat. A második kifejezés, a gestevsuch, egy kifejezetten Kurt Marti svájci teológus és költő által alkotott szójáték. A svájci német nyelvjárásból származó kifejezés azt a folyamatot jelenti, amikor a sallangoktól és a dogmáktól megtisztítjuk a hitet. A költő a húsvéti történet jól ismert képét idézi fel. Ott az asszonyok azon aggódtak, kitaszítja el a nehéz követ az Úr sírja elől. Kurt Marti azonban megdöbbentő kérdést tesz fel. Kitaszítja el előlünk a keresztény limlomot? Vagyis azokat a kiüresedett tradíciókat, megszokásból elhadart imákat és vallásos sallangokat, amelyeket mi magunk pakoltunk az élő Krisztus elé. A vers végén levő bibliai utalás a 10 parancsolatból ismert Mózes második könyve 20. fejezetének a 4. verse adja meg a végső kulcsot. Ne csinálj magadnak faragott képet, mert bizony a saját vallásos megszokásainkból, kényelmes elvárásainkból is képesek vagyunk bálványokat gyártani, és ezzel dobozba zárjuk Istent, vagy akár egy dobozba zárt Istent gyártunk. Befejezésként, konklúzióként elmondhatjuk, hogy ennek a versnek az üzenete arra hív mindannyiunkat, hogy a húsvét ne csupán a naptár egy napja, hanem a belső megtérés, a tesuvá valósága legyen. Engedjük, hogy az Úr elhengerítse a szívünk elől a magunk által felépített vallásos limlomokat és bálványokat, hogy a hitünk ne egy zárt sírbolt, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ezt kívánom minden hallgatónknak, hogy így legyen. Ne egy zárt sírbolt legyen a mi hitünk, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdás és pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1916-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét hírekei. Híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30. A rövid híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Ér Mihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiano szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestiá miniszterelnök jelölté nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiano azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestiá Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölté nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestián megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestiát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestia jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Érmihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúra fejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsődeépítési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDS kezdeményezése és munkája nyomán. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel.
3: Június 15-ét írunk. Ez az év 166. szökőévben 167. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 199 nap van hátra. Lapozzuk fel június 15-i kalendáriumunkat. Nézzük, milyen események, évfordulók rejlenek benne. 1309-ben Tamás esztergomi érsek első Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai nagyboldogasszony templomban. 1312-ben a Rozgonyi csatában Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait és Csák Máté segédcsapatait. 1682-ben Bátori Zsófia halála után 2 évvel Munkácson házasságot köt Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1713-ban országgyűlést tartanak Szebenben. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtja híres sárkányos kísérletét Philadelphiában, amelynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. 1844. július 15-én Charles Goodyear amerikai vegyész, a gumi vulkanizálásának feltalálója szabadalmaztatta eljárását. A gumi, mint alapanyag régóta érdekelte, és meggyőződése volt, hogy egyszer széles körben mindenfélére használni fogják. Elkezdett vele kísérletezni, de nem sok eredményt tudott felmutatni. Felesége többször is jelenetet rendezett haszontalan elfoglaltsága miatt, így csak titokban próbálkozott tovább. Állítólag épp ennek köszönhette, hogy végül feltalálta a vulkanizált gumit. Felesége egyszer váratlanul ért haza, ő pedig hirtelen csak a meleg kályhába tudta rejteni a kénnel kezelt gumidarabot. Mikor órák múlva visszament érte, döbbenten látta, hogy tartós, de rugalmas lett a végeredmény. Ugyanabban az évben, 1844-ben Erkel Ferencét nyilvánította győztesnek a Kölcsei Ferenc, Himnusz a magyar nép zivataros századaiból című költeményének megzenésítésére kiírt pályázaton. A 14 beérkezett pályamunka közül ő nyerte el az első díjat. A himnuszt először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be 1844. július 2-án. 1876-ban Magyarországon egy törvény alapján e napon határozta el a Magyar Mérnök és Építész Egylet, hogy áttérünk a méterrendszerre. 1986-ban megnyitották a Hungaroringet. 1969-ben június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után a francia elnökválasztáson Georges Pompidou győzött, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. 1990-ben ezen a napon fejeződött be a bukaresti egyetem téren áprilistól tartó tömegtüntetés, ami az 1989. decemberre utáni politikai fejleményekkel kapcsolatos általános elégedetlenség miatt indult. A tüntetők az egyetem teret neokommunizmustól mentes területté nyilvánították, megjelölve a demokrácia 0 kilométerével. Az 53 napot tartó demonstráció során minden este legalább 50 ezer ember gyűlt össze a téren. A hatalom úgy állította le a kitartó megmozdulást, hogy bányászokat vitt a fővárosba, akik a résztvevőket feladásra kényszerítették. 2007-ben ezen a napon kezdetét vette az Európai Unió saját rendőri missziója Afganisztánban, amelynek keretében 160 rendőr érkezett az ázsiai országba.

A naphoz kapcsolódó események után most emlékezzünk azokra, akik ezen a napon születtek. 1595-ben ezen a napon született Nicolas Poussin, francia barokk festő, az egységes heroikus tájképfestés megalapítója. Szigorú formaérzéke és a természet bámulatos ismerete, képein a hangulat és a légtávlat tökéletességeként nyilvánulnak meg. Poussinban a franciák méltán egyik legnagyobb festőjüket ünneplik. 1829-ben született Szemerjai Szász Károly, református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig, emellett költő, drámaíró, műfordító, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Minden irodalmi műfajban alkotott, de jelentős szerepet játszottak műfordításai és irodalmi elemzései is. Madács Imre az Ember tragédiája című drámájáról, ő írta az első elemzést. 1843-ban jött a világra Edvard Grieg, norvég zeneszerző, zongoraművész. 1880-ban pedig Roska Márton, régész. Fő kutatási területe a honfoglalás kora volt, Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett. 1882-ben született Ion Antonescu, román katonatiszt, diktátor. 1903-ban jött a világra Fekete József, szobrász, a romániai modern szobrászat kiemelkedő egyénisége. A Bukaresti Bellárt Művészeti Egyetemen tanult, itt ő volt az első magyar hallgató. Bukarestben 20 évet, azután magyar hallgató.

jogi mellékletét. Mikó Imrével szerkesztette a magyar kisebbség jogi mellékletét, illetve a kisebbségi jogéletet. 1913-ban jött a világra Ádám Zsigmond, erdélyi magyar nyelvész, költő, műfordító, újságíró és középiskolai tanár, lektor a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem nyelvészeti tanszékén. Utolsó könyve, a Tanuljunk helyesen románul, 1993-ban jelent meg. 1928-ban született Tábori Nóra, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Vígszínház tagjaként a színházi adattárban 125 bemutatóval tartják számon. Játék és tévéfilmekben is sokszor szerepelt. 1965-ben jött a világra Rost Andrea, Kossuth, Prima Primissima és Liszt Ferenc díjas szoprán operaénekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Nemzetközi pályája a Milánói Scalában kezdődött 1994-ben. Eddig 38 alkalommal énekelt a New York-i Metropolitan Opera színpadán. Partnerei voltak többek közt Luciano Pavarotti, Placido Domingo és José Carreras. Ő lesz a 2024-es Budapesti Olimpia és Paralimpia nagykövete.

A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 15-éhez köthető. 1521-ben távozott az élők sorából Bakócz Tamás, esztergomi érsek bíboros. 1671-ben adta vissza lelkét teremtőjének, nagyváradi Csengeri István, református lelkész, kollégiumi tanár. A gyulafehérvári kollégiumban majd a Franekeri és a Leideni egyetemekre járt. Hazatérve Dézsen és Kolozsváron volt lelkész, 1659-től udvari papságot viselt, Barcsai Ákos, majd Kemény János fejedelmek mellett. 1668-tól a Nagyenyedi Református Kollégium tanára és gondnoka, valamint a városlelkésze. 1889-ben halt meg Mihály Eminescu, eredeti nevén Mihail Eminovics, a legismertebb román költő. Életműve döntő hatással volt a modern román nyelv kialakulására, a költői nyelv fejlődésére. Írt szép prózát, színműveket, a román sajtó egyik legkiemelkedőbb alakja volt. 1893-ban hunyt el Erkel Ferenc magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a Pesti Sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen ott telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint a Budai Magyar Színjátszó Körnél dolgozott karnagyként. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került, előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1840-ben írta meg első operáját, a Bátori Máriát. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni, aki ezután egészen haláláig segítőtársa volt operaszerzői munkájában. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmóniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánkbán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, amelynek ezután 10 éven át igazgatója és zongoratanára volt. Az 1884-ben megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Erkel nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Opera megteremtése. 1938-ban hunyt el Ernst Ludwig Kirchner, német expresszionista festő, grafikus, szobrász és fametszőművész. Rendkívül termékeny alkotó volt, napjainkban közel 30 ezer alkotását tartják számon. 1992-ben megnyitották a Kirchner Múzeumot a svájci Davosban. 1996-ban távozott az élők sorából Ella Fitzgerald, amerikai

énekesnő, akit sokan a jazz éneklés nagyasszonyának tartanak. Háromszor volt Amerikában az év jazz énekesnője, 8-szor kapott Grammy-díjat. 1934-ben tűnt fel egy harlemi amatőr tehetségkutató versenyen. Ennek nyomán azonnal Chick Webb zenekarához került és elindult egyedülálló karrierje. 2019-ben hunyt el Franco Zeffirelli, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. Az 1960-as évek második felétől forgat rendszeresen mozifilmeket. Színházi rendezőként több évtizede a legkiválóbbak között tartják számon, főleg opera rendezései legendás hírűek. Az igazi világsikert 1967-ben a Makrancos hölgy hozta meg számára. A következő évben a Rómeó és Júlia filmváltozatával még nagyobb sikert aratott. A közönség nagy tetszéssel fogadta az 1972-es Napfivér Holdnővér című filmjét is. Zeffirelli következő monumentális vállalkozása a Názáreti Jézus volt, amely 5 részes tévésorozatként és 2 részes mozifilmként egyaránt elkészült. Június 15-e Szent Vitus ünnepe a katolikus egyházban. Szent Vitus vértanú a gyógyszerészek, vendéglősök, sörfőzők, vincellérek, rézművesek, táncosok és színészek, fiatalok, háziállatok védőszentje. A 14 segítő szent egyike. Ezek a fontosabb évfordulók, események kapcsolódtak a mai naphoz, a napkalendáriumát lapoztuk.

0: A napkalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel lapoztuk fel. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha négy főre készítjük el. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vörös hagyma, 2 kereszt fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál muster és 150 g trapista sajt.

Most pedig lássuk az elkészítésének a folyamatát. A tarját kissé kiklufoljuk, majd mindkét oldalát megszórjuk sóval és borssal. Egy nagy serpenyőben olívaolajat hevítünk, és a húsz szeleteket oldalanként 2-3 perc alatt elősütjük. Ezután egy tűzálló tálba fektetjük őket. A visszamaradt zsiradékra rádobjuk a vékonyra szeletelt vörös hagymát és az apróra vágott fokhagymát, majd üvegesre dinszteljük. Felöntjük alaplével vagy vízzel, és egy percig forraljuk, hogy az ízek összeérjenek. A hagymaszaftot a húsra kanalazzuk. Egy tálban simára keverjük a tejfölt, a tejszínt és a mustárt, majd a húsra öntjük. Megszórjuk a reszelt sajttal. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 40-45 perc alatt megsütjük, amíg a sajt aranybarnára sül, a hús pedig omlós lesz. Rizssel, krumplival, bármilyen körettel lehet tálalni, ez természetesen ízlés kérdése.

lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerez fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál mustár és 150 g trappista sajt. Hogyha kedvük lenne ezt a receptet elkészíteni, vagyis a sajtos tejfölös tarjának a receptjét, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: A következő percekben névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Június 15-én Julán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Julán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Julánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették. A Vid a délszláv Guido magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin vitus névből ered, jelentése szíves, készséges. Az Ábrahám héber eredetű név. Jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. A Viola latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. A Bernát germán eredetű név, a Berhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. Az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik. Jelentése aranyos. Köszöntünk tehát június 15-én minden Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel a Fike Band Engedd, hogy vajként olvadjon a címed című dalával. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír. Ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem az utolsó órában. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Ér Mihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátette, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy politikai megoldás vezethet ki a válságból. Nikus Ordán Tomák miniszterjelöltjeinek is köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk félretenni saját szakmai pályafutásukat, hogy miniszterként a román állampolgárok szolgálatába álljanak. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiano szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestiá miniszterelnök jelölté nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiano azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestiá Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölté nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestiá megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Ezt megelőzően a pártfőtitkári tisztséget is betöltötte, és fejlesztési miniszter is volt. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestiát jelölte a miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestia jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja, a Nemzeti Liberális Párt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy amennyiben Adrián Vestia tárgyalni hívja a szövetséget, részt vesznek az egyeztetéseken, ahogyan korábban Eugene Tomák esetében is tették. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Érmihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúra fejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsődeépítési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDSZ kezdeményezése és munkája nyomán. Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter a mihályfalvi új bölcsőde átadásán felidézte, hogy amikor 2021 végén egy évnyi tervezés után elindult a program, amelyre országos költségvetési és Európai Uniós finanszírozást is biztosítottak. Hozzátette, hogy szerinte a bölcsődeépítési program több más fejlesztési program között is kivétel. 2022-ben, amikor megvolt rá a lehetőség, az RMDSZ javaslatára a bölcsőde fenntartás költségeit a helyi önkormányzatok válláról levették, és áttették a tanügyminisztérium költségvetésébe. Ez azért fontos, mondta a fejlesztési miniszter, mert a bölcsődék fenntartását azelőtt nagyon kevés önkormányzat tudta megengedni magának, a kisebb városok és települések számára pedig ez teljesen lehetetlen volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Most Krédó hitépítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szól hozzánk ma Isten igéje, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Húsvét, Húsvétség című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 5. és 6. verséből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Jákob forrása mellett ül Jézus. Jákob a 12 zsidó törzs ős atya. A zsidó ős forrásból nem csak a zsidók, hanem a később oda telepedett idegenek, a samáriaiak merítenek most. A teremtés óta jelkép a folyóvíz. Az élet, az áldás, Isten jelenlétének és kiáradó, előre haladó jóságának a jelképe. A víz, az evangélium, Isten megtartó, életet adó jó hírének a jelképe is. A forrás Jézus, akibe belemeríti magát a hívő, amikor megkeresztelkedik. És utána ő is forrás lesz, viszi az evangéliumot a teljes világba. Ott látjuk a kiáradó forrást, majd a jelenések könyvében is, amint Isten trónja alul indul, és ahogy halad, egyre dagad, és amerre megy, életet ad. A forrás Jákóbé volt, most a nem zsidójé. Jézus ezzel, hogy odaül a kút mellé, megmutatja. Ő a Jákób kútjánál, egy mély gödörbe gyűlő víznél több. Ő a folyóvíz. A vízfolyás iránya pedig Jákóbtól, a zsidóktól, az idegenek, a pogányok felé van. A samáriaiak az a nép, akiket az északi országrész Asszíriába való deportálása után telepítettek be Asszíriából. És bár megtartották saját hitüket, a csak helybeli Istennek gondolt Jávé tiszteletét is gyakorolták azért, hogy az ne haragudjon meg rájuk. Emiatt visszaküldtek papot az Asszíriába elhurcoltak közül, hogy tanítsa őket meg a Jávé tiszteletére, amit a samáriaiak egy külön erre a célra épített templomban gyakoroltak. Jávé is, és a saját népi házi Isten is. Mindmáig ez a kétfelé sántikálás kísért. Így néz ki az egyik változata ennek, amit mi gyakorolunk. Van valamennyi bibliai Isten hitünk, de mellette jól megfér, sőt, vezető helyen áll a babona, vagy újabban a horoszkóp. A másik még elterjedtebb. A bibliás hitünket csak mint egy képkeretet használjuk, de belé Jézus helyett a magam alkotta hitemet, felfogásomat teszem. Régen ezt bálványkészítésnek nevezték. Sokan mondják, megvan az én saját hitem. A harmadik változata a szinkrétista hitforma, mindenféle vallásból, hitből összefőzött lecsóhit, mert így mindenkit tiszteletben tartunk. No meg, biztos, ami biztos. Ma is a magát bibliásnak tudó szigorú hívő lenézi az ilyen téveiköt, ahogy akkor a magukat hithűnek tekintő zsidók, a samáriaiakat. Jézus pedig ezekért a samáriaiakért odaül a forráshoz, átlépi a rossz társadalmi beidegződést. Nem akar részese lenni az évszázadok óta fenntartott gyűlölködésnek. Ezzel valami fontosat üzen. Jákob forrása. Izrael istenében hívő ember forrása. A több mint 20 méter mélyen levő víz felett ül Jézus, aki egészen más vizet kínál. Melyikkel inkább? A sürgető testigényt enyhítő forrásai a mindennapi életünknek, vagy az éppen most munkanélkül felkínált lélekgyógyító Jézus víz, a benne visszahozott éden. Hiszen nem volt kis feladat egy 20 méteres kútból vizet húzni. Ezért Jákob kútja a törvény jelképe is.
A kút mellett ülő Jézus viszont a földre Jézusban visszahozott Isten országának, a korábban elveszített Édennek a jelképe, ahol Isten a gazda, a király, és benne Jézus az élet forrása. Elég nekem a csak földi víz, ami csak egy ideig éltet? Vagy sietek Jézusból inni? Jézus, köszönöm, hogy azért vársz rám, mert jobban tudod, mint én, hogy rád van szükségem. Jövök. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Húsvét, Húsvétség című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Húsvét, húsvétség. Kurt Márti. Tévsú, gestévsú. Kitaszítja el nekünk a keresztjén limlomot az Úr sírja elől. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Mózes 2. könyve, 20. részének 4. verse.

vizsgáljuk meg ezt a verset, és lássuk, mit is akart a költő üzenni nekünk ezzel a furcsa verssel, ugye? A cím rögtön egy szójátékkal indít. A húsvét, az ünnep, a feltámadás valósága, a húsvétség, így rövid úval a hús szóból képezve, a pusztán testi, felszínes, megszokásokon alapuló valóságra utalhat. Arra a materiális vagy kiüresedett formára, amit az ember csinál az ünnepből. Amikor húsvétra gondolunk, akkor a feltámadás csodája jut eszünkbe, de a svájci teológus költő Kurt Marti egy egészen újszerű, mély belső tükröt tart elénk. Már a címben is figyelmeztet, különbség van a valódi húsvét és a külsőségekben kimerülő, felszínes húsvétség között. És így megérkeztünk a két furcsán hangzó szóhoz. Tehát mi van a vers elején található különös, kifordított szavakkal? A vers elején található különös, kifordított szó, a tévsú, a héber tesuvá szóból ered, ami a megtérést, a gondolkodásunk radikális megváltoztatását jelenti. Arra utal ezzel a költő, hogy a valódi hithez néha fel kell forgatni a megszokott sémáinkat. A második kifejezés, a Gestevsuch, egy kifejezetten Kurt Marti svájci teológus és költő által alkotott szójáték. A svájci német nyelvjárásból származó kifejezés azt a folyamatot jelenti, amikor a sallangoktól és a dogmáktól megtisztítjuk a hitet. A költő a húsvéti történet jól ismert képét idézi fel. Ott az asszonyok azon aggódtak, kitaszítja el a nehéz követ az Úr sírja elől. Kurt Marti azonban megdöbbentő kérdést tesz fel. Kitaszítja el előlünk a keresztény limlomot? Vagyis azokat a kiüresedett tradíciókat, megszokásból elhadart imákat és vallásos sallangokat, amelyeket mi magunk pakoltunk az élő Krisztus elé. A vers végén levő bibliai utalás, a 10 parancsolatból ismert Mózes második könyve 20. fejezetének a 4. verse adja meg a végső kulcsot. Ne csinálj magadnak faragott képet, mert bizony a saját vallásos megszokásainkból, kényelmes elvárásainkból is képesek vagyunk bálványokat gyártani, és ezzel dobozba zárjuk Istent, vagy akár egy dobozba zárt Istent gyártunk. Befejezésként, konklúzióként elmondhatjuk, hogy ennek a versnek az üzenete arra hív mindannyiunkat, hogy a húsvét ne csupán a naptár egy napja, hanem a belső megtérés, a tesuvá valósága legyen. Engedjük, hogy az Úr elhengerítse a szívünk elől a magunk által felépített vallásos limlomokat és bálványokat, hogy a hitünk ne egy zárt sírbolt, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ezt kívánom minden hallgatónknak, hogy így legyen. Ne egy zárt sírbolt legyen a mi hitünk, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! A most bekapcsolódó hallgatóknak hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Ér Mihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiano szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestiá miniszterelnök jelölté nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiano azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestiá Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölté nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestiá megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestiát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestiá jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Érmihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúrafejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsődeépítési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDS kezdeményezése és munkája nyomán. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben interjúnkban Furu Istvánnal, a Betlen Gábor földész dalkör elnökével beszélgetünk a generációkon átívelő odaadásról, a kétágú templomhoz fűződő mély, otthonos kötődésről és a hóstáti hagyományokról. Riporter Szecsődi Árpád.
3: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Betlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 145 képfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
4: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Betlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond idézőjelesen 96-ba álltunk be első versben úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küzdködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
3: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
4: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdatag, nagytatám nem, de két nagybátyám is, Kilin Miklós, illetve Kis József a dalárdatagjai voltak, már néhai Kilin Miklós és Kilin József. És kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a Dalárda óráról, és vajon ott mi történhet? Hát betekintést szerezhettem, mondom anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
3: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
4: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha Dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hostáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van Anna nap, utána következett a szüreti bál értelemszerűen szeptember-októberben. Hostáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hostáti közösségre. Munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hostáti név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba, téli ünnepek alatt ugye a Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezei munka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, kétágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korustalálkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
3: Na mostan a hostátiak azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség? Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
4: Igen, egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segítkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
3: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári

0: zárójelben megemlíteni a Hurtáti Társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potló generációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy Magyar Napok alatt voltak rendezvények, ahol a hurtáti közösség úgymond képviseltette magát tánccal, énekkel.
1: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye? Például a táncot említetted.
0: Sikerült, több-kevesebb sikerrel úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántóórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát. De hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva, elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
1: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
0: Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink annó 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
1: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
0: Hát mindig pozitív élmény, mert minden kórus találkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc Kulturális Egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
1: Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel egy ilyen nagy múltú közösségnek ma szembe kell néznie?
0: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagokat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkor, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség. Bárki jöhetne, mert a hurtáti közösségben lennének tagok, csak a mai világ felgyorsult programja miatt ugye kevés az idő, a szabadidő úgymond, vagy az erre szabaddá teendő idő, hogy a heti 2 órát hétfő délutánonként erre áldozzuk, hogy eljöjjünk énekelni, vagy tanulni, vagy megpróbálni énekelni. Azon kívül

0: vasárnaponként vannak úgymond kórus találkozók, vagy meghívnak egyházmegyékbe, Kolozsvár környékén és Kolozsváron is, nem kimondottan jellegzetes ünnepeken, de csak úgy, hogy fenntartsuk a kapcsolatot, megismerjenek azok a tagok, vagy az a gyülekezet, ahol nem voltunk olyan gyakran.
1: Mitől lesz igazán élő a Bethlen Gábor dalkör a következő 10-20 évben?
0: Hát szerintem attól lesz élő, hogyha látnak és hallanak főleg minket énekelni, és tudomást szereznek arról, hogy igenis létezünk, még megvan a hostáti közösségnek ez a dalköre, és létezünk egyszerűen.
1: Befejezésképpen esetleg befejezhetnénk-e azzal, hogy mi az, ami titeket, mondjam így, Istenhez köt, Szentíráshoz, a Bibliához köt, mert van ennek egy ilyen oldala is, ha nem tévedek. Hiszen a templomban sokszor énekeltek, ugye temetéseken is énekeltek, de nem csak temetéseken énekeltek, gondolom. És hát mi az, ami titeket köt úgy a templomhoz is, és Istenhez is?
0: Hát lényegében az énekünk, mert az énekkel úgymond egy imát fejezünk ki Isten fele, Isten tiszteletek alkalmával, és úgymond az Istent tiszteljük az énekeinkkel. Ez a legnagyobb kötődés, a legnagyobb kötél, amely összetart, és összeköt minket az egyházzal.
1: És mit üzennél a hallgatóknak befejezésképpen?
0: Azt üzenném a hallgatóknak, hogy minden dalos kedvű és dalt szerető, ifjú vagy nem muszáj, fiatal, idős, bárkit szeretettel várunk a férfi dalkörünkbe. Tehát most nem akarok diszkriminációt, de férfi dalkörről beszélünk, tehát férfi testvérünket szeretettel várjuk. Nem kell hostárti származású legyen, csak egyszerűen szeressen énekelni, és szeresse ezt a műfajt, úgymond. Nem csak egyházi énekek, mert vannak népdal átdolgozásaink a repertoárunkban. Várunk mindenkit szeretettel, hogy tudjuk tovább vinni, és fennmaradjon a dalkör.
2: A következő percekben a napáhítata csendül fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. A mai áhítatunk címe Felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliuma első részének 37. verse. Ma Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szeretem a plüssállatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során, szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüssállatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy érzem, mintha így lenne. Néhány évvel ezelőtt, hogy édesapám hazatért az úrhoz, beszéltünk róla, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem. Végül meg is vettem. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfele néz. Többször is bátorító emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem és a menny dicsőségére gondolok, ha imádkozom és az imádság lelkületében maradok, ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívemben felemelő, bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy, magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosnak kell lennem ebben. Nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a fókuszt. Istennel azonban semmi sem lehetetlen.

Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Ámen. Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Üzeni Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja a figyelmünket.

Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián. De továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru honlapon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ru e-mail címre. Személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdás és pszichológus gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 1916-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Ér Mihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátette, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy politikai megoldás vezethet ki a válságból. Nikus Ordán Tomák miniszterjelöltjeinek is köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk félretenni saját szakmai pályafutásukat, hogy miniszterként a román állampolgárok szolgálatába álljanak. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiánu szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestiá miniszterelnök jelölti nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiánu azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestiá Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölté nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestiá megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Ezt megelőzően a pártfőtitkári tisztséget is betöltötte, és fejlesztési miniszter is volt. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestiát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestiá jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja, a Nemzeti Liberális Párt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy amennyiben Adrián Vestiát tárgyalni hívja a szövetséget, részt vesznek az egyeztetéseken, ahogyan korábban Eugene Tomák esetében is tették. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Ér Mihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúra fejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsőde építési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDS kezdeményezése és munkája nyomán. Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter a mihályfalvi új bölcsőde átadásán felidézte, hogy amikor 2021 végén egy évnyi tervezés után elindult a program, amelyre országos költségvetési és Európai Uniós finanszírozást is biztosítottak. Hozzátette, hogy szerinte a bölcsődeépítési program több más fejlesztési program között is kivétel. 2022-ben, amikor megvolt rá a lehetőség, az RMDS javaslatára a bölcsőde fenntartás költségeit a helyi önkormányzatok válláról levették, és áttették a tanügyminisztérium költségvetésébe. Ez azért fontos, mondta a fejlesztési miniszter, mert a bölcsődék fenntartását azelőtt nagyon kevés önkormányzat tudta megengedni magának, a kisebb városok és települések számára pedig ez teljesen lehetetlen volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Iristelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis íze.

0: Elítő mai műsorunkból az összetartozás tánca.
1: Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán tanodához tartoznak. De ezt szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
0: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
2: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
0: A kiégés.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
0: A Parajdi Református Egyházközség jelene.
4: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Paradi Sóbánya súlyos károsodása, annak a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a paradi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek, községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A trianoni békediktátum 106. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ünnepi rendezvénysorozatra és nagyszabású zárókoncertekre került sor Kárpátalja szerte. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében megvalósuló eseményekre június 2. és 5. között került sor. A rendezvénysorozat méreteit jól mutatja, hogy Kárpátalja szerte 14 helyszínen zajlottak az események. A Tulipán Tanoda Népművészeti iskoláinak és a régió 91 településén működő kihelyezett szakköreinek növendékei, óvodások és iskolások, több mint 2000 gyermek mozdult egyszerre, hogy eljárja az összetartozás táncát. Az eseményről Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán.
5: Hát nagyon izgalmas hét volt a múlt hét, mert ugye 14 helyszínre gyűlt össze 91 munkaterületről az a több mint 2203 gyermek, aki megmutatta egyrészt a tudását az elmúlt évben a munkának a gyümölcsét, és persze eltáncolt a Nemzeti Összetartozás táncát. Óriási program volt ez, a maga program sorozata, rengeteg helyszínek a felsorolása és jelentős időt vesz, de ezért beszélgessünk ennek a imáron hagyommánnyá vált projektnek a hátteréről.
1: Valóban. Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán tanodához tartoznak. De ezt szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
5: Honnan ered ez a Nemzeti Összetartozás program? Kárpát-medence szinten sok ezer gyereket mozdít meg.
1: 4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket egy felvidéki Dunamocsról induló kezdeményezésre, mely arról szól, hogy egy polgári tánc bemutatásával tegyük emlékezetesebbé a Nemzeti Összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És mi akkor csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, ahová abban az évben nagyon sok helyszínről csatlakoztak. Na most tudni kell azt, hogy ők közben ezt abba hagyták, és csak egy évig volt, de mi meg ebből hagyományt teremtettünk, átvettük a stafétát, és bevallom őszintén, hogy nagyon örülök neki. Mert még én magam is akkor nem gondoltam, amikor igen mondtam elnökasszonynak, hogy ebből egy igazán szép és közösségépítő esemény lett mára. Hiszen csodálatos látni ezeket a több mint 2000 gyermeket, ahol csillogó szemekkel és örömmel táncolnak. vannak?
5: 91 helyszínen működik 2025-26-os tanévben, az elmúlt tanévben a Tulipán tanoda. Ugye itt a népzene, tánc, játék, kézműves foglalkozások, és rengeteg óvoda is ott van, ahol jelen vannak. Mit kell tudni a 91 helyszínről?
1: Igen, valóban. A 91 helyszínen, ezek a kárpátaljai településeken, ez úgy kell elképzelni, hogy Körösmezőtől Ungvárig jelen vagyunk az óvodákban népi játékkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a kicsi gyerekekkel már kiskorban kell magyar népi értékeinket megismerkedtetni, és különösen nagyon öröm számomra, hogy bárhová megyek, és most is ugye a záró műsorokon láttam, hogy a gyerekek nagyon szeretik játszani ezeket a népi gyermekjátékokat, hiszen vicces is számukra, elmutogatják a dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik ezt. Már a nagyobbak számára, még az 1-4 osztályban is vannak népi játékoktatásaink, de a nagyobb gyermekek számára viszont valóban népzenét, néptáncot oktatunk, és több helyszínen kézműves foglalkozások vannak, valamint szövőszakkörünk is működik már.
5: A helyszíneken hogy fogadják a lehetőséget, és kik azok, akik korosztályok, azok, akik ott vannak és aktívak ebben a 2203 gyerek közül?
1: Nagyon pozitívan fogadnak minket minden helyszínünkön, azt látom. A tavaly 11 helyszínen voltunk, az idén bővültünk már Tekeháza, Kajdanó és Tisza keresztúrral, de a helyi vezetőség is, és a helyi embereken is azt látom, hogy nagyon hálásak azért, hogy ezt a programot behoztuk hozzájuk, hiszen valóban úgymond életet hoztunk ezáltal a helyszínekre.
5: Egy alternatív művészetiskolai jellege van ennek a projektnek?
1: Valóban a projektnek az a lényege, hogy a Nemzeti Összetartozás napján a tánc ereje hirdeti határokon innen és túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön. Hiszen minket magyarokat nem csupán a határok kötnek össze, hanem kultúránk, hagyományaink, közös nyelvünk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy különösen fontos az, hogy ezeket az értékeket átadjuk a gyermekeknek, hiszen bennük rejlik, bennük lesz tovább a jövő nemzedéke.
5: Beszélgessünk kicsit a hétköznapi munkáról, meg a tanévről, hogyan kell elképzelnünk ezt a tevékenységet. Óvodák, csoportokat beszéltük, de vannak konkrét központjai is ennek a projektnek, ahol a zenés oktatás is zajlik.
1: Igen, 3 alapfokú művészeti iskolánk van, akik szeptembertől május végéig, most mondjuk egy kicsit kihúzódott a tanév júniusra is, a téli szünidő miatt, folytatják az oktatást, itt bizonyítványt is kapnak a gyermekek, a kihelyezett szakköreink pedig októbertől májusig működnek.
5: A zenés iskolánk gyakorlatilag egy olyan, mint egy beregszászi művészeti iskola? Ezt
1: igen, igen, tehát Ukrajnában akkreditált művészeti iskolánk, a 3 művészeti iskola, ez Nagy-Dobronyban, Beregszászban és Tiszapéterfalván.
5: Beszélgessünk kicsit a kézművességnek a funkciójáról, ez is egy érdekes terület, amit szakszerűen szerveznek meg itt Kárpátalján.
1: Valóban, egyre több kézművesünk van. Igyekezünk a népi kézművesség felé vinni, sőt, még most szeretnénk már a régi kötés, forgolás és makramézás hagyományát is visszahozni a köztudatba, de ezen kívül, mint mondtam, már például Kisgeőcön és Nagyberegen, ahol ugye tudjuk, hogy nagy hagyománya van a szőttesnek, szövőkereteken elkezdtek a gyerekek szőni. Bevallom őszintén, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye mindig csak esztovátján láttam én magam is a szövést, és amikor elhozták a szövőkereteket, gondolkodtam rajta, hogy fog ez menni a gyerekeknek, de nagyon ügyesen sajátítják el, és miután már a szövőkereten szőnek, szerintem már sokkal könnyebb lesz nekik úgymond az esztovátyán szőni.
5: Vannak-e nyári programok, táborok vannak-e következő hetekben, hónapokban? Feladatok, itt a lehetőségek a gyerekeknek?
1: A Tulipán tanoda oktatói a KMPS-nek köszönhetően fognak vezetni táborokat. Az egyik ilyen táborunk Körösmezőn lesz, a Szorványban, ahová a környező iskolákból, a vasárnapiskolákból jönnek az 5.-6. osztályos tanulók, valamint a Tulipán tanodások. Szilágyi Gabriella és kedves férje László vállalták azt, hogy ők irányítják ezt a tábort, és innen visznek majd fel oktatókat is, hogy ez egy ilyen magyarságról szóló, népzenéről szóló, népi értékekről szóló néptánc tábor lesz. A másik ilyen tábor, amit szintén a KMPS jóvoltából támogatásával tudunk megvalósítani, az pedig a Tiszapéterfalvi tábor, ahol pedig a Csepei Tulipántanoda koordinátora, Trescsula Marika fogja összefogni a csapatot, és ott szintén Tiszapéterfalva és a környező falvából jönnek majd gyerekek. Mind a két táborban 40-40 gyerek fog érkezni.
5: Beszélgessünk a lehetőségről. 2026-os, 27-es tanév van előttünk. Van-e lehetőség felvételire? Hogyan kell csatlakozni ez a dologhoz, és milyen szinten várják az érdeklődőket?
1: Igen, alapfokú művészeti iskolánkban hamarosan meghirdetjük a felvételi időszakot. A személyes találkozás az mindig augusztus utolsó hete, amikor személyesen is fogadjuk a gyermekeket, és akkor felvesszük a megfelelő szakokra. A kihelyezett képzésekre viszont azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akik alapból már ugye az óvodákban és az iskola 1-4 osztályában vannak. Nagyon bízunk benne, hogy a 91 helyszínen továbbra is tudjuk folytatni az oktatást, és abban is, hogy egyre több gyerek lesz.
5: Igazából akkor ezeken a területeken lehet csatlakozni a képzésekhez?
1: Természetesen lehet csatlakozni, sőt, aki szeretné, már több helyszínre úgy mentünk el, hogy személyesen megkerestek, vagy levélben fordultak hozzám, hogy ők hallották, hogy a szomszéd faluban milyen jól megy ez a tulipán tanadai oktatás, és ők is szeretnék.
5: Van erre lehetőség most is?
1: Igen, van még lehetőség rá, hogy még aki szeretne a programunkhoz csatlakozni, az a jövő tanítól csatlakozhat hozzánk.
5: Hol lehet bővebb információt kapni erről a munkáról?
1: Bőleg információt van Facebook oldalunk, honlapunk, vagy a Tulipántanoda titkárságán, ami az egyetem 4. emeletén található. Ott lehet kapni.
5: Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésről, és beszélgetettünk a témáról. Kitartást és sok erőt és áldást kívánok a munkájukhoz és a nyárhoz.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. A viszontlátásra.
0: Az elmúlt percekben Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak. Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevár alján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
6: Itt Zetevár alján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
2: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten. Van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
6: Milyen igére épül a stratégia?
2: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
6: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
2: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
6: Milyen missziói területeket érint?
2: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
6: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve min kell még dolgozni?
2: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek. Minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, hogy foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
6: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
2: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenység, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
6: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
2: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
0: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk.

0: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István és Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birta Zoltán.
1: Köszönjük! 2026-ig élünk, de már többedik alkalom, a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénis Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
3: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
2: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunkat ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
1: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
4: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
1: Vagy épp és, hogy élek.
4: Épp hogy élek, ki hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat, hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve, a nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
3: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
4: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
2: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
1: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
2: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt, Én emlékszem, hogy

0: Ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri. Tehát minden gyermeknek megvan a saját útja. Ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyvbele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. Na, és amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példámból is, vagy példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
1: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
0: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát, hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát, amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
1: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmolva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
2: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Erdély. Egy évvel ezelőtt történt a Parajdi bánya katasztrófa. Ennek apropóján a Parajdi Református Egyházközség jelenlegi életéről kérdeztük Iszlai Béla parókus lelkipásztort, a riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntjük a rádium stúdiójában, így is a Parajdi Egyházközség lelkipásztorát. Milyen a gyülekezetben való élet jelenleg?
2: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Parajdi Sóbánya súlyos károsodásának a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a parajdi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
1: Milyen hatásokról tudna beszámolni ez az egy év távlatából, akár látogatottság szempontjából, turizmus, vagy a gyülekezet? Mi az, amiben tudod segíteni? Hogyan vészelte át?
2: Ez ugye a Sóbánya az nem csak egy ásványkincs volt, de hiszük, hogy nem beszélünk múltról, hogy volt, hiszük, hogy még lesz a jövője. Tehát nem csak egy ásványkincs, egy bánya bejárat, hanem sokkal több ennél. Tehát egy élő emlékhely, egy gyógyított tér, egy közösségi szentély volt a parajdi község számára, amit úgy a Sóbánya mélyben, mint fent a felszínen, közösségi szinten is sok-sok élmény tapasztalatot tudunk magunk mögött, és így visszaemlékezve felelvennek bennünk mindaz, amit átéltünk. Viszont az, ami megtörtént, és az, ami akarva akaratlanul a pecsétjét rányomja életünkre, az ugye a megélhetőségnek a megkérdőjelezése, és ez gyülekezeti szinten, közösségi szinten is nagyon érezhető, mert a Sóbánya az sok család számára a megélhetős első számú forrása volt, és ebből kifolyólag nagyon sok család munkahelyéket elvesztették, és ebből szempontból anyagi bizonytalanság állott elő. Ugyanakkor a vesztességi érzet ezzel társítva a lelki megrendülést, amit a gyülekezeti szinten, akár családi, akár egyéni szinten az egyházközség azóta is próbál, és minden erőfeszítéssel szolgálatot vállalva végez, hogy ezen a közösségi fájdalmon enyhítsen az összetartozás szintjén, mert itt a gyülekezet összefogásra nagyon nagy szükség van, a közös imádkozásra, egyházi alkalmakra, ahol vigasztalást, ahol testvéri támaszt tudunk nyújtani a rászorulóknak. Emellett az elmúlt esztendőben nem csak személyes családi látogatások, egyéni beszélgetések, pásztorációs alkalmakat szerveztünk, hanem közösségi alkalmakat is, és hála jó Istennek nagy mértékű anyagi támogatásban is tudtunk részesíteni testvéreinket, akik valamilyen szinten vagy a bányában, vagy a felszínen, vagy a bánya körül valamilyen alkalmazásban voltak, és a megélhetőségük ugye az egzisztenciális kérdés került veszélyben, egyházilag próbáltuk orvosolni. De természetesen, hogy ez nem kimondottan a helyi egyházközség anyagi alapjaiból nyújtott támogatást jelentett, hanem akár egyház kerületi, erdélyi egyház kerületi, vagy Királyhágó melléki egyház kerületi támogatásokból, valamint a személyes külföldi adományokkal is hozzájárultak a megpróbáltatott sorsban levő testvéreink fájdalmainak enyhítésére.
1: Jelenleg milyen gyülekezeti alkalmak vannak az egyházközség életében?
2: Jelenleg ugye nemrég Isten kegyelméből lezártuk az egyházi év ünnepes fél évét, ugye Szent Háromság vasárnapjával, amikor egy teljes megemlékezést tartottunk visszatekintve, ugye az ünnepes fél év ünnepeire, adventől kezdve egészen Szent Háromság vasárnapjáig, és mindent úgy próbáltunk erre összpontosítani, és úgy szervezni az egyházi alkalmakat, akár istentiszteleti alkalmak, akár gyerekfoglalkozások, bibliórák, presbitekkel, nőszövetséggel, ifjakkal való tevékenységek, ami úgy a bánya katasztrófa következtében helyrejött állapot enyhítésére, és ugye az Istenbe vetett hit megerősítésére, a bizalom megerősítésére összpontosítottunk. Próbáltuk hangsúlyozni a szolgálatokkal, és többnyire van az a csodálatos református énekünk, hogy az úrcsodás nem működik, de útja rejtve van. Tehát többször elénekeltük, többször állott el cíkben, de könnyek között, és hiszen ez volt az egyik úgymond alapének lent a sóbányai istentiszteleteken is, amit 2012-től egészen 25-ig tehát 13 éven keresztül tartottunk lenne a Sóbány ökumenikus kápolnájában. Ugye hiszük is valljuk, hogy Sóbánya mélyében is, titkos bánya mélyében az Úr formája tervét, és hiszük, hogy a parajdi közösségünkkel is vannak tervei a jövendőre nézve. És minden alkalmat úgy próbáltunk szervezni, az emberek reménységben éljenek, tehát reménységben éljünk, ne csak túléljük ezt a megpróbáltatott helyzetet, hanem reménységben élve új lehetőségeket keresve, további támogatásokat szervezve és szerezve, ugyanakkor fiatalokat bátorítva, hogy ne hagyjuk el tényleg szülőföldünket, ne hagyjuk el a rajdot, és ehhez kérjük Istennek segítséget, hiszen a legnagyobb bátorítást, támogatást azt mindenképpen a jó Istentől kapjuk.
1: Van-e ifjúsági élet?
2: Hála Istennek, van ifjúsági élet. Több csoportban vannak ifjúsági alkalmaink, több csoportban tartunk vallásórás alkalmakat, ugye jó magam, mint gyülekezeti lelki pásztora, a hittanórákat, a vallásórákat is a helyi április Lajos általános iskolában tartom, tanítom a gyerekeket, és ezáltal egy hidat, egy összekapcsoló pontot próbálunk megteremteni, még inkább a fiatalok köztudatában, a fiatalok életében, ugye, hogy a versünk is mondja, hogy jártok a templomot, az iskolát, és hogy ráfókuszolni a gyerekeket, a fiataljainkat, hogy hitben élnek, reménységben élnek, szeretetben, és mindig rámutatva arra, hogy ők a jelen egyháza, tehát nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és nagyon nagy szükség van rájuk. Abban az élethelyzetben, amit ugye mindannyian ismerünk és tudunk, hogy nagyon nagy a fiataloknak a kivándorlási, elvándorlási aránya, mondhatni így egy jobb munkahely, egy jobb életvitel megalapozása érdekében, és ez úgymond ez a kivándorlás, ez a szülőföldtől való eltávolodás jó lehet, hogyha vannak tervek, és majd a visszajövetelre, visszaköltözésre, ez a gyülekezeti szolgálatban is, gyülekezeti összetételben is meglátszik. Mindennel azon vagyunk, tehát szolgálatokkal, programok szervezésével, kivitelezésével, hogy összpontosítsunk minden korosztályra, nőkre, férfiakra, gyerekekre, felnőttekre, hogy a gyülekezeti közösséget, ugyanakkor a generáció közti sokszor olyan áthidalhatatlannak tűnő részt próbáljuk összekapcsolni, és együtt, hogy az ige is mondja, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal ebben a helyzetben megmaradni, és tovább lépni.
1: Melyik az az ige, amely mostanában erőt ad a kihívásokhoz és a szolgálatokhoz?
2: Hát nekem a kedvenc igém, és nagyon sokszor elmondtam, és a gyülekezetben is tudják, és tehát nekem a kedvenc igém, a mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát, hogy minden körülmények között, hogy ez Pál apostolnak a szavai, hogy minden körülmények között Isten erőt ad Krisztus által. Megerősíti az egyéni munkát, megerősíti a közösséget, és én hiszem, hogy megerősít abban, hogy lássuk meg, hogy jó lehet a sóbányai fal, meglepettek, de Isten mindvégig szilárd, erős menedék marad számunkra minden körülmények között. És a másik tanítás, ami ugye a gyülekezet imádságos életére néz, azt mindig így szoktuk összefoglalni, hogy az Úr közel van a megtört szívekhez, és a megsebzett lelkületet megsegít, ugye a 31. Zsoltár sorai, vagy minden körülmények között Istenre lehet tekinteni. Örömök között megtapasztaljuk azt, hogy Isten vetett hittel az örömök megsokszorozódnak, és megtapasztaljuk azt is, hogy a próba, nehézség, a mélység idején is Isten kegyelmes hozzánk, és nem mondja meg az ő irgalmát, az ő gondviselő szeretetét tőlünk. Én úgy érzem, hogy jobb lett volna, tehát emberi számítás szerint, emberi tervek szerint jobb lett volna ezt az egy évet úgy kitörölni, van értelembe kitörölni, hogy meg nem történtté tenni azt, ami megtörtént. De én hiszem, hogy a reménység az nem szégyeníti meg az embert, és ma, ha azt érezzük közösségi szinten is, hogy ma is, mint egy évvel ezelőtt is az emberi könnyek keverednek a sóval, a vesztesség után is éreztén. Hiszem, hogy a Jóisten minden könnyet tesz szemeinkről, és én hiszem, hogy van jövőnk, a jövője továbbra is a parahajdi közösségnek, van jövője a gyülekezetnek, van jövőnk és van életünk, de ez csak Isten kegyelmével.
0: Az elmúlt percekben az ezelőtt egy évvel történt Parajdi bánya katasztrófára emlékezve beszélgettünk Iszlai Bélával, a Parajdi Református Egyházközség parókus lelkipásztorával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Ér Mihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátette, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy politikai megoldás vezethet ki a válságból. Nikus Ordán Tomák miniszterjelöltjeinek is köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk félretenni saját szakmai pályafutásukat, hogy miniszterként a román állampolgárok szolgálatába álljanak. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiano szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestiá miniszterelnök jelölté nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiano azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestiá Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölté nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestiá megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Ezt megelőzően a pártfőtitkári tisztséget is betöltötte, és fejlesztési miniszter is volt. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestiát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestiá jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja, a Nemzeti Liberális Párt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy amennyiben Adrián Vestiát tárgyalni hívja a szövetséget, részt vesznek az egyeztetéseken, ahogyan korábban Eugene Tomák esetében is tették. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Ér Mihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúra fejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsőde építési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDS kezdeményezése és munkája nyomán. Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter a mihályfalvi új bölcsőde átadásán felidézte, hogy amikor 2021 végén egy évnyi tervezés után elindult a program, amelyre országos költségvetési és Európai Uniós finanszírozást is biztosítottak. Hozzátette, hogy szerinte a bölcsődeépítési program több más fejlesztési program között is kivétel. 2022-ben, amikor megvolt rá a lehetőség, az RMDS javaslatára a bölcsőde fenntartás költségeit a helyi önkormányzatok válláról levették, és áttették a tanügyminisztérium költségvetésébe. Ez azért fontos, mondta a fejlesztési miniszter, mert a bölcsődék fenntartását azelőtt nagyon kevés önkormányzat tudta megengedni magának, a kisebb városok és települések számára pedig ez teljesen lehetetlen volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Iristelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmarad. Már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit. A mikrofonnál Bálint Enikő. Ezen a vasárnapon egy kis nosztalgiázás által a Fike múltjáról és a jelenéről beszélgetünk a Fike lelkipásztorával, Dávid Istvánnal, Beke András és Freider Jevelin önkéntes munkatársról a 100. évforduló apropóján. Humorosan és őszintén mesélnek nekünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójában. 100 év ez nem kis idő belegondolni, és nehéz és sok szép, kedves és kívásos pillanatok gyűjteménye lehet. Először is, István, hozzád szólnék. Ha visszatekintesz a kezdeti lelkészi szolgálatra, mi jut eszedbe, milyen volt a fikében?
1: Az első időszak arról szólt, hogy szokjam a ritmust, az egésznek a dinamikáját, a hangulatát, úgyhogy így próbáltam háttérben maradni az első egy év, biztos inkább erről szólt, és aztán fokozatosan jöttek közösen az ötletek. Hú, az nagyon, nagyon erős volt, mert látva az, hogy van egy csapat, akik össze vannak zárva, meg ismerik egymást, én még ott ülök, nem tudom, hogy ki vagyok és mit akarok. Még mindenképpen megilletődött voltam, és bár voltak kész terveim, meg elképzeléseim, meg ötleteim, mégis így volt alkalom, meg lehetőség arra, hogy bele szimatoljak az egésznek a hangulatába, és aztán jöjjek a javaslataimmal.
0: És amiután beleszimatoltál ebbe az egészbe, és jöttél a javaslataiddal, milyenné vált Fike?
1: Nem a javaslataimtól vált olyanná, amilyenné, hanem mert ha nem is évente, azért 2-3 évente mindig újra kellett gondolni, és megnézni azt, hogy egyrészt milyen programpontok segítenek átadni azt, amit át szeretnénk adni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hogyan és milyen formában történjenek az önkéntesi találkozók, a munkatársi megbeszélések. Ugye nagyon hamar, már egy év után kezdődött a Farkas utcai templom felújítása, és ez indokoltá tette azt, hogy átköltözzünk onnan helyszínileg a vasárnapi alkalmakat tekintve, és az megint hozott egy egészen más szint, hogy itt a kétágú templom közel volt, könnyen át lehetett menni, könnyen közel voltunk ahhoz a irodához, ahhoz a klubhoz, ahol amúgy is élt, és ahol tevékenykedtünk, élt a csapat. Hogy megszűntek programok, születtek újak, hiszem, hogy ez így azóta is így van.
0: Mi az, ami leginkább mostanában kihívás számodra?
1: Ez jó kérdés, mert nem biztos, hogy meg tudom nevezni azt, hogy mi ez pontosan, de azt érzékelem. 3 éve költöztünk az új helyszínre, az amúgy is újabb lehetőségeket adott, és újabb nehézségeket, vagy kihívást, de azt gondolom, hogy Covid óta, de főleg az elmúlt 3 év óta egy olyan generáció jött fel egyetemre, akik

0: már egészen másként kommunikálnak, egészen más a mindennapi életük ritmusa, más származási családhoz, gyülekezethez, közösséghez való tartozásnak a tempója, és ez nem tudom, hogy nehézsége, de ez mindenképpen egy valami egészen másfajta választ igényel. Tehát ezt már látjuk és mérhető, és ez mindenképpen egy hívás, és a másik kihívás az nem újszerű, de valahogy mégis megint elérkezett az, hogy mindig megújul, vagy nem újul meg a munkatársi csapat, és akkor ezt megint szinte újrakezdeni, mik azok a minimumok, amiket meg kellene egyezzünk, annak a folyamatát, hogy kell kibontani, szóval ezek.
1: És hogyan éled, vagy élitek meg azt, amikor generációváltás van, új emberek jönnek, ismét egyé kell kovácsolni a csapatot? Vagy nem biztos, hogy egyé kell, hanem mindenki egy-egy-egyén.
0: Az idei év több szempontból volt nehéz, de többek között a műtétemhez is kapcsolható, ami ugye elhúzódott az eleje, meg a vége, meg minden. Szóval az idén volt az, ahol azt tapasztaltuk ősszel, hogy nagyon-nagyon sok új van. És hát most már úgy azt hiszem, hogy többé-kevésbé éreztük azt, hogy nekünk házigazdáknak a felelőssége megteremteni azt a légkört, ahol ők biztonságban érzik magukat, de valahogy nem is oda ragasztani őket, tehát szabadnak is érezzék magukat. És úgy azt hiszem, hogy többször elhangzott a szánkból az, hogy hú, melyikünk tudja a mostan éppen érkezőnek a nevét. És így már vakartuk a fejünket, hogy akkor na most akkor ő itt volt a múltkor, nem volt itt a múltkor, tehát hogy így nagyon igénybe vesz, mert figyelmet, odafigyelést igényel, és ez az egyik legnehezebb, de nagyon szép része a munkatársi szolgálatnak az, hogy már nem csak azért vagy itt, mondjuk, mert te így a programokból kapsz valamit, hanem hogy így akarsz adni is azzal, hogy a többieket meghívod, meg teremted azt a teret, ahogy jól érezhetik magukat. Azt mondom, az idén volt az, ahol nagyon negyedott ponton, nem is tudom, vagy 70-80-an voltunk egy csütörtökön, amiből legalább az a fele, ha nem több, egészen új volt. És volt, aki megmaradt, ott maradt, volt, aki benézett egy alkalomra, kettőre, és hát ez megint egy ilyen kicsit a nehézség is, hogy akkor engedni őket elmenni, vagy engedni őket nyilván van, hogy annyit merítsen, amennyit szeretne. És aztán pedig, aki megmarad, azt valahogy oda édesgetni, de hát nagyon nehéz a mai egyetemi oktatás ritmusához igazítva programokban gondolkodni, meg amikor este 8-ig órák vannak, akkor nagyon kell akarni, hogy még 8 után még valamit itt együtt csináljunk. Ráadásul néha agyaljunk, és meg gondolkozzunk, ne csak így ellenünk.
1: Mitől lesz valaki munkatárs? András, hogyan lettél te munkatárs a Fikőben?
2: Én hogy lettem munkatárs, hogy jöttem és mondtam, hogy szolgálni szeretnék. Viszonylag régebb óta jártam szotyogva Fikére, úgyhogy néha megjelentem, néha volt egy pár hónap kihagyás, és akkor utána, amikor Covid után mesterire kellett újra feljönni, akkor csatlakoztam be újra aktívabban. Először csak alkalmakra, utána jött egy télbelépő, és utána meg az, amikor nem volt elég zenész vasárnapra, és akkor első körben úgy zenészként ugrottam be a szolgálati részbe. Utána meg következő tanévtől kezdve már nem önkéntesként, hanem munkatársként vettem részt, és ha jól számolom, ez negyedik vagy ötödik éve, amióta én munkatárs vagyok, de hogy éppen ami olyan dolog van, amit le kell fedni, egy kicsit valahogy mindig arra mozdulok, úgyhogy így vettem át részben a hangosítást is.
3: Most számoltam egy gyorsat. Ha jól számolom, ez az ötödik fikés tanévem, amiből talán, hogyha ilyen nagyon szigorúan vesszük, akkor a negyedik év, amikor aktív van munkatársi létben, vagy szerepkörben vagyok jelen, és hát az én történetem, de azt legutóbb is elmondtam, hogy én hamarabb voltam behívva zenélni, mint így konkrétan a közösség tagjának lenni. Oda mentem magamtól, de úgy be voltam hívva. De is szerintem az, hogy munkatársnak lenni, vagy hogyan kell, nincs külön recept rá, és ezt sokszor mondjuk, hogy ez a jelenlétből adódik a szolgálat. És mindig azt látok meg, hogy aktívan figyelünk évközben arra, hogy ki az, aki nem csak eljön, persze mindenkinek örülünk, hogy ott van, de hogy az, aki, na gyere, segítek, mit segíthetek, vigyen fel a csésziket, mossam el, és akkor így ők is bekerülnek ebben, akkor már, hogyha azt mondom, hogy figyelj, főz lejtát, akkor tudja, hogy oké, akkor be kell kapcsolni a teafőzőt, bedobni a kis teafiltereket a kancsóba, és csinálja. És nagyon vagány és csodálatos ezt látni, hogy ez így kialakul évközben.
1: Vannak-e valamilyen kritériumok, hogy hogyan lehet csatlakozni a szolgálatotokhoz?
2: Gyere és legyél ott, vegyél részt az alkalmainkon, és próbálj segíteni a munkatársaknak, hogy régebb egy kicsivel jobban el volt különülve, hogy voltak a munkatársak. Munkatársak voltak azok, akik az év elejétől ott voltak, és az adott tanévnek a programjának a megtervezésében is részt vettek, és emellé azok, akik útközben vonultak be abban a tanévben, azok voltak az idézőjeles önkéntesek, akik hát még kevésbé vonultak be a tervezésbe, inkább a bonyolítás, programok lebonyolításában segítkeztek. És hogy leginkább az idő, aki egy évet, aki jön, évelején becsatlakozik egy idő után, hogyha ott akar lenni, és segíteni szeretne, és előre mozdítani az egészet, akkor csatlakozhat az önkéntesi csoportba, aztán utána meg legtöbb esetben az van, hogy akkor a következő évnek a tervezőjére is meg lesz hívva, és akkor a következő évtől munkatársként vesz részt.
3: Ez egy annyit fűznék hozzá, hogy a kettő között talán az elköteleződés az, ami különbséget tesz. Mert munkatársként, amikor ott vagy a tervezén, akkor nem az, hogy bevállalsz ezt, és azt, hanem azt tudod mondani, hogy igenis, én itt leszek egy fél évet, egy évet ki, amennyire előre tud látni, de hogy be tudja vállalni, és meghozza ezt a döntést, ami lehet, hogy olykor áldozatokkal jár, mert akkor éppenséggel nem fog kimenni este bulizni, mert hogy akkor azt mondtam, hogy ott leszek, és fogadom az embereket, vagy az előadót.
0: Sokszor neki ugrottam én ennek, hogy hogyan lehetne átláthatóbbá tenni, vagy megfelelő kritériumrendszert kialakítani, vannak fejemben ötletek még. Néha azt érzem, hogy közben nagyon erős tempót, meg odafigyelést igényel ez a szolgálat, és tényleg attól él, hogy nem egy személy csinálja, hanem többen. Talán nehezen mondjuk ki, mi vezetőként is nehezen mondjuk ki ezt, hogy vannak bizonyos kritériumok vagy szabályok, és egyre nehezebben érzékelik talán az újonnan bejövők azt, hogy hogyan rangsorolják a saját programjaikhoz képest azt, amit itt bevállaltak. Egyre nehezebben látnak előre, tudnak tervezni előre, nehezebben köteleződnek el. És hogy ennek a kettőnek, tehát az egy dolog, hogy nekem a fejemben ott van az, hogy mik lennének a kritériumrendszerek, de a valóság sokszor nagyon megnehezíti ezeknek a kivitelezését. Úgyhogy szerintem következő évek arról is szólni fognak, hogy ezt a részét is újra kell gondolni. Mindenképpen sokkal több mindent elbírna ez a város, sokkal több területet le lehetne fedni, sokkal több meghívásunk van a szolgálatra, mint amennyit meg tudunk tenni. Ez viszont talán szervezettebben, konkrétabb feladatleosztásokkal lehetne ezt végezni. Magyarországon van pár olyan egyetemi gyülekezet, akiknek a működése átültethető lenne, úgyhogy ez is terve volt az idén, csak aztán nem jött össze, hogy meglátogatjuk őket, és megnézzük azt, hogy na jó, akkor az önműködésük hogy van, milyen struktúra szerint szerveződnek. De azt mondom, hogy alkatomból, meg alkatunkból fakadóan is egy kicsit ilyen lükék vagyunk, vagy hibbantak, vagy ilyen teszetoszák, hogy ilyen improvizatív módon álljunk neki, és csináljuk, ezt valahogy módon működünk, és szerintem ebben van egyfajta szabadság. Hosszú távon sokkal könnyebb talán ebbe kifáradni.
1: Milyen egy hetetek a fikében? Kuliszták mögé belehallgathatunk, általatok persze.
3: Nagyon gondolkodom, mert az elmúlt időszakban bekerült egy új program, amit úgy már nagyon régóta, mint mondtuk, hogy kéne, és akkor idén végre be lett ez vállalva, a Credo, és ez ugye a KT-t, hát úgy az évek során kiderült, hogy azért jó páran vagyunk azzal úgy, hogy mivel nagyon fiatalon konfirmáltunk, hogy így egy részét azért megértettük, de úgy az összt nem biztos, hogy nagy meggyőződéssel tudnánk azt mondani, hogy igen, tudjuk most is így 20 plusz akárhány évesen, és így azért nem mosolyogtam el az elő, mert úgy így ezzel a Credo alkalmakkal így az elmúlt időszak, az egyik héten volt, hogy Credo volt, ezek keddenként szoktak történni, minden hónapban az első, többnyire az első kedje az a összeülünk, és a következő hónapot tervezzük meg. És ez most így váltotta egymást a Credo, a hónaptervező, illetve a Fike 100-nak a tervezése, és akkor így két hete talán kérdeztem meg egy másik munkatársra, hogy akkor most kedden mit csinálunk pontosan? Mert ugye egy kicsit összekavarodott az egész. Fikecsütörtökök, amik az is az már régóta bejáratott rendszeres programunk. Azért volt annak is érrendezelve, hogy volt, hogy egy hónapban volt, hogy dicsőítés egy csütörtökön, vagy meghívott, vagy amit István tart, és ez így váltotta egymást. A péntek reggeli ima közösségek, illetve a vasárnapi alkalmak. Ezek a fő programjaink, aztán persze még vannak ilyen extrák, hogy elmegyünk valamerre kóricálni fel a hegyre, vagy ki a bükkbe, vagy ahova éppen eljutunk, és hát most fikeszáz, nagyon nagy plusz.
1: Már is rátérhetünk akkor az évfordulóra. 100 év kicsit ijesztően hangzik számomra. Nem tudom, volt egy ilyen nyomasztó érzés bennetek, hogy oké, most kell szervezni, de mit és hogy legyen? Hogyan fogtatok hozzá? Vagy egész évben voltak programok?
0: Nagyon érdekes, mert úgy 100, hogy tulajdonképpen, ha jól számolom, 50. A fikéhez illő módon minden évben kitalálhatunk valamit, ami miért éppen szülinapi valami kerek évfordulót ünnepelünk. Úgyhogy volt már fikének 2 évvel ezelőtt a 25 éves szülinapja, és most hirtelen a 100. És ez fokozatosan derült ki, vagy nem, nyilván nem derült ki, de hogy került a középpontba, mert eddig az újraalapítástól számítottva ültük össze a szülinapokat, és hát ez ugye a 98-99-es tanévhez köthető az újraindítása a fikének. De ugye az IKE is megünnepelte a 100. évfordulót, ez 1921-hez kapcsolódik, és így tudtuk azt, hogy rá néhány évre érkezik meg az a gondolat, hogy ebből legyen egy egyetemi rész is, és azt is elmondhatom, hogy a mostani gyülekezethez tartozó mostani tagok között többen vagyunk olyanok, akiknek a nagyszüleik is ott voltak, vagy a dédszüleink ott voltak a FIKE alapításának a éveiben. Úgyhogy nekem mindenképpen egy ilyen, egyszer volt nyilván egy nyomasztás, hogy ezt azért meg kell csinálni, tehát egyszer 100 volt. Most így nem lehet ezt így kihagyni, de az is, hogy azért ennek mekkora szépsége van, hogy így 100 évvel ezelőtt így gondoltak valamit, és így elkezdtek, és így ebbe így be tudunk kapcsolódni, és hogy úgy, hogy néha elgondolom, hogy mennyire szép lenne, meg milyen izgalmas lenne, hogy ha el tudnának jönni azok, akik ezt alapították, és így tudnánk egy ilyen eszmecserét folytatni arról, hogy na akkor ők milyen kihívásokkal néztek szembe, mi hogyan reagálunk a mai kihívásokra, és jó lenne egy ilyen képzeletbeli beszélgetésre. És hát ennek most tere lesz, ha nem is ilyen módon, de azzal, hogy a FIKE 100 ünnepi hétnek része lesz egy ilyen szakmai fórum, meg konferencia szerűség, akkor azt gondolom, hogy így erre így szakmai szemmel is rá tudunk nézni. Ennek az egyik kigondolója, meg vezetője, András.
1: András, akkor hozzád szólnék. Mesélj róla, hogyan lesz?
2: Itt egy kicsit az a kérdés merült fel bennünk, hogy teremtődik meg a kontinuitás a két időszak között, mert 26-ban indult el először a FIKE, és működött 48-ig, amikor az a 48-as kultusztörvénnyel felszántottak közel mindent is, és ezzel együtt a FIKE-nek a munkája is be lett szüntetve akkor, és 98-ig volt egy szünet. És legtöbb esetben a mostani FIKE munkatársaknak is egy kérdője, hogy már csak az, hogy a 98-ban meg a 2000-es évek elején hogyan működött a FIKE, mennyiben különbözött a mai naptól, vagy attól, hogy a mai nap hogyan működünk, viszont ugyancsak felmerült a kérdés, hogy akkor hogy nézett ki az első időszakban. Milyen kérdések foglalkoztatták az akkori munkatársakat, hogyan indult el, milyen kérdésfelvetések vannak, milyen programokat szerveztek, milyen társadalmi felelősséget vállaltak az adott időben. És lényegében erre próbálunk válaszolni ezzel a történeti konferencia résszel, hogy ezt a kontinuitást teremtsük meg a 100 évben, és hát részben én vagyok az, aki foglalkozik a történeti anyaggal, kicsit sajton keresztül, kicsit levéltári források alapján azt próbálom megpiszkálni, hogy hogyan indult el, milyen társadalmi kérdésekre próbált válaszolni a FIKE, milyen heti programjaik voltak, milyen társadalmi kérdésekre próbáltak válaszolni, vagy adott esetben milyen nehézségekbe ütköztek.
1: Hogyan választottad ki a beszélgetőtársakat?
2: nem én választottam ki a beszélgető társakat, hanem Istvánnal tárgyaltuk azt, hogy lehetőleg olyan embereket kéne összegyűjteni, akinek bármilyen emléke lehet, vagy olyan történészt, aki foglalkozott ezzel az időszakkal, ami egy eléggé nagy kihívást jelentett. Egyrészt, akinek nagyon örülünk, hogy el tud jönni, az Dávid Gyula bácsi, mert ő ott volt még az utolsó régi szabad egyetemeken is, és látta azt a felbuzdulást, azt a társadalmi felelősségvállalást, amit ezek a szabad egyetemek jelentettek erdélyi kontextusban, és még tud mesélni erről, ami szerintem egy nagyon fontos pontja, mert lényegében ő lesz az a kapocs, ami a két időszakot össze tudja kötni. Emellett Hegyi Géza vállalta el, hogy jön. Ő olyan szempontból érdekes, hogy ő is történész, viszont ő az újrainduló fikének az egyik aktív munkatársa volt, és egyrészt tud beszélni arról az időszakról is, amikor újraindul a fike, és hogyan indul újra, milyen programok, nehézségek, egyéb dolgaik voltak, viszont amennyire tudom, egy valamilyen formájú történeti anyaggal is készül visszaemlékezések alapján egy kicsit kontextualizálni a 26-48 közötti időszakot, illetve ott lesz a gyülekezeti lelkipásztorunk is, Dávid István, aki egy kicsit most az utóbbi időszakról fog majd mesélni.
1: És folyamatosan lesz zenei szolgálat is, és a zenei szolgálatokért azt hiszem, hogy Evelin a felelős, ő a koordinátor.
3: Hát azért lehet, hogy ez egy kicsit erős szó, de hogy igen, aktívan szolgálok. Háromnapos szülinapozásról van szó, és hát ez pénteken, azaz 19-én fog kezdődni este egy koncerttel, ami azért izgalmas, ezt azért pár éve már csináltuk, csak nem feltétlenül annyira nagyon a nyilvánosság előtt. A dicsőítő dalok van, hogy kicsit egyértelmű, hogy azok miért írottak, de hogy akkor körülnéztünk, hogy a könnyű zenében hol találjuk meg Istent. És hát a 19-i koncert meg pont ez lesz, hogy könnyű zenei dalokat fogunk hozni, készülünk, és így István vezetésével egy kicsit úgy belenézünk, hogy akkor ez hogy is van, és így lehet, és szabad. Ez ugyan ilyen repertoárral voltunk már tavaly meghívva, máshol is szolgálni, és nagyon jó és pozitív visszajelzéseket kaptunk, és tényleg nagyon izgalmas volt látni, hogy jogi karosok voltak, hogy így mennyire el tudtak azon csodálkozni, hogy meg tudjuk találni Istent egy elefánt dalban is. És ami még a zenei rész, az viszont már dicsőítés, az a szombati napnak a vége, egy hatalmas nagy örömzenéléssel fogjuk lezárni, amiben reménykedünk, hogy minél több zenész, és nem csak zenész, a részt tud venni, és bekapcsolódik ebbe.
1: Jelenleg számotokra mit jelent fikésnek lenni? Ott lenni, szolgálni, jelen lenni.
0: Amellett, hogy én vagyok a lelkipásztor, és 15 éve ez a gyülekezetem, én különösen örülök annak, hogy most egy ilyen egy ünnepi rendezvény keretén belül tudok erre az egész dologra visszanézni, és nagyon nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt, hogy az életemnek ez a 15 év egy nagyon-nagyon meghatározó volt. Nem csak azért, mert mondjuk nyilván itt szolgáltam, hanem formálta a hitemet, az emberi kapcsolataimat. Elképzelhető, hogy bárhol lettem volna, ez egy olyan életszakasz lett volna, ahol amúgy is formálodok, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy pont itt ért el ez az életszakasz. Hogy kíváncsi, érdeklődő gyülekezeti tagok között lehetek én lelkész. Én nem tudok jobbat elképzelni. Nem tudok jobbat elképzelni. Esetleg azzal tudnám jobbítani ezt a gyülekezetet, hogy állandósítsuk a tagokat. Nem mind menjenek el már, ha egyszerűen megtalálták a helyüket. De ezzel biztos, hogy sok minden adódna, de azt gondolom, hogy nekem nagyon jó volt megélni azt is, hogy itt el lehet fáradni, vagy itt megengedhetem magamnak azt, hogy bevalljam, hogy elfáradtam, mert elfáradni bárhol lehet. Most nagyon büszke vagyok rájuk, hogy csomó minden önműködő. Ez amúgy nem könnyű lelkészként ezt így felépíteni, hogy fölöslegessé tegyem magam. ezzel én magam egyénileg is meg kellett, vagy meg kell küzdjek, de nagyon büszke vagyok arra, hogy tudom, hogy ha én holnap valamiért nem tudok bemenni, vagy ma este nem tudok bemenni, akkor nem dől össze a világ. Hiányozni fogok, de le fogják tudni vezetni az Isten tiszteleti alkalmaktól kezdve az ima közösségen át a csütörtököt, szóval így. És erre gondolni egy nagyon nagy biztonságot jelent. Nem érzem azt, hogy akkora nagy lenne rajtam a nyomás. Jó nekem. Jó nekem.
3: Nekem szerintem mondhatom azt meg, hogy én tényleg ezt érzem, hogy én itt nőttem fel. Amikor elkezdtem az egyetemet, akkor aktívan kerestem egy olyan közösséget, akik ugye kortársak vannak ott, mert a gyülekezet hovatartozom, ott is volt ifi, és nagyon jó volt, csak teljesen más korosztályok jelentek már meg az ifibe, és teljesen rendben volt az, hogy ők ott voltak, és nagyon nagy öröm volt, hogy a gyülekezetben van még ifis élet, és nem is kicsi, de hogy azon a ponton már teljesen másra volt szükség, és más életszakaszba léptem át, és azt tudom mondani így visszatekintve, hogy amellett, hogy itt nőttem fel, hogy egy teljesen más család fogadott be, és hát a nagyon szoros baráti közösség is a fikéhez kapcsolódik, így nem csak a munkatársai vagyunk egymásnak, hanem barátai is, azok, akik már 3-4-5 éve akár benne vagyunk, és még itt vagyunk. Szóval, hogy nekem család, és itt nőttem fel, úgy igazán.
2: Ez egy kicsit nehéz kérdés, mert én részben azért vagyok a fikinél, mert önkénteskedni szeretnék, per fontos számomra, hogy a közösséget valamilyen formában szolgáljak, segítsem, közösséget építsek. És adott helyzetben a fikét találtam ennek a legalkalmasabb helynek, ahova ezt a hozzáállásomat, ilyen energiáimat leginkább be tudom úgy fektetni, hogy úgy ítéljem meg, hogy jó helyen van, és nem csak elszáll a szélben. De ezek mellett nekem ez van benne, hogy ne égjek ki. És mellett megtaláltam egy nagyon jó közösséget, ahova haza tudok érkezni egy adott hosszabb nap után az egyetemről.
1: A továbbiakban volt fikés tagok gondolatait hallhatják. Mit jelentett számomra fikésnek lenni? A fike meghatározó része volt sokáig az életemnek, közvetetten most is. Aktív fikésként igazi közösségre és barátokra leltem. Örömmel emlékszem vissza a fike csütörtökökre, a sítáborra, ott tanultam meg sízni, a szabad egyetemre, a fike istentiszteletekre. Nagyon szerettem az informális találkozókat is, hiszen mindig azt éreztem, hogy a csoport része lehetek, befogadnak és szeretnek. Nagyon sok értékes baráti kapcsolatot alakítottam ki a fikés éveim alatt, amelyeket ma is ápolunk. Nagyon szerettem a gondolatébresztő beszélgetéseket, és valóban igaz volt, hogy a fike egy olyan hely, ahol otthon vagyok. A fike olyan, mint egy család, néha még több is számomra. Nem az általunk választott fiatalok jöttek el vegyesen. Ki mit hozott magával, az volt, és adott magából, amit tudott. Nem tökéletes társaság. Számomra azonban annyira meghatározó volt ez a kis közösség, hogy máig nap mint nap valamilyen formában része a mindennapjaimnak, bár már lassan 10 éve nem vagyok aktív tag. Formált, tanított, és segített igazán önmagam lenni. Volt, hogy nagyon idegesített, de megtanított sírni is. Általában megismertem igazán Krisztust, és bár sokszor csak a zsíros kenyérpartikról és a hétvégi kirándulásokról esik szó, egy nosztalgiázás során több volt az. Élet volt, azzal a kis furcsa plusszal, amit sokszor nem tudsz megmagyarázni, hogy mi vagy ki okozza, csak érzed, hogy kell. Kívánom, hogy még sok-sok évet éljen ez a közösség. Találjanak rá a fiataljaink erre a kis családra. Köszönet a volt jelenlegi munkatársaknak és vezetőknek.

2013 őszén csatlakoztam a Fike Egyetemista gyülekezethez, és egészen 2022 tavaszáig aktív tagja voltam ennek a különleges közösségnek. Ez a közel 9 év nem csupán az egyetemi tanulmányaim időszakát ölelte fel, hanem életem egyik legmeghatározóbb lelki és emberi fejlődési szakaszát is. A Fike számomra sokkal több volt egy egyetemi gyülekezetnél. Olyan közösséget találtam benne, amely otthont jelentett egy nagy és kezdetben idegen városban. A rendszeres alkalmak közül különösen fontosak voltak számomra a Fike Biblia tanulmányozásai, a lelki gyakorlatok, az imaséták szervezései, a lelki gyakorlatok, az imaséták szervezése, a Fika szíve

0: Szeretném megemlíteni Dávid Istvánt, akire ma is egyfajta lelkivezetőként és csendes állandó támaszként tekintek vissza. A vele folytatott mély és tartalmas beszélgetések meghatározó szerepet játszottak lelki fejlődésemben. Emberként és lelkipásztorként kísért a hit útján egy olyan időszakban, amikor nagy szükségem volt útmutatásra és megerősítésre. Ennyi év távlatából is mindig öröm számomra a vele való találkozás, a meleg ölelés, a jó szó, amelyet tőle kapok, és amelyet hálám jelképeként viszonozhatok. Ezek az apró, mégis mély jelentőségű gesztusok emlékeztetnek arra, hogy a fikében nem csupán programokat és alkalmakat találtam, hanem valódi emberi kapcsolatokat, amelyek az évek múlásával sem veszítettek értékükből. A fikében eltöltött évek megtanítottak a közösség erejére, a szolgálat örömére, a hit megélésének fontosságára, és arra, hogy mennyit jelenthet egy támogató kőzek egy fiatal ember életében. Hálával gondolok vissza erre az időszakra, az ott szerzett barátságokra, élményekre, és mindazokra az emberekre, akik részesei voltak ennek az útnak. Amikor ma visszatekintek a 2013 és 2022 közötti időszakra, nem elsősorban az eseményeket vagy a programokat látom magam előtt, hanem az embereket, a közös imádságokat, a hosszú beszélgetéseket, a szolgálat örömét és azt a megtartó közösséget, amelyben otthonra találtam. A fike számomra nem csupán egy egyetemi gyülekezet volt, hanem egy olyan lelki család, amelynek hatása ma is elkísér. A fikéhez való tartozás életem egyik legértékesebb közösségi és lelki tapasztalata volt, amelyért ma is hálás vagyok. ...2007-2008 tanévtől kezdtem el járni fikére, a testvérem hívott. Egy barátságos és befogadó kőzeg fogadott. A csütörtöki bibliaórákon mindenféle témáról lehetett beszélgetni, és azt az ige tükrében elemezni úgy, hogy mindenki, aki akart, hozzászólhatott. Többek között ez a nyitottság fogott meg, valamint a különböző programok, amiken részt lehetett venni, sítáborok, kirándulások, csendes hétvégék. Azóta sok év eltelt, viszont a dinamikus és nyitott barátságos közeg mára is megmaradt, amit megtapasztalhattam egyszerű résztvevőként és a munkatársi csapat részeként is. A fike egy olyan színes közösség kőzeg, ahol sokféle szemléletmóddal lehet megismerkedni, ami segíthet közelebb kerülni Istenhez, az igéhez, valamint egymáshoz és önmagunkhoz. Igen, eszembe jutott a fikáz egyik jelmondata, hogy itthon vagy, és meg eszembe jutott az István azt a kérdést, hogy azt tapasztalom, hogy azok, akik már felnőttek, egyetemisták és a fiatal felnőttek, nehezen tudnak leválni, vagy nem is ez a jó szó, hogy leválni, hanem nehezen találják meg azt a közösséget, ami a fike folytatása, vagy a fike. Igazából ez jó dolog. Mi a titka ennek?
1: A részben jó. Nagyon sok egyetemi missziós modell van. Egy időben Vitus Bulgók Istvánnal összedugtuk a fejünket, és begyűjtöttük a Magyarországon működő egyetemi gyülekezeteknek a működési modelljeit, és ezt így felterjesztettük az egyházi vezetőségnek, hogy nézzék át, és gondolkozzanak azon, hogy vajon szerintük mi lenne a legalkalmasabb ennek a missziós formának a működésében. Sajnos nem lett ennek aztán így kibontása, én nagyon remélem, hogy egyszer csak lesz. Tudom, hogy a megbízóink, a földi megbízóink részéről ez egy nagyon nagy elvárás, hogy az itteni átmeneti időszakban lévő pasztoráció, lelki vezetés, igehirdetés, szolgálat lényegében azt a célt szolgálja, hogy akkor az itt helyüket megtaláló fiatalok majd bekapcsolódjanak egy gyülekezetbe. Most így nem nagyon rövid időn belül nehéz ezt kifejteni, hogy miért nehéz ezt így megcsinálni. Röviden csak annyi, hogy azért, mert a felnőtti válás folyamata az kb. 18-tól 35 évig terjed, amíg valaki férhez nem megnősül gyereke lesz, és ott kezdődik egyfajta megérkezés valahol addig. Hát sem munkahely, semmilyen szinten így nem tudják a fiatal felnőttek elképzelni, hogy hol is gyökereződjenek ők meg. És én egyszerre tartom nehéznek, meg jónak is azt, hogy ez egy átmeneti tér, de azt látom, hogy dolgunk lenne egymással egyetem után is. És ennek a formáit kerestem, és keresem. Tudom, hogy a rádióban nem szokás a riportert kérdezni. Hát egyszer valaki meg is feddett, vagy illetve interjút akart készíteni velem, és akkor mondta azt, hogy ő megnézett egy interjút, és azt mondta, na olyat én vele ne csináljak, hogy visszakérdezek. Kérdeznének téged, Enikő, hogy

0: Te valamikor nagyon aktív tagja voltál, és hogy benned mi él ebből, és hogy vagy most?
1: Hú, az első szó, ami eszembe jutott, az a hála. És olyan barátokat szereztem itt, akivel mai napig bármikor számíthatok rájuk. Nagyon sokat formálta az Istennel való kapcsolatomat. Emlékszek, ha egy fikat csütörtököt kihagytam, a lelkiismeretfordulásom volt, hogy jaj, mi történt, és vajon mit nem hallottam, és mit nem tudok. És mai napig szoktam járni Isten tiszteletekre, most már kicsit ritkábban. Nagyon sokat szoktam utazni a magán ügyeim párkapcsolatom miatt. És hát akkor megosztom itt most ezt veletek, hogy ez az utolsó nagy beszélgetésem, és úgy veletek szerettem volna zárni, mert igen, én is megérkeztem, és egy olyan időszakban, honnan tovább is állok, de mindig itt lesztek velem.
0: Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Június 19-én este nyitjuk meg a Refo udvarként is ismert teret, az IKE központ hátsó udvarát, sátrat, és onnantól kezdve szeretettel várunk életkorhoztól függetlenül gyereket, időst, fiatalt ezekre az alkalmakra. Szombaton lesz ugye a szakmai rész reggel, az az apácai dísztermében. Tartjuk, utána Isten tisztelet lesz a kétágú templomba 12-től, és a délután megint az IKE központ udvarán beszélgetések a régi fikésekkel, régi gyülekezeti tagokkal, az újakkal, játék, műhely, sport, és este pedig dicsőítés vasárnap. Pedig úgy gondoltuk, hogy a délelőtti Isten tiszteleti időszak után így délbe felkerekedünk, és a szokásos sétafikénket, kirándulásunkat megejtjük, és valahol a közeli erdőben kivonulunk, és ott beszélgetünk, sütögetünk, énekelgetünk, és örülünk egymásnak, és annak, hogy Isten valahogy így ezt megadta nekünk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra.
2: És regisztráljatok.
1: Igen. És én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megosztottátok ezeket a gondolatokat, és beszélgettetek velem.
3: És köszönjük.

A vasárnapi beszélgetés rovat végéhez érkeztünk. Az elmúlt percekben a Kolozsvári Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület 100 éves ünnepségéről hallhattak egy előzetes beszélgetést múltról, jelenről és a jövőről is. Én búcsúzom. Sokat gondolkoztam, hogyan kellene elköszönjek hallgatóinktól. Hálás vagyok, hogy hallgattak, befogadtak, formáltak. Köszönöm az inspiráló beszélgetéseket, az értékes perceket, a kihívásokat, az elfáradásokat és az újrakezdéseket. Nem tudnám kifejezni szavakban az elmúlt évek munkáit. Hallgassák továbbra is a rádiónkat, vigyázzanak magukra. Ne felejtsenek el regisztrálni a Fikés évfordulóra, tekintsék meg a programokat és töltődjenek. További áldott vasárnapot kívánok, a viszonthallásra, békesség Istentől!

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Érmihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátette, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy politikai megoldás vezethet ki a válságból. Nikus Ordán Tomák miniszterjelöltjeinek is köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk félretenni saját szakmai pályafutásukat, hogy miniszterként a román állampolgárok szolgálatába álljanak. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiánu szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestea miniszterelnök jelölti nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiánu azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestea Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölti nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestián megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Ezt megelőzően a pártfőtitkári tisztséget is betöltötte, és fejlesztési miniszter is volt. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestiát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestiá jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja, a Nemzeti Liberális Párt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy amennyiben Adrián Vestiát tárgyalni hívja a szövetséget, részt vesznek az egyeztetéseken, ahogyan korábban Eugene Tomák esetében is tették. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Érmihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúrafejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsőde építési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDS kezdeményezése és munkája nyomán. Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter a mihályfalvi új bölcsőde átadásán felidézte, hogy amikor 2021 végén egy évnyi tervezés után elindult a program, amelyre országos költségvetési és Európai Uniós finanszírozást is biztosítottak. Hozzátette, hogy szerinte a bölcsődeépítési program több más fejlesztési program között is kivétel. 2022-ben, amikor megvolt rá a lehetőség, az RMDS javaslatára a bölcsőde fenntartás költségeit a helyi önkormányzatok válláról levették, és áttették a tanügyminisztérium költségvetésébe. Ez azért fontos, mondta a fejlesztési miniszter, mert a bölcsődék fenntartását azelőtt nagyon kevés önkormányzat tudta megengedni magának, a kisebb városok és települések számára pedig ez teljesen lehetetlen volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Van egy domb a távolban, a hely, ahol Jézus meghalt. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus katonák kíséretében saját keresztjét hordozva

lepedőbe csavarta és egy sírba helyezte. 3 nappal később asszonyok jöttek Galileából oda, ahol Jézus testét őrizték, de a sír helyet üresen találták. Egy angyal jelent meg nekik, és azt mondta, nincs itt, feltámadt! Később Jézus megjelent a vetőinek, és azt mondta, mert megvan írva, hogy szenvednem kell, de feltámadok a halálból. És ez szíveket és életeket változtat meg, és a bűnök bocsánata hirdettetik az én nevemben minden nemzetnek.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. és 29. verse alapján áhítatot mond Pataki Levente, a bogdándi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Mai áhítatunk alapgondolata Máté evangéliumából való egy nagyon ismerős ige szakasza, 11. fejezet 28.-29. verse. Olvasom, Isten igét hallgassuk azt figyelemmel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig tart a felolvasott ige. Valahányszor ezzel az igével szembe találkozom, egy időutazásban veszem részt. Vannak pillanatok, amikor nem én találok az igére, hanem azt talál meg engem. Nos, ez történt velem is közel 20 évvel ezelőtt, amikor ez az ige megtalált engem. Így is fogalmazhatnék, hogy akitől ez az ige, ez a gondolat származik, 20 évvel ezelőtt rám talált. Jézus ezen gondolata pedig rányomta bélyegét egész életemre. Ezzel indított el önmaga felé. Most újra összetalálkoztunk. Ő és én. Ismét megtalált, és hiszem, hogy nem csak engem, hanem ma sokunkat ezekkel a szavakkal indít el egy új irányba. Vajon merre tartunk? Vajon te ma merre tartasz? Elkezdtem ezzel az ígével egy kicsit másként foglalkozni, mint 20 évvel ezelőtt, akkor még nem voltam sem lelkész, sem teológus, és azt kezdtem most kutatni, hogy mi is rejlik ezekben a szavakban. Valahol azt fogalmaztam meg magamnak, mikor többször is újraolvastam az ígét, van még mit tanulnom tőle. Azt is megértettem, hogy ő szüntelenül tanítani szeretne, és hogy az ő akarata, hogy fejlődjek. Az ige alapján azt kérdezem ma tőled, te akarsz-e tanulni, akarsz-e fejlődni?

megtenni, szeretnél-e kimozdulni a jelenlegi állapotodból? Egyet tudnod kell, ha a válaszod igen, csak akkor fogsz nagy dolgot megtapasztalni. Csak azt lehet tanítani, aki erre receptív, aki hajlandó elfogadni a tanítást. Ha ezek elől elzárkozol, akkor ma sem fog semmi sem változni az életedben. Rajtad múlik, hogy merre indulsz el. Hajlandó vagy tanulni tőle? Amikor az eredeti szövegen egy kicsit átrágtam magam, már az első kifejezésen megdöbbentem. Miért? Mert ha szó szerint fordítjuk Jézus szavait, akkor ez a mondat, jöjjetek én hozzám, így hangzik, gyertek ide most. Én úgy érzékelem, hogy a két kifejezés között elég nagy a különbség. Az előbb azt mondtam, hogy már a legelején megdöbbentem. Mi az, ami megdöbbentett így 20 év elteltével? Elsősorban az, hogy akkor még nem tudtam, mi áll az eredeti szövegben, s annak ellenére az életemben megtörtént, ami az igében áll, akkor ott rögvest hozzámentem. Engedtessék meg itt egy személyes, rövid kitérő. Nem voltam egy templomos ember. Viszont nem voltam Isten tagadó sem. Ha szükségét éreztem, imádkoztam a belső szobámban, azonban nem volt különös igényem arra, hogy az Úrral való kapcsolatomat közösségben éljem meg. 18. életévemet betöltve egyre másra jöttek a megpróbáltatások, a családi problémák. Én kiutat kerestem, elindultam, s csak annyit éreztem, hogy lelkész szeretnék lenni. Isten közelében szeretnék maradni. Ekkor kaptam egy bibliaolvasó kalózt, kinyitottam és elolvastam a vasárnapi igét. Jöjjetek én hozzám. Akkor kezdődött minden. Átléptem a templom küszöbét. Először. Megérkeztem hozzá. Ha nem személyesen éltem volna meg és tapasztaltam volna meg mindezt, akkor talán lennének fenntartásaim. De most már nincsenek. Az igében azt mondja Jézus, tanuljatok tőlem. És én igyekszem tanulni. Küszködöm, hogy mindig megértsem őt. Jézus szüntelenül hív bennünket, és ez nagyon fontos, hogy ez a meghívás még mindig áll. Vegyem úgy, hogy minden nap kapok egy meghívót. Ha az embert meghívják valahová, és azt szeretettel teszik, akkor bizony nem illik visszautasítani. Ha csak nincs nyomós okunk rá. Belegondoltunk már abba, hogy hányszor mondtunk nemet erre a meghívásra? Te taszítottad el Jézust önmagadtól. A te állandó elutasításod ellenére is, ő mégis mindig odaáll eléd, és így szól, gyere ide most. Vajon igen tudunk mondani? Kiket hív Jézus? Mindenkit. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy ebben a kifejezésben mind benne vagyunk, még pontosabban mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. Vajon van ember, aki az élet próbái között ne fáradt volna meg, vagy ne lennének terhei? Mutassatok nekem csak egy ilyen embert is. Az ige így folytatódik, én megnyugvást adok. Itt is sokkal több áll az eredeti szöveg szerint. Én elpihentetlek, felüdítlek, megszüntetem a fáradtságot és a terhet. Sokkal gazdagabb így a jelentés tartalma ezeknek a szavaknak. Ki ne vágyna a megpihenésre, a felüdülése, és arra, hogy valaki megszüntesse a fáradtságát és a terheit. Az ember rendszerint valami hasonlót akkor érez, amikor egy jól sikerült szabadságot tud valahol eltölteni. Még a magyar nyelvünk is így fejezi ki mindezt, pihenő szabadság, üdülés. Jézushoz menni azt jelenti szabadságot találni nála. Ő az, aki felszabadít sok teher alól bennünket. Vannak emberek, akik egy életen keresztül csak hajszolják magukat. Nincs megállás, nincs pihenő szabadság, nincs üdülés, nincs megnyugvás, nincs vasárnap, nincs igehallgatás, nincs Isten számukra. Hová jut az ilyen ember? Sehová. Elveszi az erejét, kiszikkad, nem látja élete értelmét, egyedül marad a terheivel. Te ma mit akarsz? A pihenő szabadságot viszont ne tévezd össze azzal a szabadsággal, amit csak ő adhat meg. Hajlandó vagy-e tőle tanulni? Mit mond Jézus azon kívül, hogy tanuljak tőle? Vegyétek fel az én igámat. Tessék, jól hallom? Amikor a saját terhemet is alig bírom, akkor még vegyem a nyakamba az ő terhét? Mit akar mindezzel? Jézusról azt mondja keresztelő János, hogy ő az, aki hordozza a világ bűnét. Egy egész világ bűne hatalmas teher. Jézus azt próbálja meg a tudtunkra adni, hogy ő mindannyiunk terhét hordozza, s tanuljunk az ő teherhordozásából. Mit kell megtanulnunk? A szelídséget és az alázatosságot. Ő szelíden és alázattal hordozza a mások terhét, nem lázad, hanem teszi, amit Isten neki szánt. Én azt érzem ki ebből, hogy a Mester arra akar megtanítani engem, hogy van valaki mellettem, aki terheim nagy részét már átvállalta. Mondd, ha valaki átvállalná most terheid nagy részét, az nem adna neked meg nyugvást? Hidd el, hogy ő átvállalja. Sőt, átvállalta, mert ha nem ezt tette volna, te már rég összeroskadtál volna a terhek alatt.
Jézus ezzel fejezi be, az én igám boldogító és könnyű. Nem értem ezt, az én mesterem. Hogyan lehet a teher boldogító és könnyű, ha egyszer teher? Az eredeti szöveg ad erre választ véleményem szerint. Az én terhem hasznos. Jézus azt akarja itt mondani, és tanítani, hogy nincs értelmetlen teherhordozás. Ezt kell alaposan megrágnom és megértenem. Jézus teherhordozása azért gyönyörűséges a számára, mert ezt az emberiségért teszi. Szeretetből. Nagyon szeret téged és engem, s így a teher, amit miattam hordoz, egyszer egy gyönyörűséges és könnyű. Gyertek, menjünk most hozzá, hogy felüdítsen és megnyugtasson bennünket, és zilált lelkünket lecsendesítse. Merítsetek belőle erőt.

Isten üzenete az elmúlt percekben Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

A bölcső. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Píson a neve. Ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 8-tól 17-ig terjedő verseiből. Egyszer valaki elmondta élete két legnagyobb és legzavartalanabb örömét. Az egyik az volt, mondta, hogy egy kis lakást tudtam asszonyleányomnak berendezni, amíg azok nászúton voltak, s láthattam a fiatal házas pár megilletődött örömét, amikor beléptek új otthonukba. A másik, talán még nagyobb örömöm az volt, amikor leányomat és unokámat vártuk haza a szülő otthonból, és fészket készíthettünk egy kis mózes kosárban, a szoba egyik sarkában, az unokámnak. Tanúi lehettünk, ahogy a fiatal édesapa megilletődötten belehelyezte a kosár ágyacskába gyermekét, unokámat, és ott állt a két fiatal, sugárzó arccal a csöpség felett. Valahogy így készítette el az Úr Adam az ember lakóhelyét, a földet. Szépen berendezte, ragyogóan komfortossá tette. Majd a földön, lakóhelyén belül, mint egy bölcsöt készített neki, az Édent, és oda helyezte Adamot, az embert. Most valóban bölcsünk feliratát kíséreljük meg kibetűzni ezt az ősi, legősibb üzenetet Istentől. Annyit már említettem, hogy Éden eredeti jelentése gyönyörűség, a felirat szerint egyszerre jelent helyet és állapotot. Ádám az emberiség valóságos bölcsőjét napkeleten kapta, azon a területen, amit ma a régészet tudománya az egykori termékeny félholdnak nevez. Jeruzsálemtől Damaszkuszon át érinti ez a félhold az egykori Háránt, Ninivét, Assurt, Babilont, le egészen a Perzsa öbölig. Ezt a területet ma is az emberiség bölcsőjének tartják. Az ősi szövegben a négy folyó is erre a területre utal. Az Éden az Óperzsa, Pairi Deza szóból eredő paradicsom ugyanakkor állapotot is jelent. Az Úr, az Isten és Adam, az ember zavartalan együttlétét, azt, hogy Adam tökéletes harmóniában élt az Istennel. De vizsgáljuk meg közelebbről bölcsünk feliratát,
Miről is beszél az ősi szöveg kép írása? Itt az Úr, az Isten, Ádám az ember egészségét biztosítja, egészséges életét. Tökéletes kapcsolatba, harmóniába hozza az Adamból való Adamot a természettel. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. A természet szépségével és jóságával béleli ki Adam bölcsőjét. Az Adamból való Adam együtt él, tökéletes egységben és gyönyörűségben a természettel. Ez az együttlüktetés a természettel biztosítja élete egységét. Nem véletlen, hogy egyre több tanulmány, könyv jelenik meg szerte a világon, amelyek lényegében mind arról beszélnek, hogy a modern ember új népbetegségének, a neurózisnak, pszichózisnak és hasadságának egyik oka, hogy kiesett a természet rendjéből és ritmusából. Kőből, malterből, üvegből és vasbetonból új paradicsomot, épület rengeteget készített magának, ahol neonfénnyel mossa egybe az éjszakát a nappallal, amelyet egyszer, a teremtés hajnalán Isten elválasztott egymástól. Ebben a kő dzsungelben teljesen elidegenedett a természettől. Úgy járt, mint az a gyermek, aki kiesett a bölcsőjéből, kapálódzik, jajgat, és nincs, aki megvigasztalja. Keserves, rossz életérzésre kitalál orvosságot. Egyik gyógyszert szedi a másik után a modern ember, hogy a rendből és ritmusból kiesett életét megtámogassa. Vajon el tudja még olvasni bölcsője feliratát, miszerint az Úr a természetbe ágyazta bele életét, és az az egyik fő baja, hogy ebből esett ki? Már nem látja meg a fát, a szemre kívánatosat, a szépet, a megnyugtatót, a gyönyörködtetőt. Hogy is láthatná meg, hiszen széles autósztrádái körül kiírtotta, és 120 kilométeres sebességgel szágult rajta, vagy éppen több ezer kilométer magasságban felette, a maga külön teremtette tempójában, rendjében és ritmusában. Vagy ha kimegy a természetbe, ott is önmagát élvezi, színes sátrai alatt zenét bömböltet, és piszkolt szemetet hagy maga után, s meg sem látja talán a szemre kívánatosat. Néhány éve új fácskákat ültettek az utcánkba. Látásra kedveset, s keservesen kellett tapasztalnunk, hogy valakik a kis zsenge fáknak szinte minden héten letörték egyik-másik ágát, csak úgy kedvtelésből. A természetből kiesett ember beteges örömöt érez, ha sebet ejthet egy-egy fán, ha megcibálhat egy virágzó bokrot, ha megtéphet egy falra felfutó, zöldellő növényt. Mi lehet még szent századunk emberének, ha így bánik azzal, amivel egyszer az Úr kibélelte és látásra kedvessé tette a bölcsőjét? Ha kilépünk a gyárkémények közül, simogassuk meg szemünkkel és ujjaink hegyével az aszfaltos útak mellett, s a tereken zöldellő fákat, rokonaink ők, az Adamból sarjadó rokonaink, távoli leszármazottjai az elveszett paradicsomnak, éppen úgy, mint mi, és mind rokona egy meggyilkolt fából ácsolt keresztnek, amelyen a meggyilkolt ember fia, az Isten fia szenvedett értünk, az elveszett Éden, elveszett gyermekeiért.
mivé torzítottuk az éden szemre kívánatos fáját, és milyen gyümölcsöt érleltünk rajta? Lehet-e más mentségünk és mentegetünk, mint azon a látásra borzalmas fán szenvedő, aki így szólt a mellette megtért szenvedőhöz? Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. Úgy, mint az Édenben volt Adam Istennel. Ádám az ember egészségéről beszél az ősi szöveg négy folyója is. Kettőnek ismerős a neve, az Eufrátesz és a Hiddekel, azaz Tigris. Az egykor termékeny félhold két nagy folyója. A másik két folyó neve ma már ismeretlen. Vagy nehéz azonosítani, vagy eltűntek az ember által pusztává tett egykori Éden homokjában. De talán helyesebb is, ha bölcsőnk szövegének mélyebb értelmét, üzenetét keressük. Az első a négyes szám üzenete. A négyes szám az ősidőkben mindig a teljesség, az egészség kifejezője.

betöltötte aranykannáját, majd kitörő ujjongásoktól kísérve az oltár ezüst csészéibe öntötte a vizet. Ez az ünnep csúcsa, és egy ilyen pillanatban hangzik el Jézus hívó kiáltása, amint az megvan írva János evangéliuma 7. részének 37-től 38-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Íme az élet vize, az elveszett paradicsom vize. Bárki bármikor megtalálhatja, most is ihat belőle, és maga is élő vizek forrásává válhat. Csak így juthat el a teljességre, és juthat örök egészséghez. Ki ne szomjazna közülünk, ki ne vágyna az egészség, a teljesség vizére? Nem a valamikor termékeny félhold ma már sivataggá lett vidékein kell keresnünk, ez Jézus lényéből fakad. De olvassuk tovább bölcsőnk feliratát. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az Úr úgy gondoskodik Adam egészségéről, hogy feladatot is bíz rá, mert enélkül nem ember az ember. Nem a korán élveteg és csak gyönyörökkel teli paradicsomába helyezi, hanem Édenbe, ahol feladat vár rá, meg kell azt művelnie. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten munkatársává fogadja Ádámot, az embert, és őriznie is kell bölcsőjét. Mivel akkor még nem volt mitől féltenie, nyilván arra utal az ősi szöveg, hogy őrizd meg annak, amivé Isten teremtette, Édennek. Hogy megőrizhesse, Adam utasítást, parancsot is kap. Itt szólítja meg először az Úr Adamot, az embert, aki még nem válaszol, hiszen az ősi kép szerint még úgy viszonylik teremtőjéhez, mint az egészen kisgyermek apjához. Már ért, de még nem beszél. Az Úr parancsa pedig nevelő parancs, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Mind gyermekkel beszél Adammal az Isten, de mint a saját gyermekével. Az ősi kép szövege azt mondja, hogy Adam, az ember élete több kell, hogy legyen vegetációnál, a látásra kedves fákban való gyönyörködésnél és a gyümölcsök élvezésénél. Ádám az ember élete, életeleme az engedelmesség, más szóval a ráhangolódás teremtője rendjére, rendjének törvényére, ritmusára. Ha ebből kiesik, az életből esik ki, a teljes és egészséges életből. Ami ezután maradhat, az már csak vegetáció csupán, és nem a teljes és egészséges élet többé, hanem a halálos élet. Tulajdonképpen arról beszél ez az ősi képszöveg, és most már nekünk beszél és üzen, hogy minden Adam kétszer halhat meg. Először, amikor kiesik az örök Isten rendjéből, rendjének ritmusából, mert nem engedelmeskedik annak. Élete ettől kezdve csak fél élet, egészségtelen élet, nyomorult vegetáció. Másodszor pedig akkor hal meg, amikor megáll a szíve. De hadd hirdessem az evangéliumot, az örömhírt is, nem csak kétszer halhat meg Adam, hanem kétszer is születhet. Egyszer test

által fél életre, életfélére, félelmes életre. De megszülethet lélek által másodszor is. Ebben a születésében talál vissza Isten örök rendjére, és hangolódik rá Isten lényének ritmusára. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy általa visszatalálhassunk Isten örök rendjébe, és lényére hangolódva együtt lüktessen életünk Isten lényével, megtalálva már itt és benne az elveszett paradicsomot, hogy azt többé el ne veszíthessük.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Ér Mihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait. Polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátette, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy politikai megoldás vezethet ki a válságból. Nikus Ordán Tomák miniszterjelöltjeinek is köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk félretenni saját szakmai pályafutásukat, hogy miniszterként a román állampolgárok szolgálatába álljanak. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiánu szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestea miniszterelnök jelölté nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiánu azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestea Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal. Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölté nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestián megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Ezt megelőzően a pártfőtitkári tisztséget is betöltötte, és fejlesztési miniszter is volt. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestéát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestiá jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja, a Nemzeti Liberális Párt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy amennyiben Adrián Vestiát tárgyalni hívja a szövetséget, részt vesznek az egyeztetéseken, ahogyan korábban Eugene Tomák esetében is tették. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Ér Mihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúra fejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsődeépítési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDS kezdeményezése és munkája nyomán. Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter a Mihályfalvi új bölcsőde átadásán felidézte, hogy amikor 2021 végén egy évnyi tervezés után elindult a program, amelyre országos költségvetési és Európai Uniós finanszírozást is biztosítottak. Hozzátette, hogy szerinte a bölcsődeépítési program több más fejlesztési program között is kivétel. 2022-ben, amikor megvolt rá a lehetőség, az RMDS javaslatára a bölcsőde fenntartás költségeit a helyi önkormányzatok válláról levették, és áttették a tanügyminisztérium költségvetésébe. Ez azért fontos, mondta a fejlesztési miniszter, mert a bölcsődék fenntartását azelőtt nagyon kevés önkormányzat tudta megengedni magának, a kisebb városok és települések számára pedig ez teljesen lehetetlen volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbbet.

0: Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
2: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 15-én hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Hamarosan áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 30 perctől látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, mai témánk a gyerekek nyári időtöltése. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat közvetítjük, amelyben a Kökény kisasszony című mesét hallgatjuk meg. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük egy dallal. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versovatunkban Reményik Sándor Ilyenkor című költeményét osszuk meg. Ezt követően keresztény élet felekezet közi magazinműsorunkat hallhatják, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ez a kínálatunk ma déli magazinműsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áitatát Janicskó Mihály Noémi tolmácsolja.
1: A mai áhítatunk címe: Felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliuma első részének 37. verse. Ma Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Bár már nem vagyok gyerek, még mindig szeretem a plüssállatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során, szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüssállatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy érzem, mintha így lenne. Néhány évvel ezelőtt, hogy édesapám hazatért az úrhoz, beszéltünk róla, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem. Végül meg is vettem. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfele néz. Többször is bátorító emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem és a menny dicsőségére gondolok, ha imádkozom és az imádság lelkületében maradok, ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívemben felemelő, bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy, magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosnak kell lennem ebben. Nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a fókuszt. Istennel azonban semmi sem lehetetlen.

Imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Ámen. Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Üzeni Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja a figyelmünket.

0: A következő percekben fellapozzuk kalendáriumunkat, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.
1: Június 15-ét írunk, ez az év 166. szökőévben, 167. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 199 nap van hátra. Lapozzuk fel június 15-ei kalendáriumunkat, nézzük, milyen események, évfordulók rejlenek benne. 1309-ben Tamás esztergomi érsek első Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai nagyboldogasszony templomban. 1312-ben a Rozgonyi csatában Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait és Csák Máté segédcsapatait. 1682-ben Báthori Zsófia halála után 2 évvel Munkácson házasságot köt Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1713-ban országgyűlést tartanak Szebenben. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtja híres sárkányos kísérletét Philadelphiában, amelynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. 1844. július 15-én Charles Goodyear amerikai

vegyész, a gumi vulkanizálásának feltalálója szabadalmaztatta eljárását. A gumi, mint alapanyag régóta érdekelte, és meggyőződése volt, hogy egyszer széles körben mindenfélére használni fogják. Elkezdett vele kísérletezni, de nem sok eredményt tudott felmutatni. Felesége többször is jelenetet rendezett haszontalan elfoglaltsága miatt, így csak titokban próbálkozott tovább. Állítólag épp ennek köszönhette, hogy végül feltalálta a vulkanizált gumit. Felesége egyszer váratlanul ért haza, ő pedig hirtelen csak a meleg kályhába tudta rejteni a kénnel kezelt gumidarabot. Mikor órák múlva visszament érte, döbbenten látta, hogy tartós, de rugalmas lett a végeredmény. Ugyanabban az évben, 1844-ben Erkel Ferencét nyilvánította győztesnek a Kölcsey Ferenc Himnusza Magyar Nép Zivataros Századaiból című költeményének megzenésítésére kiírt pályázaton. A 14 beérkezett pályamunka közül ő nyert el az első díjat. A himnuszt először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be 1844. július 2-án. 1876-ban Magyarországon egy törvény alapján e napon határozta el a Magyar Mérnök és Építész Egylet, hogy áttérünk a méterrendszerre. 1986-ban megnyitották a Hungaroringet. 1969-ben június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után a francia elnökválasztáson Georges Pompidou győzött, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. 1990-ben ezen a napon fejeződött be a Bukaresti Egyetem téren áprilistól tartó tömegtüntetés, ami az 1989. decemberre utáni politikai fejleményekkel kapcsolatos általános elégedetlenség miatt indult. A tüntetők az egyetem teret neokommunizmustól mentes területté nyilvánították, megjelölve a demokrácia 0 kilométerével. Az 53 napot tartó demonstráció során minden este legalább 50 ezer ember gyűlt össze a téren. A hatalom úgy állította le a kitartó megmozdulást, hogy bányászokat vitt a fővárosba, akik a résztvevőket feladásra kényszerítették. 2007-ben ezen a napon kezdetét vette az Európai Unió saját rendőri missziója Afganisztánban, amelynek keretében 160 rendőr érkezett az ázsiai országba.

A naphoz kapcsolódó események után most emlékezzünk azokra, akik ezen a napon születtek. 1595-ben ezen a napon született Nicolas Poussin, francia barokk festő, az egységes heroikus tájképfestés megalapítója. Szigorú formaérzéke és a természet bámulatos ismerete, képein a hangulat és a légtávlat tökéletességeként nyilvánulnak meg. Poussinban a franciák méltán egyik legnagyobb festőjüket ünneplik. 1829-ben született Szemerjai Szász Károly, református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig, emellett költő, drámaíró, műfordító, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Minden irodalmi műfajban alkotott, de jelentős szerepet játszottak műfordításai és irodalmi elemzései is. Madács Imre az Ember tragédiája című drámájáról, ő írta az első elemzést. 1843-ban jött a világra Edvard Grieg, norvég zeneszerző, zongoraművész. 1880-ban pedig Roska Márton, régész. Fő kutatási területe a honfoglalás kora volt, Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett. 1882-ben született Ion Antonescu, román katonatiszt, diktátor. 1903-ban jött a világra Fekete József, szobrász, a romániai modern szobrászat kiemelkedő egyénisége. A Bukaresti Bellárt Művészeti Egyetemen tanult, itt ő volt az első magyar hallgató. Bukarestben 20 évet, azután Budapesten 4 évet élt, majd 1945-től Nagyváradon az Iparművészeti Iskolában tanított. 1928-tól 30-ig készült monumentális alkotása a Repülősök emlékműve, ami 20 méter magas kompozíció és a bukaresti repülősök terének közepén áll. A három pilótát és Ikaruszt ábrázoló bronzszobrok Fekete József szobrászművész jogvédett alkotása 2049-ig. Műveiből állandó kiállítást tekinthető meg a Nagyváradi Körösvidéki Múzeumban. 1908-ban született Asztalos Sándor, jogász, jogi szakíró, Kolozsvárt volt ügyvéd. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület jogtanácsosaként vezette az Erdélyi Gazda jogi mellékletét, Mikó Imrével szerkesztette a Magyar Kisebbség jogi mellékletét, illetve a kisebbségi jogéletet. 1913-ban jött a világra Ádám Zsigmond, erdélyi magyar nyelvész, költő, műfordító, újságíró és középiskolai tanár, lektor a Kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem nyelvészeti tanszékén. Utolsó könyve, a Tanuljunk helyesen románul, 1993-ban jelent meg. 1928-ban született Tábori Nóra, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Végszínház tagjaként a színházi adattárban 125 bemutatóval tartják számon, játék- és tévéfilmekben is sokszor szerepelt. 1965-ben jött a világra Rost Andrea, Kossuth, Prima Primissima és Liszt Ferenc díjas szoprán operaénekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Nemzetközi pályája a Milánói Scalában kezdődött 1994-ben, eddig 38 alkalommal énekelt a New York-i Metropolitan Opera színpadán. Partnerei voltak többek közt Luciano Pavarotti, Placido Domingo és José Carreras. Ő lesz a 2024-es Budapesti Olimpia és Paralimpia nagykövete.

A következőben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 15-éhez köthető. 1521-ben távozott az élők sorából Bakócz Tamás, esztergomi érsek bíboros. 1671-ben adta vissza lelkét teremtőjének, Nagyváradi Csengeri István, református lelkész, kollégiumi tanár. A gyulafehérvári kollégiumban majd a Franekeri és a Leideni egyetemekre járt. Hazatérve Dézsön és Kolozsváron volt lelkész, 1659-től udvari papságot viselt, Barcsai Ákos, majd Kemény János fejedelmek mellett. 1668-tól a Nagyenyedi Református Kollégium tanára és gondnoka, valamint a városlelkésze. 1889-ben halt meg Mihály Eminescu, eredeti nevén Mihail Eminovics, a legismertebb román költő. Életműve döntő hatással volt a modern román nyelv kialakulására, a költői nyelv fejlődésére. Írt szép prózát, színműveket, a román sajtó egyik legkiemelkedőbb alakja volt. 1893-ban hunyt el Erkel Ferenc, magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a Pesti Sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen ott telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint a Budai Magyar Színjátszó Körnél dolgozott karnagyként. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került, előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1840-ben írta meg első operáját, a Bátori Máriát. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni, aki ezután egészen haláláig segítőtársa volt operaszerzői munkájában. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmoniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánkbán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, amelynek ezután 10 éven át igazgatója és zongoratanára volt. Az 1884-ben megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Erkel nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Opera megteremtése. 1938-ban hunyt el Ernst Ludwig Kirchner, német expresszionista festő, grafikus, szobrász és fametszőművész. Rendkívül termékeny alkotó volt, napjainkban közel 30 ezer alkotását tartják számon. 1992-ben megnyitották a Kirchner Múzeumot a svájci Davosban. 1996-ban távozott az élők sorából Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő, akit sokan a jazz éneklés nagyasszonyának tartanak. Háromszor volt Amerikában az év jazz énekesnője, 8-szor kapott Grammy-díjat. 1934-ben tűnt fel egy harlemi amatőr tehetségkutató versenyen. Ennek nyomán azonnal Chick Webb zenekarához került és elindult egyedülálló karrierje. 2019-ben hunyt el Franco Zeffirelli, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. Az 1960-as évek második felétől forgat rendszeresen mozifilmeket. Színházi rendezőként több évtizede a legkiválóbbak között tartják számon, főleg opera rendezései legendás hírűek. Az igazi világsikert 1967-ben a Makrancos hölgy hozta meg számára. A következő évben a Rómeó és Júlia filmváltozatával még nagyobb sikert aratott. A közönség nagy tetszéssel fogadta az 1972-es Napfivér Holdnővér című filmjét is. Zeffirelli következő monumentális vállalkozása a Názáreti Jézus volt, amely 5 részes tévésorozatként és 2 részes mozifilmként egyaránt elkészült. Június 15-e Szent Vitus ünnepe a katolikus egyházban. Szent Vitus vértanú, a gyógyszerészek, vendéglősök, sörfőzők, vincellérek, rézművesek, táncosok és színészek, fiatalok, háziállatok védőszentje. A 14 segítő szent egyike. Ezek a fontosabb évfordulók, események kapcsolódtak a mai naphoz, a nap kalendáriumát lapoztuk.

A mai nap kalendáriumát Janicsko Mihály Noémivel lapoztuk. Következzen Látogató című egészség és életmód magazinunk. A mai témánk a gyerekek nyári időtöltése lesz. Rovatunk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében készült. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót sugározzuk. Mai témánk a gyerekek nyári időtöltése lesz. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Ágnosz Rádió készített. Ezt követi egy szakértői tájékoztató, amelyet a Miskolci Európa Rádió állított össze, majd egy bizonságtételt hallhatnak a Beregszászi Pulzus Rádió jóvoltából, majd szintén ők zárják műsorunkat egy áldással is. Most következzen egy általános tájékoztató, amelyet az Ágnosz Rádió készített. A gyerekek nyári kikapcsolódása ugyanolyan fontos lehet, mint a tanulás, hiszen ha a gyerek feltöltődik és jól érzi magát, az mindenképpen pozitívan hathat testi és szellemi fejlődésére. A továbbiakban egy pedagógus anyuka néhány tippjét osztjuk meg. Hogyan töltheti a gyerek a nyári szünidőt? Hogy miről is kellene szóljon a nyári szünetnek? A gondtalan kikapcsolódásról elsősorban, valamint a lazulásról, a feltöltődésről, és új élmények, tapasztalatok megszerzéséről. Persze ez nem mindig jöhet össze. A továbbiakban hallgassunk meg 5 egyszerű tanácsot arra, hogy mit is kezdjünk a gyerekekkel a nyári szünetben. Egy pedagógus anyuka osztotta meg ezeket a gondolatokat. A tanév végének közelettével a szülők tele vannak elhatározással, hogy mi mindent fognak a gyerekekkel kezdeni a nyári szünetben. Sok szülő úgy gondolja, hogy nyáron végre lesz idő tanulni, vagy elővenni újra a tankönyveket, ismételni, esetleg bepótolni az elmaradásokat. Gyakorolni a szavakat, a helyesírást, amire évközben nem jutott elég idő. Talán ezzel az évközben felgyülemlett lelkismeretfordulásukat vagy épp aggodalmukat ellensúlyozva. Úgy gondolják, hogy a nyári szünetben végre jut idő a külön órákra. Viszont a gyerekeknek nem mindig van erre szükségük, hiszen évközben túlterheltek lehetnek, és évvégére agyonhajszoltak. Az első ötlet, hogy ne tanulással, magolással töltse a gyerek a nyári szünetet. Az iskolás gyerek eleget tanul évközben. A nyár az igazi feltöltődésről kellene szóljon, ahogy nekünk felnőtteknek is szükségünk.

0: van a kikapcsolódásra, úgy a gyerekeknek is. Egy-egy kirándulás vagy múzeumi látogatás alkalmával, vagy éppen a társasjátékozás közben is rengeteget lehet tanulni, nincs szüksége ehhez külön tankönyvekre. Egy másik tipp, hogy a szülő sportoljon minél többet a gyerekekkel. A sportolás nagyon jó dolog, de ha együtt végezzük, az még jobb. Az időhiány is segít, ha miközben a gyerek biciklizik, rollerezik vagy görkorcsolyázik, mi kocogunk mellette. Vagy ha a játszótéren játszik, mi tollaslabdázhatunk, pingpongozhatunk vagy futhatunk néhány kört. A harmadik tipp, hogy próbáljunk minél többet beszélgetni, miközben nagyokat játszunk és kirándulunk. Ritkán lehet úgy beszélgetni egy óvodással vagy egy kisiskolással, hogy gyere, ígyunk meg egy kakót, és meséld el, mi történt veled. Ehelyett a közös tevékenység közben, amikor nem is számítunk rá, megered a nyelvük. Erre jók a kirándulások, a hosszabb utazások, amikor az üres járat erre lehetőséget ad. Ha a gyereknek megered a nyelve, hagyjuk, hogy hadd mondja. Évközben úgyis kevés idő jut rá. Akkor csak a mi volt a suliban, hogy volt ma kezdetű mondatokra futja. A negyedik tipp, hogy hagyjuk egy kicsit a gyerekeket a nyári szünetben unatkozni, és hogy feltalálják magukat. Egy kisiskolás gyereknek tudnia kell, hogy mit kezdjen a szabad idejével. Nem itáblázzuk be az egész napját. Mert szüksége van arra, hogy feltalálja magát, míg ha ez az elején nehezebben is megy, de előbb-utóbb, miután rá van kényszerítve, ki fog találni olyan játékokat, amelyek örömet okoznak számára. Bízza a gyerekre a feladatokat, amiket önállóan kell elvégeznie. Ha évközben kevés sikerélmény éri a gyereket, akkor nyáron a szülőknek kell ezt pótolni. Bízzunk rá egyszerű feladatokat, még akkor is, ha nem szívesen kezdenek hozzá. Ha azt látja a gyerek, hogy sikerül megcsinálnia, megoldania egy feladatot, az erőt fog adni neki a folytatáshoz. Persze számít, hogy sok dicsérettel is jutalmazzuk. Segíthet például a lekvárfőzésben, vagy egyedül leviheti a szemetet, és ez adhat ötletet arra, hogyan lehetne hatékonyabb otthon a munkavégzés. Esetleg megkérdezhetjük azt is, hogy miben venne részt szívesen. Most következzen egy szakértői tájékoztató, amelyet a Miskolci Európa Rádió állított össze. Amikor véget ér az iskola év és elérkezik a nyár, a gyerekek hirtelen megszabadulnak a mindennapos kötelezettségektől és a tanulás okozta stressztől. Az első napokban úgy érzik, hogy eljött a Kánaán. Ennek hamar vége szakad, mert a nagy szabadsággal beköszönt az unalom és a semmittevés is. Az általunk megkérdezett szakember szerint sok szülőnek óriási fejtörést okoz, hogy mit kezdjen a gyerekkel nyáron. Medvecki Kata tanácsadó, szakpszichológus válaszol kérdéseinkre. A riporter Kojsza Péter.
1: A helyzet az az, hogy sok családban nincsenek nagyszülők, vagy nem elérhetőek, vagy betegek, és a szülők pedig nem tudnak annyi szabadságot kivenni, ugye 10 hét a nyári szünet Magyarországon, ez nagyon hosszú, hogy állandó felügyeletet biztosítsanak a gyerekeknek, attól függ, hogy milyen korú gyerekekről beszélünk, ugye van, akiket már lehet azért egyedül is hagyni, de hát a kisebbeket, a kisiskolásokat még nem nagyon. Táborok költségei azért 10 héten keresztül azok nagyon magasak lennének, tehát bizony nem könnyű ez a dolog, nagy fejtörést okoz a szülőknek, már elkezdenek rajta tavasszal gondolkozni és keresni a lehetőségeket, valaki az utolsó pillanatba kap észhez. Fantasztikus lehetőségek vannak egyébként, és vannak azért olyan kedvezményes, illetve egyéb lehetőségek, amik egyház keretein belül, amelyek nagyon odafigyelnek arra, hogy minden gyerek tudjon táborozni. Úgyhogy nem, de utána kell járni, tehát hogy nem könnyű, és hogy azt, hogy jó tábor találjunk, milyen a jó tábor. Szóval sok-sok kérdés felmerül itt, aztán ugye nem csak tábor, hanem hogy milyen legyen az együtt töltött idő, mert azért anyának, apának is van szabadsága, és akkor hova menjünk, mit csináljunk, ugye vannak az adottságaink, a lehetőségeink, amik a pénztárcánk.

0: Fontos az, hogy a szülők és a gyerekek úgy tudjanak a nyáron együtt lenni, hogy a kapcsolatukra fókuszáljanak, koncentráljanak, tehát úgy töltsenek együtt időt, hogy abba beleférjen az, hogy megállnak, kikapcsolják a telefont, és csak együtt élvezik egymás társaságát, lefekszenek a csillagos ég alá, és nézik a csillagokat, vagy bámulják a vonuló felhőket az égen. Szóval sok-sok beszélgetés, és olyan dolgok, amiket úgy évközben a rohanó hétköznapi mókuskerékben nehezen tudunk megengedni magunknak, bár akkor is azt gondolom, hogy bele kellene, hogy férjenek olyan dolgok, amik nem vesznek extra igénybe, igazából ezek csak szokások, meg az, hogy mire koncentrálok, de hogy nyáron erre jobban lehetőség van, és hogyha ezt most például elkezdjük idén-nyáron, akkor lehet, hogy szeptembertől lehet folytatni és beépíteni az életünk, hogy hogyan kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
1: Önnek mi a tapasztalata, hogy a szülők mennyire tudnak váltani, hiszen a gyerekeknek ilyenkor szabadság van, de a szülők ugyanúgy dolgoznak?
0: Akkor megy, hogyha erre tudatosan készülünk. Mostanában sokat hallani a tudatosságról, a tudatos jelenlétről, szóval, vagy angol, ugye ezt mindfulnessnek hívják. Én azt gondolom, hogy érdemes tervezni előre a nyarat, de rugalmasan, tehát, hogy nem görcsösen, és nem ilyen lista kipipáló-szerűen, hogy na, akkor mi az, ami megtörtént, és mi az, ami még nem, és akkor jaj, azt még mindenképpen illesszük bele, mert annak nagyon izzadság szaga lesz, és nagyon feszült és teheti a légkört, ha így az élményeket hajkúráztuk, és csak azt akarjuk kipipálni, és igazából azért, hogy elmondhassuk a barátainknak, meg föltehessük a Facebookra. Tehát, hogy a szülők, ha tudatosan terveznek, akkor azt az egy-két hetet, amennyi szabadságuk van, akkor azt fantasztikusan el tudják együtt tölteni, és még azokat a napokat, amikor ők dolgoznak, és a gyerekeknek viszont szabadság van, abba is bele tudnak egy-egy olyan dolgot csempészni munka után, amit egyébként nem szoktak egy teraszon elköltött vacsora, vagy olyan megterítve szépen, olyan kis apró dolgokra gondolok itt, hogy elmennek együtt hosszasan sétálni, mert ugye tovább van világos, tehát hogy bele lehet tenni olyan apró dolgokat, amik nem igényelnek nagyobb energiát, viszont azt jelzik a gyerekek felé, hogy igen, mi dolgozunk, de meg tudunk állni, és tudjuk élvezni azt, hogy nyár van, és fontosak vagytok nekünk, és rátok is szánunk időt, és hogy igen, ez mind jó lenne, ha beleférne. Azok tudnak erre rákészülni, vagy így megélni, akik erre ezt tényleg hangsúlyosnak tartják, és ez benne van a fejükben, akik nem tudatosak erre, és le szeretnék tudni, vagy gond, vagy teher, hogy hova tegyék a gyereket, ott nehezebb váltani lelkileg ráhangolódni ezekre a dolgokra.
1: A gyerekek esetében hogyan zajlik a nyári szünetre való átállás, és egyáltalán mikor köszön be az unalomnak és a semmittevésnek az időszaka?
0: Hát az elején nagyon élvezik, ugye a nagy szabadságot, és akkor mindenfélét szeretnének, kipróbálnak, amit addig esetleg tervezgettek, hogy nem maradt idő, és akkor most belecsapnak dolgokba, akik mondjuk kolerikus temperamentumúak, és tele van a fejük azzal, hogy mi mindent lehetne csinálni, de ugye többféle temperamentumú ember létezik, ugyanúgy a gyerekeknél is megjelennek ezek. Van, akik hagyják, hogy történjenek a dolgok, és szépen lassan hangolódnak rá a nyári szünetre is, és találják ki, hogy mit szeretnének csinálni. Hát biztos, hogy egy pár hét után már, hogyha nincsenek nagyon lekötve, vagy nincsenek terveik, akkor beköszönt az unalom, amitől egyáltalán nem kell félni. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és nagyon hasznos dolog is, és a mai világban meg pláne, mert azt tapasztalom, hogy a mostani mai szülők nem engedjük a gyerekeinket unatkozni, vagy félünk attól, hogyha a gyerek azt mondja, hogy anya, unatkozom, mit csináljak. Mert ugye azt jelzi akkor számunkra, hogy vissza vagy, azt érezzük, hogy jaj, nem vagyok elég jó szülő, nem kötöm le eléggé a gyerekemet, ha unatkozik, pedig ez nem így van. Nagyon fontos dolog az, hogy megtanulja a gyerek, hogy az időt struktúrája saját maga számára, és hogy vannak ilyen nem beosztott, nem megszervezett, struktúrálatlan idők is, ami

0: az élet velejárói, és felnőtt korában is kell tudni majd menedzselni a saját életét, és ezt akkor fogja jól tudni, hogyha ilyenkor gyerekkorában ő kitalálhatja, megszülethet ez a belső motiváció, hogy igazán mit is szeretne csinálni. Persze van olyan, hogy ajánlhatunk neki lehetőségeket, és van, amiben szívesen kapcsolódik, de jobb hagyni, hogy a gyerek találják, és akkor ilyenkor abba hagyni, amit csinálunk, ha megkérdezi tőlünk, hogy, vagy azt mondja, hogy unatkozom, éppen mit csinálják, és odaülni mellé, és egyszerűen csak kapcsolódni hozzá, ott lenni, hát most nem nagyon tudod, igaz, mihez lenne kedved, és segíteni neki abban, hogy ő találja ki, tehát hogy ne én mondjam meg helyette. Persze mondom, azért mondhatok ötleteket is, és hogyha meg tud ezt születni, ez a belső vágy, akkor egy alkotás, bármi, amihez majd kedve lesz olvasni, egyszerűen zenét vágni, szerkeszteni, fotózni, bármi, az olyan erővel tud megszületni benne, hogy igazán el tud benne merülni, és például megtapasztalja a flow élményét, ugye ez az áramlat, ami magával ragad, és a teljes embert, személyiséget leköti, és minden porcikája részt vesz abban, és igazából egyik legfantasztikusabb állapot, amikor átadhatjuk magunkat annak, amit éppen csinálunk, és abban teljesedhetünk ki. Tehát, hogy az unalomból tud megszületni. Úgyhogy erre is felhívnám a szülők figyelmét, hogy hagyják unatkozni a gyerekeket, de legyenek mellettük, és kapcsolódjanak hozzá, és segítsék őket abban, vezessék őket, támogassák őket abban, hogy megtalálják, hogy mi is az, ami őket igazán érdekelni, akkor tudnak tervet szülni.
1: Amikor véget ér az iskola, akkor a kamaszok az első mozdulattal bekapcsolják a számítógépet, és ilyenkor a szülők mindig szörnyűködnek, és azt mondják, hogy de jó lenne, hogyha inkább a szabadba tudná lenni. Jó-e őket korlátozni ebben?
0: Kérdés szerintem az inkább úgy hangzik, hogy hogyan vagy miként állítsunk határokat. Szerintem fontos, igen, tehát főleg a mai világban nagyon a képernyő, de ebbe a most felnövő nemzedéknek alfa generáció, akik most a kisiskolások, de ugye a mostani kamaszok talán ők az Y, vagy a digitális nemzedéknek a gyermekei, ők nagyon könnyen nyúlnak a képernyőhöz, a telefonhoz, a tablethez, számítógéphez. Én azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mire használja a gyerek, mit csinál, be kell vele beszélgetni erről, és lehet ezt jó dolgokra is használni, pontosan amiket már említettem, hogy valamit létrehozzon általa, vagy alkosson, mert ugye lehet tanulni is ezekkel az eszközökkel fantasztikus módon. De az biztos, hogy nem jó, hogyha az idejének nagy részét azt teszi ki, hogy a képernyő előtt van, tehát érdemes vele például egy szerződést kötni, megbeszélni, hogy mit szeretne, mik a céljai nyárra, mit szeretne ezen a nyáron például elérni, megtanulni egy új dolgot, egy új készséget, hová szeretne eljutni, ha már nagyobb. Mi szükséges ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mint a pénz, akkor például nagyon-nagyon jó, hogyha a kamaszok nyáron egy picit dolgoznak, diák munka, nagyon sok lehetőség van arra, akár csak egy-két hétre vagy egy hónapra elmenni, megkeresse azt a pénzt, megtapasztalja, hogy az milyen dolog pénzt keresni, és hogy mennyi erőfeszítésbe kerül, amit utána aztán akár egy este is el tud költeni egy buliban. Tehát én azt gondolom, hogy korlátozni kell, de úgy, hogy figyelembe vegyük a kamasznak a szempontjait is, és leüljünk, és hogy ez egy megbeszélés legyen, aminek a végén születhet akár egy szerződés is, nem csak szóbeli, írásbeli is, ami nagyon jó, mert ahhoz mindig vissza lehet nyúlni, hogy nézd, ezt beszéltük meg, akkor most leírjuk, és kvázi megpecsételjük azzal, hogy most itt mind a ketten aláírjuk, és akkor ehhez tartjuk magunkat, és hogyha valami nem sikerül, vagy félre siklik, akkor sincsen semmi baj, mert akkor visszatérünk ehhez, és megnézzük, hogy mi az, ami ahol esetleg nem jól gondoltuk, hol kell módosítani, és akkor módosítjuk. Tehát, hogyha egy ilyen hangulatban, egy ilyen támogató barátságos légkörben zajlik ez a beszélgetés arra, hogy mennyi időt töltsön a képernyő előtt, akkor biztos, hogy partner lesz a kamasz, hiszen azt érzi, hogy segíteni akarjuk őt, nem elvonni tőle valamit, hanem adni is szeretnénk. helyette valamit, és ha megtapasztaljanak az ízét, hogy ez ráadásul még jó is, akkor meg pláne kedve lesz benne részt venni. Persze, hogy ez nehéz dolgok elmenni dolgozni, reggel korán felkelni, melegben ott állni és csinálni a dolgokat. De hogy azt mondjuk, hogy igen, de támogatlak, itt vagyok melletted, mi az, amit tudok segíteni, nézem, akkor itt van, ez messze van, akkor ezt fel tudom ajánlani, hogy reggelente elviszlek, délután viszont már nem tudlak hazahozni, akkor hazajössz, és tehát, hogy legyünk abban partnerek, hogy nézzük meg, hogy miben tudunk neki segíteni, hogy a képernyőtől egy kicsit elszakítsuk.
2: Medvecki Kata tanácsadó szakpszichológus válaszolt a kérdéseinkre, a riporter Kojsza Péter volt. Most következzen a Beregszászi Pulzus Rádió összeállítása. Barna György, a Beregszászi 4. számú Bendász István cserkész csapat egyik vezetője mesél a gyerekek nyári időtöltéséről.
3: Barna György vagyok, a Beregszászi 4. számú Bendász István cserkész csapat egyik vezetője.
4: Évek óta szerveztek cserkészeten belül nyári programokat a gyermekeknek, és talán akik nem ismerik a cserkész mozgalmat, akkor olyan furcsa kételjei, illetve rengeteg pozitív élménye, akik ismerik a cserkész mozgalmat, annak a mienségét, és persze most a nyár közelettével miért is fontos az, hogy olyan szórakoztató és olyan felfrissítő és egyben építő programokat éljenek át a fiatal gyermekek, amik talán az életükre is egész évben hatással van.
5: Hát a gyerekek egyre többet vannak az iskolában, egyre többet kell teljesíteniük, és szerintem az elmúlt évtizedekhez képest még fontosabb az, hogy nyáron meg legyen a megfelelő feltöltődés. Ugye ez nem csak a gyermekekre, de a pedagógusoknak is ki van találva az, hogy megvan, hogy a tanév, és akkor a tanév vége és az eleje között az a pár hónap az tartalmasan teljen el. Hát ezért egyre több szervezet, egyre több csoport, egyre többen szerveznek tábort, és most már nem olyan nehéz eljutni táborokba, most már inkább az a kérdés, hogy oldjuk meg azt, hogy egyik táborból a másikra esetleg csatlakozni tudjunk. Szerintem az, hogyha egy gyerek elmegy nyáron legalább egy táborba, az manapság már elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy kikapcsolódni tudjon, illetve feltöltődjön a következő tanév kezdetéig. Hogy most ez egy cserkésztábor, ez egy hagyományőrző tábor, ez egy regős tábor, vagy ez egy kalandtábor, az már tényleg attól függ, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, illetve hogy a környezetében melyik az, amelyik időpontban is megfelel. Egy kicsit nyilván utána kell járni, és általában azért kell a szülőknek is egy bizonyos szintű fáradtságot venni ahhoz, hogy a gyermeküket el tudják juttatni egy ilyen táborba. Én úgy gondolom, hogy jelenleg ez nem anyagi, ez általában inkább logisztikai és egy kicsit tenni akaró kérdés.
4: Hogyan látod, mennyire félnek a szülők elengedni a gyermekeiket, illetve mennyire vannak olyan pozitív visszakapcsolások, ami azt mondja, hogy az, amit csinál egy adott esetben a cserkész közösség egy nyári táborosztatás keretén belül, az valóban hasznos, valóban a gyermek javára van, milyen félelmekkel indulnak a szülők a nyári időszaknak.
5: A cserkész közösségben egy picit talán ez könnyebb, amiatt, mert ott ugye van egy éves munka, ahol mondjuk a szülőknek lehetőségük van megismerni a mozgalmat, mi is az a cserkészet, lehetőségük van találkozni a vezetőkkel, akik ugye a gyermekeikkel foglalkoznak, és így talán a nyáron egy nyári tábor keretére is könnyebben elengedik őket, bár az első tábor az mindig egy nagy vízválasztó dolog, mert ugye akkor még addig van olyan gyerek, amelyik nem aludt külön a szüleitől, az anyukájától, van olyan gyerek, ugye, aki addig nem aludt még sátorban, tehát ezek azért olyan első lépcsőfokok, ami mind a gyermek, mind a szülőnek az életében egy nagy lépés, de általában azért ezt mindenki sikeresen szokta venni, és a többi tábor az már úgymond könnyebb. Ha nem cserkész tábor, megy a gyerek, akkor egy picit nagyobb a hezitálás olyan szempontból, hogy ha nincs személyes kapcsolat mondjuk a tábor vezetőivel, akkor vagy nem járt még hasonló közösségben a gyerek, akkor egy kicsit azért vannak olyan szülők, akiknél ez félelemre adhat okot. Ilyenkor szokott az segíteni, hogyha van egy olyan csoportvezető, aki mondjuk ismerős, vagy aki a közösségben egy ismert ember, és akkor rábízzák a gyermeket, és ő így mondjuk egy kisebb csoportot visz el egy ilyen táborba, legyen ez a határ. Innen vagy túl.
4: Szülői pozitív élmények?
5: Hát nagyon sok szülői pozitív élmény van az elmúlt

0: Meg nyilván azért itt irányított programok vannak erre kifejlesztve, és nem véletlenül van azért az, hogy közösségbe cselekedve tanulva, azért lehet ezeket a készségeket fejleszteni. Minél több táborba jut el egy gyerek egy nyáron, szerintem annál több impulzust, annál több élményt kap. Vannak a cserkészeten kívül is nagyon jó lehetőségek, amikor eltölthetnek a szabadban, és itt azért a szabadban azt értsük úgy, hogy tényleg a természet közelségében, mert annyit vagyunk otthon egy más környezetben. Most azért mondjuk őszintén 21. században itt a számítógépes világ a gyerekeket nagyon érinti, tehát van olyan gyermek, aki napi 6-8 órát is a számítógép előtt tölt, és nyilván ez a szabad idejéből megy el, tehát nagyon keveset vannak a szabadban, és egy ilyen intenzív 6-8-10 napos szabadban eltöltött idő nagyon-nagyon sok élményt tud adni, és olyan készségeket tud hazahozni, hazavinni, amelyek után szerintem a szülők csak pozitív dolgokra tudnak visszatekinteni, és remélhetőleg évek múlva, vagy egy évvel később is bátorítva küldi a gyermekeit különböző táborba.
1: Barna György, a Beregszászi 4-es számú Bendász István cserkész csapat egyik vezetője mesélt a gyerekek nyári időtöltéséről. Végül egy áldással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Csernyiga Gyula, Beregszászi református lelkipásztor áldását hallják.
2: Csernyiga Gyula vagyok, Beregszászi református lelkipásztor, és sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A mai témánk a gyerekek nyári időtöltése. A szabadidő eltöltésének kérdése nem csak a nyári időszakban okozhat fejtörést a szülőknek, vagy éppen a nagyszülőknek, a felnőtteknek, hiszen maguk a felnőttek is vágynak arra, hogy értelmes szórakozással feltöltődve, meggazdagodva térjenek vissza egy-egy nyaralásból, vagy értelmes szórakozással meggazdagodva töltsék el a szabadidejüket. És legyünk ebben egy kicsit realisták, vagy akár lehetünk szkeptikusak is, hogy ez nem mindig sikerül így. Nem mindig érezzük azt, hogy valóban meggazdagodtunk, nem mindig érezzük azt, hogy valóban meggazdagodtunk. Zárunk le egy-egy szabadidős tevékenységet. Olyan is előfordul, hogy ugyanaz az időtöltés vagy kikapcsolódás, az más megítélés alá esik emberenként esetekben. Ugyanaz az időtöltés, kikapcsolódás, más megítélés alá esik emberenként, családonként is. És ami az egyik családnak vonzó, vagy az egyik fiatalnak az áhított, az egy másiknak korán sem jelent értéket. Mert más értékek szerint élünk, más értékek szerint gondolkodunk, más az, ami fontosnak tartunk, amit fontosnak érzünk, vagy amiben kikapcsolódást és feltöltődést találunk. Azonban abban egyetérthetünk, hogy az, ahogyan mi eltöltjük, vagy szeretnénk eltölteni a saját szabadidőnket, mint szülők, mint nagyszülők, mint felnőtt emberek, minden bizonnyal hat a mi gyermekeinkre, a mi fiataljainkra, befolyásolja az ő értékrendszerüknek kialakulását. És abban talál majd szórakozást fiatal, a gyermek, abban talál kikapcsolódást, amiben látja, hogy mi magunk is felnőttként, szülőként, nagyszülőként is jóízűen és megelégedve tudunk és szeretünk időt eltölteni. Természetesen mindezek mellett a környezetnek és elsősorban az osztálytársaknak, a barátoknak nagy hatása van arra, hogy mi az, amit hasznosnak vél, vagy leginkább mi az, amit irigyelt időtöltésnek lát egy fiatal, egy gyermek. És minden korszaknak, talán minden évtizednek, vagy még ennél is rövidebb időintervallumnak megvan a maga divatja. Megvan az, amit szeretnének a mindenkori fiatalok elérni, szeretnének a részeseivé válni, ők is úgy szeretnének szórakozni, abban találnak szórakozást. És ha kutakodunk egy kicsit a saját múltunkban, minden bizonnyal találunk ott is olyan időtöltést, amit a mi szüleink sem értettek meg, és nem igazán értékeltek, nem néztek jó szemmel, pedig mi mennyire örültünk, mennyire szerettük, mennyire vágytunk rá, és milyen fontosak voltak a számunkra ezek a rövid kis időtöltések. S ha van is olyan, hogy néhány év vagy néhány évtized távlatából így visszatekintve mindaz, ami egykor olyan fontosnak tűnt, az most valóságosan gyermeki bolondságnak hat, és nem is lehet már felidézni, hogy miért volt az hajdanában olyan fontos, miért volt az olyan szórakoztató időtöltés. Ezt nem kerülhetjük el mi sem, és nem kerülhetik el a mai fiatalok sem. Nem kerülhetjük ki azt sem, hogy a fiatalok a gyermekeink körében legyenek ilyen divatok, ilyen kedvelt időtöltések, és mindenhol ezt látja, mindenhol ezt sugallja a környezete, a barátai, valóban ez a divat, ha csak a számítógépes játékoknak gondolunk, a számítógépes játékoknak a térnyerésére, akkor is nagy kihívással találjuk magunkat szembe, amivel nem nagyon tud a nagymama szelid egy időtöltési javaslata versenyezni, az, hogy menjünk el kirándulni, töltsünk el időt vízparton, vagy olvasunk könyveket, mindez értéktelennek és unalmasnak hat a virtuális valósághoz képest. Ez azonban nem azt jelenti, hogy rájuk kell hagyni, hogy hadd szórakozzanak úgy, ahogyan jónak látják, hogy abban teljen az ő örömük, ahogyan ők jónak látják, hogy csak az ő gyermeki szívük, az ő gyermeki elgondolásuk legyen az, ami befolyásolja, hogy mi az, amit értékesnek lát, mi az, aminek, amit hasznosnak

0: saját időtöltés céljából. A példabeszédek könyvében a 22. fejezet 15. versében ezt olvashatjuk, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság. És jó ezzel számolni. Jó számolni azzal, hogy amikor olyan könnyen beadjuk a mi derekunkat, és engedjük, hogy a gyermekeink maguk döntsék el, hogy hogyan akarják eltölteni a szabadidejüket, mi az, amivel szeretnének tevékenykedni, különösen a nyári vakáció ideje alatt, de minden egyéb szabadidős tevékenységben is, amikor engedjük, hogy a gyermek csak és kizárólag maga döntse el, azt csinálja, amihez kedve van, akkor jó eszünkben tartani azt, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság. A gyermek alkatából, gyermekségéből fakadóan nem mindent tud. Nem mindent lát át annyira, mint egy felnőtt ember. És annak a fényében kell nekünk látnunk a gyermekeinket, hogy ők még gyermekek. Hogy az ő ítéletük, az ő értékrendjük még formálódik. Formálódik benne az is, hogy mi az, ami jó, mi az, ami fontos, mi az, ami rossz, és mi az, ami egyáltalán nem fontos. A gyermekeknek még formálódik a látása, a tapasztalata a világról. És egészen másképpen látják, értelmezik a valóságot, mint ahogyan egy felnőtt ember látja és értelmezi azt. És ebben bizony a szülőknek, a nagyszülőknek nagy felelősségük van. Felelősséget hordoznak azért, hogy hogyan töltik el ők maguk a rendelkezésükre álló időt, és ezzel példát tudnak mutatni a gyermekeiknek. Ugyanakkor lássuk be azt is, hogy nagyon visszatetsző dolog, hogyha valaki a Facebookot nézegetve arra utasítja a gyermekét, hogy ne játsszon a számítógépen, hanem valami értelmes és hasznos dologban kapcsolódjon ki, például menjen el olvasni, vagy tanuljon, vagy csináljon valami kreatív foglalkozást, amikor azt látja, hogy maga a szülő ebben nem partner. Bizony vállalni kell nekünk is azt, hogy elsősorban a személyes jó példát éljük oda eléjük, és személyes jó példával töltjük el mi is a szabadidőnket, mert ebből tanulnak a gyermekek, látják rajtunk, hogy hogyan lehet még eltölteni. És ehhez kapcsolódik a másik ige, amit szeretnék még felolvasni, ugyancsak a példabeszédek könyvének 22. fejezetéből, kicsit korábbról, a 6. versből, így szól Isten igéje, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Valahol ebben a szellemben kellene nevelni a mi gyermekeinket, és ha sikerül ebben a szellemben nevelni a neki megfelelő módon, akkor nem kell aggódnunk azon, hogy hogyan tölti el a nyári szabadidejét, vagy hogyan tölti el egyáltalán a szabadidejét bárhol máshol, hogyan használja ki a szabadidőt feltöltődésre, szórakozásra, hogyha sikerül olyan értékeket átadnunk, felmutatni, megélni, olyan szabadidős tevékenységeket vele közösségben, amikor a gyermek is jól érzi magát, és a család is jól érzi magát, akkor higgyük el, hogy ez elraktározódik, ez megmarad, és valóban végig kíséri a fiatalt egészen öreg koráig. Értékként ott marad benne az emlék, hogy ő a családjával mit élt meg, hogyan szórakozott, hogyan töltötte el közösen időt. És emellett természetes, hogy vannak igen gyermeki ostobaságok. De ez természetes, ezt lássuk meg, ezt ismernünk és értenünk kell, hogy ez hozzátartozik a gyermek szívéhez, mondja a példabeszédek könyve. Ez a fajta gyermeki felelőtlen időtöltés, aminek talán felnőttként nem sok értelmét látjuk, ez hozzátartozik a gyermek szívéhez. De majd kinövi. Ha sikerül megtalálnunk az egyensúlyt a között, hogy mi az, amit megengedünk a gyermekeinknek, mi az, amit ő maga választhat meg, hogy hogyan szeretne kikapcsolódni. De emellett legyen ott egy nagyon erőteljes és hiteles példamutatás, hogy hogyan lehet még, milyen más módon lehet még megélni a szabadidőt, a szabadidő eltöltését családban, egymásra figyelme, egymás társaságában épülve és gazdagodva, akkor nem kell aggódnunk, mert megmarad. Megmarad a gyermekben, és még ha megöregszik is, akkor sem tér el attól. Kívánom, hogy így legyen, hogy ebben épüljünk, és hogy itt teljen el a nyarunk is, így tudjunk felelősséggel élni a gyermekeink előtt, felelősséggel élni a szabadidőnkkel, és felelősséggel eltölteni velük együtt közösségben a szabadidőt.
1: Cserniga Gyula, beregszászi református lelkipásztor áldását hallották. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei református rádiók együttműködésével. Mai témánk a gyerekek nyári időtöltése volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották. Az elmúlt több mint fél órában Látogató című egészség és életmód magazinunkat hallhatták. A mai témánk a gyerekek nyári időtöltése volt. Rovatunk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében készült.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Hétfő Déli magazin műsorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. Ebben az órában is Herbert Simon amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Hamarosan híreket mondok. 13 óra 15 perckor legkisebb hallgatóinkat várjuk Mesekosár rovatunkban, amelyben a Kökény kisasszony című mesét osszuk meg. Ezt követően a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban egy Reményik Sándor költeményt osztok meg, majd Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Az év első négy hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt. A küszöbön felüli összeg után közel 25 millió lej bevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első négy hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították. Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miclea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miclea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miclea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első 4 hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump és a Hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljon a kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 eurón 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a napcsúcs hőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett

0: Felés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Mesekosár rovatunk következik, amelyben a Kökény kisasszony című mesét osszuk meg, és a Mézga család című gyerekdal szól.
3: Mesekosár. Mesekosár.
4: Kökény kisasszony. Napsütötte hegy oldalon élt Kökény kisasszony, a lakása csupa ablak volt, gics-göcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelget nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mindig csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsipi a dér? Még kékebb? Még gömbölyűbb? Vagy talán egy még csodálatosabb alakban fog kikönyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet, hogy ilyen, meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan egyszer majd biztos megjárja, és titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, mire elcsöndesedett a hegyoldal. Már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap Sas úrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrepentek a szárnyai. Milyen kék! Ámuldozott, és odarepült a gics-göcs ablak alá. Ő kisasszony, mondta zavartan, még sohasem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed. Jöjjön velem,

kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s benn a hamvas bőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. S ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová, ő énekelne, Sasúrfi meghallgatná, milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind kökény kisasszonynak ígérte Sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól. Hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek is ott voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondolta kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült fölfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy, teli éjszaka volt. Fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sasúrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, azután a másikat. A csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk? Kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény. A föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sasúrfi pedig kitartóan őrködött mellette, jöhetett bárki bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezek után. Hetek, hónapok. A hó leesett. A hó elolvadt, de akkor már nem volt ott se Sasúrfi, talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dér. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a meggy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat, annál többet.

0: Mesekosár rovatunkat sugároztuk, amelyben a Kükény kisasszony című mesét osztottuk meg, és a Mézga család című gyerekdal szólt. A következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Június 15-én Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurélia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jolánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették. A Vid a délszláv Guido magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin Vitus névből ered, jelentése szíves, készséges. Az Ábrahám héber eredetű név. Jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. A Viola latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. A Bernát germán eredetű név, a Berhard név magyar formája, jelentése medve, erős. Az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik, jelentése aranyos. Köszöntünk tehát június 15-én minden Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

A mai nap ünnepeltjeit az Omega Együttes Gyöngyhajú Lány című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Frédéric Chopin műveiből válogatunk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 15-én hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem énségét jelenti. Így hangzik a mai nap gondolata, mely Herbert Simon amerikai politológus, közgazdász és pszichológustól származik. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264 441 968-as telefonszámon vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Hamarosan hírek következnek, 14 óra 15 perc, korágy reményig Sándor költeményt osztok meg versovatunkban, majd Szecsődi Árpád jelentkezik, keresztény élet felekezett közé rovatunkkal. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Most híreket mondok. Hírek. Rádiunk híreit hallják, hírenk először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Az év első 4 hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt. A küszöbön felüli összeg után közel 25 millió lejbevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első 4 hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították. Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miklea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miklea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma

0: vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miklea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első 4 hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump és a Hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljonak kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 eurón 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a nap csúcs hőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Maszol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás proféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.

0: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versovatunk következik, amelyben Reményik Sándor Ilyenkor című költeményét osszuk meg.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor, méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap. Egy holtvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenet száll győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy. A tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, hollósek károg, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

0: Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Reményik Sándor Ilyenkor című költeményét hallgattuk meg. Most következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Pál apostol romabeliekhez írott levele 14. fejezetének a 13-tól 23-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten igéje Ottenberger Balázs, a magyarországi nekézsenyi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. A mai napra szóló ige a római, akkor írott levél 14. részében olvasható a 13-tól a 23-ig terjedő versekből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Ismert pszichológiai kísérlet, hogy egymás társaságát nem kereső, egészen ellentétes világnézetű embereket igyekeznek összeválogatni, és elkezdenek olyan témákról beszélgetni, amelyek mégis összekötik őket. Az ellenszenf

helyett olyan kapcsolódás és szimpátia alakulhat ki, amely szinte végleg felülírja a várható ellentétet és akár gyűlöletet is, ha azt az egy területet is megismerik a másik életéből, ami elválasztja őket. És a mai rohanó világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy akik gyülekezetben járnak, bár szájukkal közösen dicsérik az Istent, bár úgy tűnik, hogy szép egységet látunk, azonban a valós szeretet kapcsolat hiánya egy egész hetet úgy hoz utána, hogy sínylődnek, végig egyetlen hívő és támogató személy jelenléte nélkül. Ma minden ötödik magyarországi ember érzi magát gyakran magányosnak. Kimondani is nehéz, de Magyarországon egy kutatás szerint az embereknek körülbelül 70%-uknak nincs igazi barátja. Akinek három jó barátja is van, az már egy rendkívül különleges helyzetben van. Hatalmas értéke van az Isten előtt valóban élő gyülekezetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyülekezetben való létünk ne csak egy órányi aktív lelki élmény legyen, hanem lehessen valóság a hétköznapi életben is. Az Isten országa igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Így éljük-e életünket? Van-e lehetőségünk imatámogatást kérni a nehéz helyzetben? Megkérhetünk-e valakit egy bizonyos helyzetben, hogy segítsen nekünk valamit elintézni? Ismerünk-e egyáltalán olyan közösséget, akik Krisztus élő teste, akik által igazság, békesség, öröm vesz körbe bennünket a hétköznapokban? Óriási lehetőség előtt állunk, amikor felfedezzük, hogy különbözőségeink ellenére legyen egy körültekintő, hitben gyöngébb és talán lazább, de lendületesebb ember, mégis Isten közösségbe hív bennünket. Van-e több bennünk gyanakvásnál, vagy sajnálkozásnál, közönynél, vagy félnénk megnyílni testvéreink irányában? Isten ma arra hív bennünket, hogy szívleljük meg Pál szavát. Engedjük, hogy szélsőségeinket a lélek kiegyenlítse, és szabályozhassa egymás életét megismerve. Vegyük a hit bátorságát arra, hogy megismerjük, kik a mi testvéreink, mert olyan rejtett erőforrásra találunk, ami egyszerűen pótolhatatlan a mai világban. Ezért adhatunk hálát minden olyan közösségért, amelyben ez az öröm, ez a békesség, ez a Szentlélektől való egység érhető tetten. Az igevers második fele és vége tovább visz bennünket, aki így szolgál, kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Ne csupán várjuk ezeknek a nagyon is lelkes, kedves testvéreknek a felbukkanását, váljunk mi megbízható, és Istennek kedves testvéré, legyünk mi néhányak embere, mert ezért van a gyülekezet. Mert meggyőződésem, hogy sokszor nem számban kell növekednünk, hanem a hitbeli érettségben. Legyen miénk Isten gazdag áldása a bátor hit által. Meg kell nyílnunk Isten útmutatására, kinek lehetnék én magam az embere. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, és hálát adunk a te határokat lebontó és megnyitó szavaidért. Köszönjük neked, hogy te vagy, aki a mi lelkünknek mindenféle érzéketlenségét gyógyítod, és nem ügyek, nem zavaró tényezők, hanem
testvéreink meglátására indítasz bennünket. Így adunk neked hálát, hogy így vezetted a te egyházadat évszázadról évszázadra. Így köszönjük meg neked, hogy ma is hálával mondhatjuk ki, van néped ebben a világban, amely sokszor valóban sötétnek tűnik, de a te világosságod által a te országod hétköznapjait élhetjük bele. Így kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a hét és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.

0: Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs a Magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, Pál apostol romabeliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal ugyancsak egy Roy Christina könyvet szeretnék meg bemutatni, amelynek az a címe Az újra megtalált paradicsom. Úgy, mint általában a Roy Christina könyvek, ez is egy ilyen történetszerű, tanítói jellegű könyv, amelyből hát akár a felnőttek is, ha figyelmesen olvassák, vagy szeretik az ilyen történetes, tanulságos történeteket, akkor ebből is nagyon sokat lehet meríteni. Bevezetőként, ízelítőül egy pár oldalt elolvasok. Elegem van ebből, kiáltott fel Sabol Kovács, homlokát ráncolva. Közben nem éppen tisztelet teljesen odacsapta a nagy családi Bibliát, és felállt az asztaltól. Miért mérgelődsz? Kérdezte csodálkozva a csinos, fiatal felesége. Ha mindig olyasmit találsz benne, ami neked nem tetszik, akkor inkább ne is vedd a kezedbe a Szentírást. Ugyan, ki nem érgelődne? A Kovács, mint egy bocsánatkérően letörölgette a könyv bőrfedelét. Utána akartam nézni a Bibliánkban, valóban benne van-e az, hogy Krisztus azt parancsolja, szeressük ellenségeinket? Áldjuk azokat, akik üldöznek minket, és könyörögjünk azokért, akik bántanak? És valóban benne van. De hiszen ősidők óta benne van, Simon. Már mielőtt mi lettünk volna. A fiatalasszony ismét kiterítette kézimunkát, egy szlovák ünneplő ruhához való újat, amelyet eddig hímezett. Hiszen ezt már az iskolában tanultuk. Na igen, de az az ember, aki a minap Jannál volt, azt bizonygatta, hogy mindent, amit parancsol az Úr Krisztus, szó szerint teljesítenünk kell. Különben nem vagyunk igazi keresztények. Ez megint csak Mártis bácsi malmára hajtotta a vizet. De hát miért? Ha nem tudod, múlt héten egy irat jött a községnek az elhunyt József árvái miatt. Mióta Honokban megházasodott, ott lakott. Amikor azután elesett a háborúban, özvegye nem költözött ide. De amikor 2 hónappal ezelőtt meghalt, fölmerült a kérdés, hogy mi történjen az árvákkal. Ezt tudom a bírótól, hogy intéztetek el az ügyet. Amikor szombaton hazajöttél az ülésről, rögtön láttam, hogy bosszus vagy, ezért nem akartam kérdezgetni. Nos, ide-oda húzták az ügyet. A Hronovi önkormányzat kijelentette, hogy nem fog gondoskodni a gyermekekről, mert az apjuk hozzánk tartozott. A miénk pedig azt mondja, hogy itt senki és semmit nem hagyott maga után. Évekig távol volt, gyermekei nem itt születtek, mi közünk hozzájuk. Csak a hatosságok határoztak úgy, hogy a gyerekek éppen az apa községébe tartoznak, annak kell gondoskodniuk róluk, vagy viselni az árva házi költségeket. Egyszer csak felállt Mártis bács, és kérte, hogy mégse adjuk oda gyerekeket. Ha olyan sokat táplálunk, akkor kettejükre telik még. Azután mindjárt azzal kezdte, hogy az Úr Jézus Krisztus megmondta, aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, az engem fogad be. Addig könyörgött nekünk, hogy nehogy kiutasítsuk ezeket a gyerekeket, Isten fiát a közösségünkből, míg Huskom Molnár rákiáltott. Na, bátyám, akkor fogjad csak őket Isten áldásával együtt, amit nekünk ígérsz. Hiszen a tiéd már felnőttek, és az egész világban szétszorodtak, feleséged meghalt, egyedül vagy. Mi nem vihetünk asszonyainknak a házhoz idegen gyerekeket a sajátjaink mellé. Elég bajunk van mindnyájunknak a sajátjainkkal. Gondoltam már erre, válaszolta a bácsi. Csak az egyedül létem miatt nem jelentkeztem, mert ilyen kis gyerekeknek szükségük van anyára. De az Úristen maga fog gondoskodni róluk, és ad annyi bölcsességet nekem, hogy a szegény kicsiknek mind apjuk, mind anyjuk lehessek. Így beszélt akkor az öreg, és mi azt gondoltuk, hogy csak úgy a levegőbe beszél, de amikor a tegnap megérkeztek a gyerekek, valóban magához vette őket. De miből fognak élni? A fiatalasszony felkelt, összehajtott a munkát, és fekete szemét a férje arcára szegezte. Mikor nem kapott választ, összeráncolt homlokkal azt mondta, nekünk, Zurovai asszonyoknak nem dicsőség, hogy az egész községben nem akad senki, aki azt szeretné tenni, amit az úr parancsol. Egyik azért nem tudja, mert túl sok, másik azért, mert túl kevés gyereke van. Mártis bácsi évek óta úgy él köztünk, mint azt az írás parancsolja. Saját gyermekét jól gondozta, és szétosztotta közöttük vagyonát. Önmagának csak annyit hagyott, hogy feleségével szerényen megélhettek belőle. Ő az egykori tehetős paraszt napszámosként dolgozik. Tehénhelye csak egy kecskéje van és három juha, amelyeket a községi pásztor legeltet. Az öreg összfenyasszony Zuha most rá is süti neki a kenyeret azért a darabka földért, amik évek óta használ. Pedig már csak halni jár bele a lélek. Igazán nem tudom, hogy mit szól majd a megszaporodott munkához. Miért mondod nekem mindezt? Förmet rá a férfi. Talán el kellett volna hoznom a gyerekeket a házba. Szeretnéd őket? Ezt engem senki nem kérdezett. Meg aztán nálatok én nem akarhatok semmit. Nincs telenként vettél el, a házatokban semmi sem az enyém, eleget mondta ezt nekem az édesanyát, ha akarnám, sem tehetném azt nálatok, amit az úr rendel. Nincs semmi értelme erről beszélni, de azt meg kell mondanom, nekem tetszik, hogy Máris bácsi a mi falunkban él, és megakadályozta, hogy Jézus Krisztus száműzzék innen. A fiatalasszony elhagyta a szobát, és a kovács sokáig állt az ablaknál. Homlokán komor felhő gyülekezett. Ezt a könyvet is sok más kiadványunkkal együtt ajánlom kedves rádió hallgatóknak. Bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Kopósz utca 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Ítélet. Az ítélet helyes megítélést jelent. A görög nyelvben az ítélet, krisis, ami tisztázást, elvárást, döntést, majd ítéletet, elítélést, a gonosz határozott elutasítását, néha pedig kárhoztatást jelent. Jézus azt mondja a kora kegyeseinek, hogy kínos pontossággal tizedet adnak a mentából, kaporból és köményből, de elhagyják az ítéletet és az irgalmasságot. Máté evangéliuma 23. részének 23. verséből olvassuk. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Ezeknek a kegyeseknek fő vétkéül azt jelöli meg, hogy megtagadják a jogosságot az alacsony sorsú felebaráttól. Az ítélet az igazságtalanság tudtul adása. A mennyei atya lényének nem felel meg, hogy a világra kárhoztató ítéletet mondjon. Elküldi fiát, hogy megmentse azt. János evangéliuma 3. részének 17. verse. Ezt azonban csak úgy teheti meg, ha a világon uralkodó homályba beragyog az ő napfénye, hogy mindenki jól tudjon tájékozódni afelől, hogy mi a jó és mi a gonosz. Természetesen az, aki akkor, amidőn Isten teljes világosságot ad, előnyben részesíti azt, hogy sötétségben

gonoszak. Ehhez kötődik az apostolok cselekedetei könyve 17. részének 30. verse is. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Az Úr Jézus halála ítélet a világon. Az Úr Jézus halála mutatja meg nekünk azt, hogy Isten mennyire komolyan vette a jó és a gonosz közötti gyökeres döntés megvalósítását, azt, hogy a sötétség legfélre esőbb zugaiba is bevilágítsunk, és hogy a képmutatást elítéljük. Ebben a halálban megy végbe a világ kárhoztatása. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. János evangéliuma 12. részének 31. verse. Azok, akik az egyetlen teljesen jót és tisztát kitaszították körükből és kivégezték, maguk mondtak önmaguk fölött ítéletet arról, hogy lényük alapjaiban istentelenek és tisztátalanok. Ez az ő ítéletük, mivel pedig mi emberek a magunk erejéből a legjobb esetben is csak ilyen látszat egyességig tudunk eljutni, azért az, ami nagy pénteken történt, mindnyájunk ítélete. Itt nem csupán fölöttünk kerül ítéletmondásra sor, Isten Jézus Krisztus keresztjében megítélte és kárhoztatta a bűnt a testben. Ott, ami óemberünk vele együtt megfeszítetett, hogy felfüggesztessék a bűn teste. Olvassuk Pál apostol Róma beliekhez írott levele 6. részének 6. verséből. Isten ezzel a kereszttel kimondta az ítéletet minden bűnön és testen. Jézus Krisztus keresztje hatalmas ítélet bűneinken. Isten rajta ütötte agyon a mi óemberünket.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazinunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan hétfő déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban, 3 órától homokora későjeli műsorunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk. A második órában áhítat, kalendárium névnapköszöntő, illetve keresztény életfelekezet közirovatunk hangzik el, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A harmadik órában Nagyi Bolya zenélő köntös komoly zenei műsorát hallgatjuk újra. A mai napon Herbert Simon amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott hetet kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Az év első 4 hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt. A küszöbön felüli összeg után közel 25 millió lejbevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első 4 hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították. Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miklea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miklea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miklea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első 4 hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump és a Hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljon a kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 eurón 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Mosol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
4: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni és ezeket el kellene látni.
3: Ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza.
5: Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást.
3: Összefogás Kárpátaljáért.
6: Hihetetlen adakozó kert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadni.

0: abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
2: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyan a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagydobronyba egy... Először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba, és az Isten kegyelmébe pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hul Post Europa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdalénum névvel, mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első 2 lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első 2 lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, Beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő 2 generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, A nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást-olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgy is funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha a kriminológiai bűncselekmény történik. Tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalja legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván mint egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, ne úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leány otthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermekotthonnak, mivel elképzelhetetlen. Ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet. De hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
3: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig se volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
2: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton megkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megyei internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvérei nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, azért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. No, de, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
3: Az első fecskénk, ha jól értem.
2: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki így se hitte el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtető miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiúsruhát vásárolni, de a nevelőnök is osztak otthonról, szóval nem, meg volt oldva 24 órá alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
3: Már a hány kisfiú van?
2: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilván tartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik, fiú-lány.
1: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: az anyaország. Átfogó országos jelentőségű ápoló képzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A három pillére épülő kezdeményezés a modern szimulációs oktatás, a digitális tananyagfejlesztés, valamint az ösztöndíj és rezidens programok megerősítésével szeretné emelni a gyermekápolás szakmai színvonalát és biztosítani a hosszú távú szakdolgozói utánpótlást. Simon Viktor oktatási koordinátor elmondása szerint a Betesda Gyermekkórházban már működő európai színvonalú Skill Labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak. Balázs Alexandra a riporter.
1: Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást, és ugye egy stabil bázisként tudjunk működni, és nyilván a mi részünkre is kitermeljük a megfelelő munkaerőt, illetve hogy legyenek a rendszerben olyan ápolók, akik ugye el tudják majd látni a betegeket a jövőben.
2: Tehát magyarán a kezdeményezésnek a célja a gyermekápolás minőségének a javítása, a képzés, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása. A gyakorlati képzést azt miért kell erősíteni?
1: Hát ugye a gyakorlati képzés azért kell erősítenünk, mert sok képzés leginkább elméletre alapoz, elméleti tudást alapoz, mint az egyetemen, mind ugye a középszintű oktatásban is, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elméleti tudás mellett egy gyakorlati tudást is szerezzenek, és a projektnek az egyik kulcseleme ugye a Skill Labornak, meg annak a továbbfejlesztés, ami ugye jelenleg is már működik kórházunkban, és igazából ezt szeretnénk továbbfejleszteni akár szimulációs környezettel is.
2: Hogyha a hallgatókat nézzük, akik majd kikerülnek a nagybetűs életbe, ők egyébként tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk? Vagy lehet, hogy pont ezért sok a pálya elhagyó, mert rájönnek, hogy ez mégsem az ő terepük.
1: Ez is egy olyan probléma, amit ugye nyilván próbálunk kiküszöbölni, mert szerintem amúgy sok fiatal, mint akár személyes példaként is, én is, mint diplomás ápoló korábban, én sem tudtam 100%-ig azt, hogy mi fog rám várni, amikor a beteg ágy mellé kerülök, és mi pontosan ebbe az irányba próbáljuk terelni azokat a tanulókat, hallgatókat, akik a kórházunkban jönnek gyakorlatra, hogy az elmélet tudás mellett egy olyan tudást szerezzen egy gyakorlatba, ami valós környezetben, és minél szélesebb körben megismerik akár a kórházat, akár az ellátórendszert, hogy egy megfelelő képet kapjanak, és olyan minőségű szakdolgozókat tudjunk, hát úgymond a piacra bocsájtani, akik megfelelő szakmai és manuális képességekkel rendelkeznek.
2: Ha jól tudom, akkor a programnak három pillére van, és ezek egymásra épülnek. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
1: Igen, ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a Skill Labornak a fejlesztése. Ugye a Skill Labor rendszere az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátni, ugye előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkban. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Betesda Gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmány átlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
2: Ugye itt mondta, hogy elindulnak a digitális tananyagok és országos továbbképzés. Ez hogyan valósul meg? Van a Betesdának egy akadémiája, és annak a keretében fog ez majd elindulni?
1: Igen, van ugye a Kórháznak a Bethesda Akadémia nevű platform, és ugye azon keresztül, illetve nem csak online, hanem rendes résztvétellel is részt tudnak venni különböző képzéseken, amelyek segítenek abba, hogy a tudásuk emelkedjen.
2: Eszközbeszerzésekről is van szó. Na most ezek tényleg olyanok, amelyeken úgy tudnak gyakorolni azok az egyetemről kikerült emberek, vagy éppen egyetemisták, hogy nem élő emberen kell, például élő csecsemőn, és ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne ők legyenek a próbababák.
1: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is. Ugye jelenleg a Skill Laborunkban már van egy szimulációs eszköz, az egy hasonló, mint ez a nevezett SimBaby, az egy felnőtt méretű, ugyanúgy egy szimulátor, amelyet jelenleg is ugye használunk oktatási célra, illetve ugye most az új beruházással egy csecsemő baba is jön, ugyanúgy nagyon sok olyan paraméter tudnak rajta mérni, amit ugye a mindennapos ellátásban önállóan ápolói kompetenciák megfelelően tudnak alkalmazni, és ugye ezeket az invazív beavatkozásokat, amik esetlegesen fájdalommal járnának, ugye a betegnek ezeket meg tudják megfelelően tanulni, és később, amikor oda kerülnek a betegágy mellé, akkor egy nagyobb magabiztossággal, egy nagyobb fontossággal fogják tudni elvégezni ezeket.
2: A digitális tananyagnál mik lesznek? Tehát mi az, ami mondjuk pluszt vagy többet jelent?
1: Tervezünk szöveges formában is tananyagokat csinálni, illetve videókat is, amik akár szimulációra, akár egy beavatkozásnak a lépéseit, a szakszerű kivitelezését, vagy akár egy betegátadást, egy kommunikációs folyamatot tud szemléltetni, és ezeket otthonról meg tudják tekinteni, akár egy teszt formájában számon tudjuk utána kérni tőlük, és ez mindenképp egy visszamérhető folyamat lesz nekünk, de ugye leginkább ilyen e-bookhoz, ilyen e-learning felületet tervezünk létrehozni, illetve a videókat.
2: Itt elsősorban egyébként azokat szeretné a Bethesda Gyermekkórház megcélozni, akik jelenleg tanulnak a rendszerben?
1: Jelenleg azokat célozunk meg, akik már ugye az oktatási rendszerben ugye részt vesznek, de ugye a későbbiekben nyilván egy pályaorientációs folyamatot is szeretnénk, hogy ugye több ember válaszza az egészségügyet, szóval tervezünk akár olyan tartalmakat is gyártani, edukatívak, és ezzel motiváljuk a leendő egészségügyi szakdolgozókat, hogy válasszák ezt a pályát.
2: Van egy létszám, ami meghatározott, hogy mennyien vehetnek részt benne, vagy ez folyamatosan változik majd?
1: Itt ugye a tananyag részre, itt nincs egy konkrét létszám, ingyenesen hozzáférhető felület lesz, és igazából bárki, akit ugye ez érdekli, ez hozzá fog tudni ehhez férni ezeket az anyagokhoz.
2: És az ösztöndíj és rezidens program, ugye a pályakezdők támogatására, az hogyan képzelhető majd el?
1: Igen, ugye az ösztöndíj program az úgy lesz, hogy akik ugye a Kárligás Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, azok tudnak pályázni rá. Támogatni szeretnénk azt, hogy minél többen a kórházunkat választják, és hogy megbecsülést érezzék, hogy egy támogató közösség. Valamint ugye a rezidens diplomás ápolói program meg azért nagyon fontos, mert magában a diplomás ápoló képzésben nem esik túl nagy hangsúly magára a gyermekápolásra, illetve ezekre a folyamatokra, és sok diplomás ápoló végzése után még nem tudja egyértelműen, hogy milyen irányba is szeretne tovább menni, és nekik kínál ez egy nagyon jó lehetőséget, hogy egy 2 éves rendszerben, egy forgórendszerben megismerik a kórházat, minden osztályt, és akkor 2-3 hónapokat töltenek az osztályon. Kicsit hasonlít a orvosoknál is magára a rezidens programra, és akkor utána tudnak választani olyan területet, ami számukra megfelelő.
2: Elindult már a program?
1: Igen, ez ugye most innentől fog elindulni, ugye a rezidens program az már indult, és akkor erre csatlakozik majd rá, ugye ez.
2: Meddig tart?
1: Jelenleg ugye ez a programkérés ugye 2 évre szól, de jövőben tervezünk még olyan programokat indítani, amik esetleg ugye ezeket továbbfejleszti, elősegíti.
2: Miért jó ápolónak menni? Miért válassza valaki az ápolói munkát? Mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk, és itt én úgy gondolom, hogy amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nem szabad csak az orvosokra gondolni, hanem azokra, az ápolókra, nővérekre, akik ott vannak és segítik az orvosoknak a munkáját, és természetesen bennünket is, betegeket is.
1: Igen, ez nagyon fontos szerintem is, hogy nem csak az orvosiakat, hanem a többi egészségügyi szakdolgozót is ugye motiváljuk a pályára, és nagyon fontos az, hogy jelenleg is egy nagy fokú ápolóhiánnyal küzdünk Magyarország szinten, de ugye az ápoló létnek ugye megvan ugyanúgy a szépsége, ugye ez egy hivatásnak tekinthető szakma. Úgy gondolom, hogy ez mindig egy olyan munka, amiben folyamatos kihívásokat, folyamatos tanulást, tényleg egy ilyen lifelong learning jellemzi ezt a szakmát, és nagyon fontos az, hogy egy rugalmasság, csapatmunk, közös gondolkodás legyen az ápolók között.
0: Átfogó országos jelentőségű ápoló képzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. Erről készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával, a riporter Pilbák Kincső.
3: Köszöntöm Kis Tibort, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdélyi Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
4: Békesség Istentől! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz. Olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, Reám hárította azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyház kerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
3: Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
4: A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai és a nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja, ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat meg segíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk, és átirányítottak Dézsaknára. Az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntötte el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai és Jótékonysági Szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki, többnyire felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket és az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Tehát többnyire kötszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendő, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentjüket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek

0: nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi 2 szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
1: Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
0: Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkos szolgálatok milyen mértékben okozhatnak esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy 2-szer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kistelepülés raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy személyről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a 6 köteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az viteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezet gyűlésén vettem részt. Ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia. Ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem. Akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára. Az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismertünk. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meggondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban. 4000 példányt kértek. Ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, na nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalomattán el is sírják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
1: Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irány hozzájuk?
0: Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szövetsége. 2 évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelése és döntése, hogy egy autóbusznyi kárpátaljai fiatalt meghívott a Válcsirányra, már csupán azért is, hogy kiszakadjanak egy bizonyos ideig abból a számunkra elképzelhetetlenül nehéz és nyomasztó helyzetből, ami nem csak egy felnőttnek és egy idősnek, hanem egy ifjúnak, egy gyermeknek,

0: idegeneknek is rettenetes. Az itteni, úgymond szabadon élő erdélyi és nem csak erdélyi református fiatalokkal való együttlét során feltöltődhessenek, mint fiatalok ifjú energiával, és mint keresztények Isten lelkével. Akkor a diakóniai labból támogattuk ezt az utaztatást és ellátást, az IKE-nek 2026-ban terve egy 50 fős csoport megvendégelése. Ez megjelent, ennek a támogatási lehetősége, amennyiben meghallgatásra talál, de már hallom, hogy meghallgatásra talál bizonyos gyülekezetekben, hogy egyházunk tagjai segítsék hozzá ezeket a fiatalokat, hogy az idén is itt lehessenek és köztünk lehessenek.
1: És hogyan lehet becsatlakozni ebbe az egész segítő módszerbe?
0: Ez nehéz kérdés számomra, mert sokan úgy értelmezték, hogy 4 év, 3 hónap múltán hírértéke lett ennek a tevékenységnek. Úgy értelmezték, hogy azért kell most kilépjünk a közelé, hogy fokozzuk az adományoknak az összegét. Az, hogy tájékoztatunk erről, ez természetes, de én annyira bízom benne, hogy van az egyháznak egy olyan tevékenysége is, ami lehet, hogy eddig nem volt annyira köztudott, de már 4 éve, 3 hónapja zajlik. Hát nem arról van szó, hogy most kérjünk pénzt, mert én bízom benne, hogy az egyházunk újból megnyitja, mert a szívét megnyitotta, és amikor a szívek megnyílnak, akkor bajban a zsebek is megnyílnak, és a szükségesből adakoztak. Én bízom benne, hogy ennek sikere lesz. Hogy hogyan lehet csatlakozni? Aki szeretne támogatást nyújtani ennek a munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelölő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
1: Van valami kiegészíteni valója?
0: Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgató tanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevélről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozó kedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látunk az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen!
2: Az elmúlt percekben Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

mi segedelmünk és nyugalomnap szentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 157-es énekét. A 157-es énekünk egyetlen versszakát énekeljük. Az ének így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi.

Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást bűneinkről és hitünkről, mondjuk el együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úr Isten, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 16. Zsoltár első és utolsó verszakát. Imanaptárunkban mára ajánlott egyik énekünk a 16. Zsoltár első és ötödik, azaz utolsó verszakát énekeljük. A Zsoltár így kezdődik, tarts meg engemet, ó én Istenem!

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani alkalommal, megvan írva Ézsaiás próféta könyve 31. fejezetének az 5-től 8-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól gyülekezeti imanaptárunk által is mára ajánlott ószövetségi ígénk, az azt megelőző és azt követő két igevers, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kímélvén megmenti. Térjetek vissza hát hozzá, akitől oly nagyon elpártoltatok, Izraelnek fiai. Mivel ama napon megvetti mindenki ezüst bálványait és arany bálványait, melyeket kezeitek csináltak néktek bűnre. És elesik Asszíria, nem férfiú kardjától és nem ember kardja emészti meg azt, és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek. Háborús időkben áldást hirdető próféta, ez volt Ézsaiás is, nem csak. Háborús időkben is megvan Isten áldása, és hangzik, és a Krisztus születése előtt úgy 700 esztendővel Ézsaiás szolgálta az Urat, az ő nevét is, Ézsaiás nevet is betöltötte szolgálatában, hiszen név azt jelenti Isten az üdvösségem. És a áldást hirdetett Isten lelke által, hirdette a szabadulást, a gyógyulást, az új életre való feltámadást, mert a tévedésekből, a hibákból, a bajokból mindig kivezet egy út. Az Isten útja, mely az üdvösségünkre van felkínálva, felajánlva mindannyiunknak. Ézsaiást az Ószövetség evangélistájának is nevezzük, nem csak azért, mert ő maga az üdvösséget hirdette, és a mi üdvösségünk az üdvözítő Jézus, hanem azért is, mert Isten lelke általa lelentette ki, hogy a messiás szolgálata, a felkent szolgálata, az örökkévaló király szolgálata milyen is lesz. És Jézus a Krisztus. És ha a szenvedő szolgáról tett bizonyságot egykor Isten prófétája Ézsaiás, mi új szövetségiek csodálkozva olvassuk Ézsaiás könyvét, és találkozunk Ézsaiás könyvéből idézett ígikkel az új szövetségben, és gyönyörködünk Isten hűségében, mert aki volt, az ma is ugyanaz, és az lesz örökre, a vagyok, az élő Isten soha meg nem változik, csodálatos az ő hűsége. Térjetek vissza hozzá, hallottuk a kiáltást, a kérést, az utasítást a felolvasott ígéből, olvashattuk gyülekezeti imanaptárunkból. És amikor megtérésről van szó a Szentírásban, akkor nekem Márk evangéliuma jut eszemben, ahol Jézus Krisztus újra és újra hangsúlyosan a megtérés evangéliumát hirdette, melynek tömör üzenete, térjetek vissza, térjetek meg, mert elközelített Isten országa, közelebb került hozzánk. Ha a proféták bizonsága által évszázadokon át közel volt már, az egyszülött fiúban, a testélet ígében még közelebb került hozzánk, és ha a pünkösd utáni anyaszentegyház közösségében tiszteljük Istent, akkor azt mondjuk, hogy Isten az szent lelkével annyira közel jött, hogy sokunkban bennünk lakozik. Egyek vagyunk azzal az Istennel, aki ige világosság és Krisztus test tagjaiként szolgálunk, hirdetjük Isten országát. Közelebb került, annyira közel, hogy lelke által köztünk és bennünk lakozik,
De ez, hogy közelebb került Isten ország, azt is jelenti, hogy mindenkihez elközelített. Ha az Ószövetségben alapvetően az ószövetségi néphez közeledett Isten, az Ószövetség egyházhoz, az Új Szövetségben, ahhoz a néphez és egyházhoz jön el Isten, lakozik köztünk az ő lelkével, ahol minden nép és nemzet, és közösség, és törzs, és nyelv, és sorolhatnám tovább, egyek vagyunk a Jézus nevében. És ha a megtérés evangéliuma Isten országának közelségét, jelenlétét, bennünk való lakozását hirdeti, akkor ez a megtérés által, ahogy hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. tanítja, elég gyakran idézem, úgyhogy hadd visszhangozzon újra, a 88. és soron következő kérdések és feleletek szintjén már jól tudjuk, ugye konfirmáció óta, akkor konfirmáltunk biztos, legalábbis tanították, ha éppenséggel meg nem tanultuk, hogy az igazi bűnbánat az a megtérés, az igaz megtérés az a bűnbánat, és a bűnbánat mindig annak jegyében lehetséges, hogy életünkben, bennünk, környezetünkben sok a tévedés, sok a hiba, sok baj van, kisebb-nagyobb bajok, ezek terhelnek minket és megpróbálnak. Van, aki Istent hibáztatja a hibákért, bajokért, tévedésekért, de az nincs rendben. A tévedés, a hiba, a baj a miénk, ahogy a bűneink is. De milyen furcsa, hogy sokszor az ember egyénileg vagy közösségileg mit tesz? Henceg a tévedéseivel, a hibáit valami tökéletes csodává próbálja átgyúrni, a sok bajt valahogy úgy akár legyintve elintézi, együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk alapon, hát dorbézoljunk, ha baj van, hát búsuljon a ló, mert nagy a feje, ugye hányszor hallunk ilyeneket, van benne valami, de az Isten országa szempontjából nem ez a megoldás, hanem hogy láttán a sok tévedést, hibát, bajt, a bűneinket, akkor bánjuk meg ezeket. Ismerjük be, hogy ez nincs rendben. Isten nem olyannak teremtett minket, és nem olyannak teremtette a világot, hogy csupa tévedés, minden hibás legyen, és a baj meg végtelen. Isten másként teremtett mindent, és ha a teremtés az újjáteremtés csodáját is elénk hozza, akkor Isten célja, hogy olyanná teremtsen újjá minket és mindent, hogy ne legyen tévedés, hiba, baj se legyen, sem sírás, sem fájdalom, sem jajgatás, hanem legyen az az öröm, az evangéliumi öröm, ami a megtérőknek ajándékba adva van, hisz aki igazán bánja bűneit, az valóban bűnbocsánatot nyer, megismervén ezáltal Isten irgalmát, kegyelmét, jóindulatát és szeretetét. A megtérés túl azon, hogy bűnbánat, magában hordoz egy nagy lehetőséget, egy teljes átváltozást. Említettem az újjáteremtést. Isten munkája ez, csodálatos. De a mi esetünkben, emberi lények esetében ez újjászületést is jelent. Hisz teremtményekből Isten gyermekeivé születünk újjá. És a bűneinkben, mint teremtmények, rádöbbenünk arra, hogy erős az Isten és elhordozhatatlan az ítélet, a bűnbánat által és annyi minden más által, ami történik az Isten tiszteleten, Isten gyermekeivé születünk újjá, és hittel kiáltunk, hogy van atyánk a mennyben, hittel imádkozunk, hogy van a mi atyánk a mennyekben, és tehetjük ezt, mert azt, akit Ézsaiás is hirdetett, Jézus Krisztust, ismerjük, egyre jobban megismerjük. Ha nem is tökéletes a mi ismeretünk itt lent, hát ezért is törekszünk az ismereteink bővítésére, tökéletesítésére, de egyre jobban megismerjük és tudjuk azt, hogy majd teljes lesz az ismeret a mennyben. Ha a célba elérkezünk, ha Krisztust követvén keresztényekként a hozzánk eljött Isten országának csodáját cselekedjük, és Krisztussal egyek vagyunk egyre inkább, míg len a mennyei Isten tiszteleten teljességgel egyesülünk.
Az újjáteremtés, az újjászületés csodálatos és örömet jelent. Ezért evangélium, örömüzenet. Térjetek vissza hozzá! Hallatszott a felhívás, utasítás, a kérlelés, valami 700 esztendővel Jézus Krisztus születése előtt, a megtérés evangéliumának lelke akkor is ragyogott, és a megtérés a hibából, a tévedésekből, a bajból való visszatérés, elindulás az Isten tökéletessége, szentsége és kegyelme fele, az azért szükséges, mert tőle elpártoltak a régiek, és valahol minden ember a maga bűneiben elpártol az élő Istentől, ahogy hallottuk az ígében. Tőle elpártoltatok. Ami Jézus Krisztus születése előtt 700 esztendővel baj volt, és tévedés volt, és hiba volt, azt ne gondoljátok, hogy ma nincs köztünk, és nincs velünk. Nézzünk körül. Nem csak a templomba, hanem úgy nézzünk körül az életbe, az utcán, hallgassuk meg az embereket, miről beszélnek, figyeljük akár a médiát, a hírek, miről szólnak. Elpártoltunk Istentől. Ha most felolvasott igében azt mondjuk, hogy mi az, amit az ember hoz, mi az, amit az ember cselekszik, hát az, hogy elpártolunk tőle. És az eredeti szöveg szerint ez az elpártolás, ez már egyenesen lázadás is. Mert az egy dolog, hogy elpártolok egy helyről, vagy más helyre, vagy egy pártól, egy másik pártba iratkozom be, de amikor Istentől elpártolok annyira, hogy ez már lázadás ellene, akkor érezzük, hogy kicsit súlyosabb a helyzet, mint ahogy elsőre gondoljuk, ha olvassuk a Bibliát. Elpártolni annyira véglegesen és végzetesen és annyira nagy elhatározással, hogy az már egyenesen lázadás. Az elpártolás bűne. Minden hiba, tévedés, baj, a bűn többek között azért van, mert elhagyjuk Istent. Fellázadunk ellene. Az elpártolás bűne, mint lázadás, kicsit ugye az árulást is előhozza, mert ha akár az emberi történelem eseményeit nézzük, akkor a lázadások esetén nagyon gyakran és nagyon erősen ott van az árulásnak, a feladásnak, az elhagyásnak a bűne. A lázadás nem forradalom. Abban van egy törekvés, hogy valami jobb legyen, valamiért tör ki egy forradalom, van egy forradalom. Így emlékezünk a mi forradalmainkra, magyarok, és minden népek úgy emlékeznek a maguk forradalmaira. Az árulás, a lázadás még csak nem is háború. A háború sokkal komolyabb a lázadásnál. Olvastam olyat, hogy az 1437-es erdélyi lázadást háborúnak is nevezik, mert hát több volt egy lázadásnál. A bábolnai felkelésre gondolok. A lázadás nem forradalom, még csak háborúra sem futja belőle. Az egyszerűen valami ellen való nagyon kemény tiltakozás, hogy van ok rá, hogy nincsen, azt lehet firtatni, hogy milyen következményekkel jár, hát általában nagyon rossz következményei vannak. Nem valamiért történik a lázadás pozitív értelemben, hanem valami ellen. Fellázad valaki, valaki ellen, fellázadni Isten ellen. Ez negatív, destruktív üzenet van bennem. Többször hallottam, hogyha valamit elhatározol, akkor úgy határozd el magadban, hogy valamiért tégy valamit, nem valami vagy valaki ellen, az nem használ, az rombol. Ha valamiért felvállalod a lelki tusát, küzdelmet, abból még jó lehet, megsegít az Isten és megáll téged, de ha csak úgy valami ellen, valaki ellen csörtetsz, annak nem sok értelme van. Ha valamiért, valakiért teszel valamit, abban még lehet szeretet. Ha valaki ellen elkövetsz bármit is, abban szeretet nem sok van, inkább a gyűlölet. Az élő Isten ellen fellázadni.
És a lázadásnak a mikéntje, formája, tartalma is előttünk van, hogy hallottuk az igét. Az élő Isten ellen lázad az, aki halott bálványokat, a halál bálványait alkotja meg magának. Lehetnek aranyból, ezüstből, drága kövekkel ékesítve, vagy ki tudja, milyen formában valamilyen eszközök, vagy a kezekkel csinált bármilyen emberi eszköz, ami okot ad, vagy lehetőséget, kifogást, hogy Isten ellen lázadjon az ember. Emberi dolgok. Napjainkban sokan azt mondják, hogy a pénz nagyon meghatározó bálvány. Van más is, de a pénz az nagyon meghatározó. Minden akkörül forog. Ezért is van az, hogy az Isten országának evangéliuma olykor nagyon süket fülekre és szívekre talál. Az elmúlt héten is egy bibliaórán úgy az jutott eszembe, hogy megbotránkoztatta az evangélium, már hogy ne lenne az, amikor Jézus Krisztus olyanokat mond, mint a gazdagnak, hogy menj el és oszd szét a vagyonodat a szegényeknek, és akkor kincsed lesz a mennyben. Egy örökölt vagyon, ami lehet, hogy azt a fiút tönkre is tette a későbbiekben, mert valahogy Isten igazsága szerint, amiért nem dolgozol meg, lehet, hogy öletbe hull, de nagyon-nagyon nagy az esély annak, hogy eltékozlod, s utána még szegényebb leszel. Nyilván ez csak egy szempont. Amikor az evangélium arról szól, hogy segíts, hogy légy alázatos, elégedj meg azzal, amit Isten az áldásában ad neked, és ne a mérhetetlen vagyont hajszáljad, és azt kergessed. Ha keresztény vagy, lehet, hogy nem lesz 100 milliárd forintnyi vagyonod, még forintban is sok, ugye? De meg lesz a mindennapi kenyered, és a szükséges dolgait, és jól éled életed, mert megállt az Isten téged. Napjaink nagy problémája, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, középosztály már lassan nincs is, ugye elpárolok. Aztán vannak nagy tüntetések, ökörrázások, és ki tudja még, hogy olyan a rabszolgából lehet-e szabad ember, és mennyire engedhetik meg maguknak a zsarnokságot a faraók, és az udvartartásuk. Hát akkor hogyan hallgatna a világ a megtérés evangéliumára? Mikor a pénz beszél, a kutya ugat alapon, morzsoljuk a sötét napokat, ki tudja még hova jutunk, lesz-e majd 100 év múlva valaki, hogy magyarul mondja el az evangéliumot, és elmondja azt, hogy igen, volt egy nagy tévedés, ekkor meg akkor, de megbántuk a hibát, a tévedést, a bajt, amit magunknak okoztunk, és az aranyezüst vagy műanyag istenektől visszatértünk az élő Istenhez, és nem a pénz szagát és zajait kerestük, hogy Iskárióti Júdással együtt veszünk el, hanem a megtérés evangéliumát kerestük és kaptuk meg Istennél, aki azzal megáldott bennünket. Halott bálványok csak halált hoznak ránk. Ez így volt régen is, és ez így van mindig. Aki az élő Isten ellen lázad fel, sokszor azért lázad, mert neki a bálványok kellenek, azok az istenei. És abban minden meg van engedve, az Isten törvényeit teljesen ki lehet fordítani, mert ahol a pénz beszél, és ugye más csak úgy ad hangot, ahogy tud, ott a nyereség és a profit diktál, bármi is történhet. Aki Isten ellen lázad, az Isten imádata ellen is lázad. És a bálványimádás jegyében sok tévedés, hiba és baj történik, de ki ismeri ezt fel, és ki ismeri ezt be? Ha már beszéltünk arról, hogy nagy ura pénz, és Istene a mi korunknak, és nehéz hallani az igét, mely egészen más értékeket ajánl, akkor a bálványimádás bűnét nem csak pénzimádásban lehet látni, hanem ez sokszor önimádatba is átcsap. És nézzük, aki sok pénzt tudott összelopni, az mennyire imádja önmagát, és mennyire elvárja, hogy őt imádják a többiek. Egy bálványisten tisztelet jegyében, akkor az élő Isten tiszteletre
kiérkezhet el, és kijelenhetik ezen meg. Elesik Asszíria, hallottuk az igéből. És Asszíria akkor, mi nagy hatalom, többek között gazdasági és pénzhatalom is volt, akkor ő diktált. És az ószövetségi népet is megfertőztette a maga hatalmaskodásával, zsarnokságával, de semmi sem új a nap alatt, hisz gondoljunk arra, amikor Mózes által Isten kivezette a népet, hányszor az volt a nagy baj, hogy a nép a megszabadított, az üdvözített, a kivezetett, újra és újra visszakacsintott az aranyban, ezüstben, és ki tudja milyen gazdagságban tündöklő Egyiptomra, ahol pedig halálra voltak ítélve, az írások szerint. És ezt nagyon jól tudjuk. Elesik Asszíria maga minden bálványaival és bálványimádásával, és nem férfiú kardjától és nem ember kardja emészti meg, hát akkor mi? Amikor háború van, akkor annyi okos áll elő, és azt mondja, hogy hát igen, most ennek a férfinek a serege, azok a hadseregek, és hogy tömik a fejünket mindennel, de az Isten tisztelt igazsága az, hogy nem. Nem emberi eszközök önmagukban. Akkor megint valamilyen bálványimádásba kavarodunk bele, és lovakban bízunk, és vasszekerekbe, és nem tudom milyen ostoba eszközökbe, amiket mi legyártunk a magunk vesztére, hanem hallottuk az igét. Egy kard előtt fut Asszíria. Egyetlen egy. És ez a kard az Isten kardja. Nem csak azért, mert mint magyarok úgy őrizzük a monda világot, és hogy hát Attila kardja milyen csodálatosan lett megtalálva, és milyen nagy hatalom volt. Valamikor egy kard legyőz összes fegyvert, és az összes lovat, és szekeret, és seregeket, az Isten kardja. A Jelenések könyvében a Jézus Krisztus igéje olyan, mint egy lángoló kard, kétélű éles kard, viaskodik az Úr, ami bűneink, tévedéseink, hibáink és az általunk okozott bajok ellen, és ezért bűneinkben viaskodik velünk is. Küzdünk Istennel. De nem baj, mert Jákob is megharcolt az angyallal a jabbok révénél, és abból nem baj lett, hanem olyan áldás, amiről mi keresztények is lelkiképpen újra és újra megemlékezünk hit által. Az ige erejének nagy hatalma van, és az ige kardja, az nagy ítéletet tart, és akkor eszembe jutott egy jézusi mondás, amit maga az Úr mondott, Lukács jegyezte le az evangélium a 13. fejezetében, ahol Jézus elmondta az őt hallgatóknak, akkor is voltak, akik őt hallgatták, ma is vannak, hogy amikor Pilátus némelyeknek a vérét azok áldozatának vérével elegyítette, tehát egy lázadás alkalmával a római katonák embereket vágtak le, mészároltak le, amikor leomlott a siloámi torony, Jeruzsálemnek egyik tornya volt, és Jézus még meg is nevezi, hogy 18 embere omlott rá a torony, akkor ott valahol olyan erő működött, melynek következménye, és jól kapaszkodjunk meg, ha meg nem tértek, hasonlóképpen gonoszul elvesztek. Ez meg van írva. Jaj, tudom, hogy mindenkinek van Jézus Krisztusról egy rózsaszín képzete, amit kicsiny vallásorás korában úgy kialakított magának, és azzal meg van elégedve, akár 70 évesen vagy 80 évesen is, csak hogy a Szentírás sokkal több a gyerekkori emlékeinknél, és az 5 vagy 6 évesek értelmi szintjénél, vagy azoknak szervezett vallásóráknál. Az igének rettenetes ereje van. És ahol bálványimádás és önimádat és pénzimádat zajlik, és ugye pénz körül forog a világ, ott történnek rettenetes dolgok, és nem csak a siloámi torony omlott le egykor, hanem nagyon sok torony leomlott, és sok minden leomlott. A Bábel tornyának omlása jegyében, én mondom, de vállalom, hogy az elmúlt napokban egy gát is összeomlott nem messze tőlünk Ukrajnában,
mert épít az ember magának csodálatos dolgokat, s elfeledkezik Istenről, az élő Úrról, és amikor az ítélet eljön, akkor hányan okulunk abból? 18-an, vagy 180-an, vagy 1800-an, vagy hánynak kell meghalni ahhoz, hogy a Jézus Krisztus igéje visszhangozzon, ha meg nem térünk, mindannyian hasonlóképpen gonoszul elveszünk. Ha nem fogadjuk a megtérés evangéliumát, akkor az általunk okozott tévedések, hibák és bajok elnyelnek minket, és akármennyire is felhúvalkodunk bűneinkben, bűnbocsánat nem lesz. Mert csak a bűnbánatot szentelő szívnek ad bocsánatot, irgalmat és kegyelmet az élő Isten. Ha összeomlanak a dolgok, mi marad nekünk? Hallottuk az igéből, és csodálatosan időszerű a gondolat, sőt meghatározza emberi életünk a kezdetektől fogva akár. Egyfelől adófizetők leszünk, az eredeti szöveg szerint kényszermunkára ítéltek. Kényszermunka, most hogy az láger, vagy gulág, vagy termelőszövetkezet, vagy nem tudom én mi és mi nem, és hány állásod kell legyen, hogy kínlódva megkeresd a betevő palatod és a mindennapi kenyered, és gyermekeid ne mezítelenül szaladgáljanak éhesen és fázva az utcán. Mi vár ránk, és mi történhetik velünk? Nagyon sok minden. Viszont, ahol az ítélet olyan kegyetlennek tűnik, kényszermunka, ott megvan a lehetőség is, mi a bűnbánatot szentelőknek van felajánlva, hogy az Isten tisztelet is végső soron egy kényszer. Nem magunktól és nem a magunk fejétől szegődünk az Isten tisztelethez, hanem Isten lelke, mint tűz, ott belülről éget és kényszerít. Egy belső tűz éget és kényszerít, hogy ne a magunk javát keressük mindennek kárára, és akkor nagy kárban mi is beleveszünk, hanem Isten munkásaiként, az ő szolgáiként szenteljük meg életünk. És a Szentlélek kényszerítő hatalma alatt ne hitetlenül és nem nagy vallásosságban, hanem tiszta hittel, jó reménységgel és igaz szeretettel éljünk, azaz Isten szövetségében. És ha ez megtörténik, akkor hadd történjen annak ismeretében, hogy az élő Isten nem csak az, ki ítéletet tart, nem csak a világ végén szüntelenül a világ felett, hanem az élő Isten az, a seregek ura, aki oltalmazza Jeruzsálemet. Oltalmazza és védelmezi. Ha az igaz ige hangzik, és valakinek végre van füle, hogy hallja, mit mond a lélek, és arra figyel fel, és belátja, hogy a bálványok nagyon sokat mesélnek, és mindenféle mesék vannak, és ezekkel elbolondítják az embereket. Az Isten igéje viszont tiszta és kijózanító. A kijózanító ismeret jegyében arra is rájövünk, hogy Isten oltalmazza az ő városát, az erős várat, és az erős várnak erősek a falai, nem azért, mert erős kövekből volt megépítve, mi köveink csak annyit érnek, hogy bármikor jöhet egy kommandó, és a megfelelő robbanószerrel levegőben röpít mindent, minket is. Az Isten városának falai az Isten erejében állnak. Oltalmazó és védelmező pajzs és várfal maga az Isten. És ez az Isten, aki a megtérés evangéliumát hirdetteti hűségesen, már Ézsaiás korában is ezt cselekedte, és Jézus Krisztusban minden nép és nemzet, és közösség, és törzs, és kultúra, és sorolhatnám tovább, és család, és ember hallja a megtérés evangéliumát visszatérni Jeruzsálembe, visszatérni a Sionba, visszatérni az ígéret földjére, hátrahagyni Babilont és Egyiptomot és minden bálvány közösségeket, ahol minden tornyok vannak, de ezek egyet csak ránk omlanak, visszatérni oda, ahol a templom soha le nem omlik, mert egyféleképp azt is tudjuk, hogy ugyan leromboltuk őt, de harmadnapra megépült, és a feltámadás evangéliuma miénk.
oltalmaz és védelmez az Isten, s oltalmazó, védelmező szeretetében. Ő az, aki meg is szabadít, s ha a szabadítás, a gyógyulás, az örök életre való feltámadás az üdvösséget jelenti, itt a megszabadítás, az üdvösség úgy van előttünk, hogy Isten hirtelen, gyorsan utánunk nyúl, és kitép, kiszaggat a bajból. Ránk fonódik a baj, a hiba, a tévedés, egy szorító bilincsé és szövetté alakul, egyé válunk azzal, de ha egyszer csak elkezdünk hallgatni az evangélium szavára, és látjuk a hibát, bajt, tévedést, és bánjuk, a bűnbocsánat olyan Isten kitép minket a bűneinkből. Kiszaggat, kiemel. Kiemel az elpártolásból, a lázadásból, erős kézzel, és ahogy kiemel, ebben lehet, hogy van fájdalom, de van gyógyulás mindenképpen. És ha úgy gondoljuk, hogy fájdalmasan kell rádöbbenjünk az evangélium nagy igazságára, térjetek meg, mert különben mindannyian gonoszul elvesztek. Ez olyan, mint amikor gyerek voltam, és volt egy seb, és szüleim szeszet töltöttek, az volt általában kézni, és akkor felkeltett, az egy csíp, nem baj, mert minél jobban csíp, annál jobban használ, mert úgy gyógyulsz meg. Nyilván nem mindig történik ez így. De a bűnnek biztos rettenetesen fáj az evangélium, az ige, mert gondoljunk arra, hogy a megtérés az óemberünk megöldöklését jelenti egybe, hogy az új lelki ember, az újjászületett, az újjáteremtett megelevenedjék, és éljen nem csak ideig, óráig, hanem örökre. Megszabadít az Isten. És hogyha azt is hallottuk, hogy az oltalmazó, védelmező azokkal, akik hozzá térünk, mit is cselekszik, a szabadító erején túl azt is megcselekszi, hogy kímélvén megment bennünket. És az eredeti szöveg olyan szépen szól, áthaladva, átkelve megment minket. Egyiptomban volt 10 csapás, valamit tudunk róluk, de azt is tudjuk, hogy a 10. volt a legfájdalmasabb. De erre a csapásra emlékeznek a Páska ünnepén, a húsvétban is bizonyos szempontból, mert akkor, amikor az erős angyal áthaladt evangéliumon, Egyiptomon, akkor akik az istenei voltak, azok mellett elment, nem bántotta azokat. Az erős Isten ítéletet tart. És amikor megítéli a világot és benne az embert, kik az övéi, azok megmenekülnek, mert nem akármilyen bárány vére jelzi a mi szövetségünket, hanem az Isten bárányának áldozata jelzi a szövetséget, amit minden Isten tiszteleten, az ő közösségében szentelünk meg. Az ítélet elment Isten népe mellett akkor ott, az Egyiptomból való szabaduláskor. Nem bántotta őket, mert Isten által kijelentett rend és mód szerint tették, amit tenniük kellett, és úgy készítették el akár a Páska vacsorát. De azzal, hogy az Úr megkímélte az öveit, megnyitotta az utat az igaz Isten tisztelet fele, mert egy rabszolganép, egy halálra ítélt, az örök Isten tisztelet fele indult el. Ahogy az Ószövetségben is meg vannak nevezve, szent nép, papi nemzetség, királyi közösség, ez akkor sem volt semmi, és ma sem az. Mert a megszentelő lélek erejében az Isten tiszteleti szolgálata miénk, Luther Mártonnal, mi mindannyian Jézus Krisztusnak, főpapunknak papjai vagyunk a szolgálatban, és kik győzedelmeskedünk a bűn és baj és sátán gonoszsága felett, Isten segítségével azok Krisztussal együtt uralkodunk a végtelenben. Ez a korona, mit a Szentlélek közösségében megkapunk. Nyitott az út az igaz Isten tisztelet fele, a lelki Jeruzsálem fele, ahol sem Siloám tornya, sem más torony nem omlik le soha. A Sion hegyén minden a maga helyén van, és mozdíthatatlan hegy az, rettenetes a bálványimádok sorsa. Érdemes Asszíriával vesznünk el? Hát nem,
ne vesszünk el, nem jó a bálványimádok sorsa, nem inkább szolgáljunk az élő Istennek, Jeruzsálemben, az ő templomában, a Sionban és az örökkévalóságban, mert mint repeső madarak úgy szállnak felettünk a mennyei seregek, az Isten lelke, a tüzes nyelvek, a világosság és megannyi ige, s a ilyen mennyei erő, ami támaszunk, akkor senki sem szakíthat el Isten szerelmétől, sohasem. Most sem, máskor sem, hanem egyek vagyunk vele, és az örök evangélium szolgálatában dicsérjük Istenünket hívő szívvel. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 356-os ének első és ötödik versszakát. A 356-os ének első és utolsó ötödik versszakát énekeljük, az ének így kezdődik, drága dolog az Úr Istent dicsérni.

Istenünk, Te a mennyből ránk tekintesz, és látod, ha mennyi mindennek szolgál a bűneiben megkötözött ember. Nagy úr a pénz, aztán mindenki olyan kis királynak képzeli magát. Mindenki más azért van, hogy kiszolgálja őt, és egyfajta törpe faraók seregében hányféleképpen kell kóstoljuk a rabszolgaság átkát. De Te, Uram, még ha meg is zavarodik a világ és megbomlik, erős Isten vagy, mint seregek parancsolója, erős kard, felemelve a kezed, és hatalmasan szólsz hozzánk, de milyen jó, hogyha megnyitott szádat, a megtérés evangéliumát hirdeted. Így cselekedtél Ézsaiás próféta által, és egyszülött fiatban is így jelentél meg nékünk. S ha a bűnben, a sok baj között, meg annyi végtelen tévedéseinkben eszünkbe se jut, hogy vissza kéne végre térni hozzád, Te szólítasz, és ha nem csak a pénz csengését, vagy összegyűrt zizegését hallgatjuk csupán, hanem kicsit rád is oda tudunk figyelni néha, megdöbbenten állunk meg előtted, és sokszor nagyon fáj nekünk az igazság, a tévedések, a hibák, a bajok, a mi bűneink, mi követjük el ezeket, de Te szent vagy, és lelkeddel, hogy szólítasz bennünket, az átváltozás, az újjáteremtés, újjászületés csodájára hívsz meg nagy örömbe, hogy nem mint rabszolgák veszünk el örökre, hanem mint néped járjuk az Isten tisztelet útját, melyen Te előttünk haladsz, Te vezetsz. Segíts minket, könyörülj rajtunk, hisz annyi baj van. Minden ránk omlik, terveink, de az épületeink is. És ha nagy omlások, fájdalmas

Könyörülj, ki szólsz hozzánk, az irgalmad és kegyelmed jegyében ne engedd, hogy elvesszünk, hanem az elpártolásaink, lázadásaink ellenére is te cselekedj, s ha mennyből jött tűz egyesül velünk, akkor már nem értelmetlen rabszolgák leszünk egy lágerben, egy gulágban, egy TSZ-ben, vagy ki tudja hol, hanem vagyunk a te munkásaid, mint gyermekeid és szolgáid, és belülről kényszerít a hit, hogy ne tolvaj módon raboljunk-e világon, hanem talentumainkat úgy kamatoztassuk, hogy a te országod terjedjen, és mindenki jól járjon, és mi magunk is. Légy velünk, és ígéd szenteljen meg, hogy érezzük jó engedni neked, és a lélek lángjától átitatodva szolgálni, munkálni országodat szüntelen, mert te oltalmazol és megvédelmezel minket, hisz a Sion sohasem eshet zsákmányul bálványimádónak vagy pénzéhesnek, vagy önimádatába zavarodott hazudozónak. A te igazságod szent, mint seregek ura oltalmazol, védelmezel bennünket, és a templomodban, s az Isten tiszteleten nagy a te békességed, melyel megszabadítasz minket, kitépsz a ránk csavarodott bajainkból, hibáinkból, tévedéseinkből, bűneinkből, elpártolásainkból és lázadásainkból. Erős kézzel kiszaggatsz abból, ami elveszít és lehúz, és felemelsz. És ha fájdalom is van ebben, hát fáj a bűnnek a te szentséged, s a te ígéd, mindenható Isten, de a gyógyulás biztosítva van. És ha áthaladva mellettünk te megmentesz, bizony, ahol olyan kicsinek gyúrunk le téged, és olyan erőtelennek, amikor döbbenten állunk a te nagyságod előtt, mert volt ott 10 csapás, de az a szörny a 10., és mégis valahogy az maradt meg, s a húsvétban is visszaragyog ránk. Te nem bántod a tieid, kik hozzá tartozunk, azok mellett úgy haladsz el, hogy magad után vonzol minket, és mi indulunk, és nincs az az akadály, amit ne nem győzhetünk, mert te haladsz előttünk, mint erős Isten. Vezess hát, hogy a lelki ígéret földjére érkezzünk meg, s a Sionban épüljön a templom, és mi abban lelki kövek legyünk hitben és hűségben, jó reménységgel és szeretettel. Áldj meg, hogy ne ellened lázadó zsarnokok, de téged dicsőítő, imádó, magasztaló szolgáit lehessünk valóban, kik nem kiszolgáltatottan, de szabad lelkiismerettel boldogan magasztalunk és dicsőítünk mindenkor, s a te ígéd szerint élünk. És megosztjuk azt, mit tőled kapunk, a lelki és szellem is, anyagi javainkat is, és mi csodálatos nem tudnak kihasználni, kik ellenségeit, de mi a te közösségedben egyek vagyunk veled és jól, az áldás boldogságában szenteld meg szívünk, kik itt vagyunk a te házadban, kik nem jöhettünk el, de lélekben egyek vagyunk veled, áld meg a minden Isten tiszteleteken résztvevő híveket, azokat, kik itt lehetünk a hídelvei templomban, kik az élő közvetítést követjük akár az elektronikus eszközökön, vagy épp a rádió segítségével. Imádkozunk betegekért és szenvedőkért, és minden bajainkban te gyógyíts minket, te üdvözíts a te erőddel, és segíts, hogy minden betegségen, gyengeségen túl mi az üdvösség gyógyító erejének hírnökei lehessünk, a Jézus Krisztus nevében. Imádkozunk bánkodókért és gyászolókért és szomorkodókért, minden mulandó még poraink is elárulnak minket, hogy minek rabol az ember, s mit gyűjt rakásra. Asszíria bűnét vedd el tőlünk, de a lelki közösség, lelki Jeruzsálem erejét add meg, hogy lélek szerint gyermekeid lehessünk, újját teremtettek és újját születettek. Az igaz szolgálatba szenteld meg szívünk, ne legyünk rabszolgái se Babilonnak, se Egyiptomnak, se másnak, se pénznek, se aranynak, se ezüstnek, se önmagunknak. De dicsőítsünk téged boldogan, mert gyülekezetben és egyházban, s te néped közösségében találjuk meg a helyünket segítségeddel, és mint elhívottak, követeid is vagyunk egyben. Légy nemzetünkkel és minden nemzetekkel, imádkozunk az idősekért, felnőttekért, gyerekekért, imádkozunk a nemzedékekért, de kérünk áld meg munkánk és minden törekvésünk,
hogy mindennel, amit

cselekszünk, s amivel neked szolgálunk, tied legyen a dicséret s a dicsőség. Mert ebben van megmaradásunk, és van reményünk a holnap felől, mert bármi történjen velünk, te őrködsz felettünk, ki oltalmazol, védelmező Istenként ismerünk, és így jelensz meg nékünk mindenkor. Amen. Isten lélek, és akik őt imádjuk, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az idei, szintén nyári imahetet mához egy hét, június 18-án vasárnap kezdjük itt a gyülekezetünkben. Hétköznapokon, hétfőtől szombatig, délután 7 órától lesznek az imaheti istentiszteleteink vendéglelkipásztorok szolgálatával. A mához egy hét kezdődő imahétre mindenkit szeretettel hívunk. Ezt egyébként gyülekezeti imanaptárunkban is közöltük. Megkérem szépen a jelenlevő presbitereket, hogy Isten tisztelet után maradjunk vissza a templomban egy rövid megbeszélésre. Végül énekeljük testvéreim a 374-es ének 4., 5. és 6. versszakát. Gyülekezeti imanaptárunkban már ajánlott másik énekünk a 374-es, ez éneknek utolsó 3 versszakát. Énekeljük a 4. versszak, így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám!

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat, az év első négy hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt, a küszöbön felüli összeg után. Közel 25 millió lejbevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első négy hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították. Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miclea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miclea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miclea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első négy hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump, és a hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljonak kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 eurón 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a nap csúcs hőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szól hozzánk ma Isten igéje, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Húsvét, Húsvétség című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 5. és 6. verséből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Jákob forrása mellett ül Jézus. Jákob a 12 zsidó törzs ős atya. A zsidó ős forrásból nem csak a zsidók, hanem a később oda telepedett idegenek, a samáriaiak merítenek most. A teremtés óta jelkép a folyóvíz. Az élet, az áldás, Isten jelenlétének és kiáradó, előre haladó jóságának a jelképe. A víz, az evangélium, Isten megtartó, életet adó jó hírének a jelképe is. A forrás Jézus, akibe belemeríti magát a hívő, amikor megkeresztelkedik. És utána ő is forrás lesz, viszi az evangéliumot a teljes világba. Ott látjuk a kiáradó forrást, majd a jelenések könyvében is, amint Isten trónja alul indul, és ahogy halad, egyre dagad, és amerre megy, életet ad. A forrás Jákóbé volt, most a nem zsidójé. Jézus ezzel, hogy odaül a kút mellé, megmutatja. Ő a Jákób kútjánál, egy mély gödörbe gyűlő víznél több. Ő a folyóvíz. A víz folyás iránya pedig Jákóbtól, a zsidóktól, az idegenek, a pogányok felé van. A samáriaiak az a nép, akiket az északi országrész Asszíriába való deportálása után telepítettek be Asszíriából. És bár megtartották saját hitüket, a csak helybeli Istennek gondolt Jávé tiszteletét is gyakorolták azért, hogy az ne haragudjon meg rájuk. Emiatt visszaküldtek papot az Asszíriába elhurcoltak közül, hogy tanítsa őket meg a Jávé tiszteletére, amit a samáriaiak egy külön erre a célra épített templomban gyakoroltak. Jávé is, és a saját népi házi Isten is. Mindmáig ez a kétfelé sántikálás kísért. Így néz ki az egyik változata ennek, amit mi gyakorolunk. Van valamennyi bibliai Isten hitünk, de mellette jól megfér, sőt, vezető helyen áll a babona, vagy újabban a horoszkóp. A másik még elterjedtebb. A bibliás hitünket csak mint egy képkeretet használjuk, de belé Jézus helyett a magam alkotta hitemet, felfogásomat teszem. Régen ezt bálványkészítésnek nevezték. Sokan mondják, megvan az én saját hitem. A harmadik változata a szinkrétista hitforma, mindenféle vallásból, hitből összefőzött lecsóhit, mert így mindenkit tiszteletben tartunk. No meg, biztos, ami biztos. Ma is a magát bibliásnak tudó szigorú hívő lenézi az ilyen téveiköt, ahogy akkor a magukat hithűnek tekintő zsidók, a samáriaiakat. Jézus pedig ezekért a samáriaiakért odaül a forráshoz, átlépi a rossz társadalmi beidegződést. Nem akar részese lenni az évszázadok óta fenntartott gyűlölködésnek. Ezzel valami fontosat üzen. Jákob forrása. Izrael istenében hívő ember forrása. A több mint 20 méter mélyen levő víz felett ül Jézus, aki egészen más vizet kínál. Melyikkel inkább? A sürgető testi igényt enyhítő forrásai a mindennapi életünknek, vagy az éppen most munkanélkül felkínált lélekgyógyító Jézus víz, a benne visszahozott éden. Hiszen nem volt kis feladat egy 20 méteres kútból vizet húzni. Ezért Jákob kútja a törvény jelképe is.
A kút mellett ülő Jézus viszont a földre, Jézusban visszahozott Isten országának, a korábban elveszített Édennek a jelképe, ahol Isten a gazda, a király, és benne Jézus az élet forrása. Elég nekem a csak földi víz, ami csak egy ideig éltet? Vagy sietek Jézusból inni? Jézus, köszönöm, hogy azért vársz rám, mert jobban tudod, mint én, hogy rád van szükségem. Jövök. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Adol Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Húsvét, húsvétség című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Húsvét, húsvétség. Kurt Márti. Tévsú, gestévsú. Kitaszítja el nekünk a keresztjén limlomot az Úr sírja elől. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Mózes 2. könyve, 20. részének 4. verse.

vizsgáljuk meg ezt a verset, és lássuk, mit is akart a költő üzenni nekünk ezzel a furcsa verssel, ugye? A cím rögtön egy szójátékkal indít. A húsvét, az ünnep, a feltámadás valósága, a húsvétség, így rövid úval a hús szóból képezve, a pusztán testi, felszínes, megszokásokon alapuló valóságra utalhat. Arra a materiális vagy kiüresedett formára, amit az ember csinált, csinál az ünnepből. Amikor húsvétra gondolunk, akkor a feltámadás csodája jut eszünkbe, de a svájci teológus költő Kurt Marti egy egészen újszerű, mély belső tükröt tart elénk. Már a címben is figyelmeztet, különbség van a valódi húsvét és a külsőségekben kimerülő, felszínes húsvétség között. És így megérkeztünk a két furcsán hangzó szóhoz. Tehát mi van a vers elején található különös, kifordított szavakkal? A vers elején található különös, kifordított szó, a tévsú, a héber tesuvá szóból ered, ami a megtérést, a gondolkodásunk radikális megváltoztatását jelenti. Arra utal ezzel a költő, hogy a valódi hithez néha fel kell forgatni a megszokott sémáinkat. A második kifejezés, a Gestevsuch, egy kifejezetten Kurt Marti svájci teológus és költő által alkotott szójáték. A svájci német nyelvjárásból származó kifejezés azt a folyamatot jelenti, amikor a sallangoktól és a dogmáktól megtisztítjuk a hitet. A költő a húsvéti történet jól ismert képét idézi fel. Ott az asszonyok azon aggódtak, kitaszítja el a nehéz követ az Úr sírja elől. Kurt Marti azonban megdöbbentő kérdést tesz fel. Kitaszítja el előlünk a keresztény limlomot? Vagyis azokat a kiüresedett tradíciókat, megszokásból elhadart imákat és vallásos sallangokat, amelyeket mi magunk pakoltunk az élő Krisztus elé. A vers végén levő bibliai utalás a 10 parancsolatból ismert Mózes második könyve 20. fejezetének a 4. verse adja meg a végső kulcsot. Ne csinálj magadnak faragott képet, mert bizony a saját vallásos megszokásainkból, kényelmes elvárásainkból is képesek vagyunk bálványokat gyártani, és ezzel dobozba zárjuk Istent, vagy akár egy dobozba zárt Istent gyártunk. Befejezésként, konklúzióként elmondhatjuk, hogy ennek a versnek az üzenete arra hív mindannyiunkat, hogy a húsvét ne csupán a naptár egy napja, hanem a belső megtérés, a tesúvá valósága legyen. Engedjük, hogy az Úr elhengerítse a szívünk elől a magunk által felépített vallásos limlomokat és bálványokat, hogy a hitünk ne egy zárt sírbolt, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ezt kívánom minden hallgatónknak, hogy így legyen. Ne egy zárt sírbolt legyen a mi hitünk, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap. Egy holtvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenetszál győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy. A tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, holló sekkárog, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Kökény kisasszony. Napsütött tehegy oldalon élt kökény kisasszony, a lakása csupa ablak volt, gics-göcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mindig csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsipi a dér. Még kékebb, még gömbölyűbb, vagy talán egy még csodálatosabb alakban fog kikönyökölni azután is. Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet, hogy ilyen, meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan egyszer majd biztos megjárja, és titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, mire elcsöndesedett a hegyoldal. Már senki se pletykált többet, csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap Sas úrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrepentek a szárnyai. Milyen kék! Ámuldozott, és odarepült a gics-göcs ablak alá. Ő kisasszony, mondta zavartan, még sohasem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed. Jöjjön velem! Kegyed lesz a kék égen a legkékebb! Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s benn, a hamvas bőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. S ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sas úrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová, ő énekelne, Sas úrfi meghallgatná, milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind kökény kisasszonynak ígérte Sas úrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól. Hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek is ott voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondolta kökény kisasszony reménykedve, és Sas úrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült fölfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy, teli éjszaka volt. Fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sas úrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, azután a másikat. A csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk? Kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény. A föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette, jöhetett bárki bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezek után. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt, de akkor már nem volt ott se Sasúrfi, talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dér. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a meggy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet.

mosolygott a csacsi bölcsen. Ki tudhatná, ha még ő sem, fussatok a patakig, mert a világ ott lakik. Alig három libanyaghoz út viszene a patakhoz. Már is talpon, s futva fut, kilenc pipe meg aludt. És napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, és napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban.

járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola, fölrajzolva járda szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugróiskola. Egy, páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, páros.

volt sehol a tűnek, cérnát, hogyha varni kell, most már mibe főznek, sírt csak sírt a kicsi lány, egész áldott este, s még álmában is talán mind a tűt kereste, mind

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

to make us feel welcome. Thank you very, very much. Thank you.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.